Nagyon kellemes hajnalt kívánok Önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, a mikrofonnál Bárány Anna. Óranyitó összeállításunkban a Jászai Mari díjas színművésznő Gubás Gabi is énekel, Szabad-e a tested este című lemeze forog, arról is a Fekete Kávé című dallam. A kezdésben Kálai Sanders András és a Too Fair című muzsika, ami 2020-as, és a dalban közreműködik édesapja, basszusgitáros, énekes dalszerző, igazi világklassz is, Fernando Torres. Don't got it.

a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol Takács Noémi vezetésével a Noémó is szerepel. A csapattól az Egy év című melódiát játszom. A kezdésben pedig Kolman Gábor vezetésével a Budapest Jazz Orchestra játszik velük, Mudzsahid Zoltán énekel. Tudom, hogy térdre hullni szégyen. Ez a dallam magyar címe, amit G. Dénes Györgynek, Zsütinek köszönhetünk. A dallam eredeti címe Prisoner of Love, a szerzők pedig Russ Colombo és Clarence Gaskill. Jó szórakozást kívánok tehát a Budapest Jazz Orchestrával már is, Mudzsahid Zoltán énekel.

Nagyon kellemes hajnalt kívánok Önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night. Hosszabb összeállításunkban a Váci Eszter kvartett is szerepel. Váci Eszter gyönyörű szövegét hallhatjuk már is, ők is elindulnak címmel. Aztán jön még egy muzsika az Animal Cannibals-től is. Talán kevesen gondolják, hogy nekik is van jazzy daluk, de van több is. Ebben a már is indulóban Somló Tamás emlékét idézzük, Péntek, ez a dal címe. A kezdésben pedig a Kis Attila Band és a Seven Days című melódia. Kis Attila többször is hosszabb időt töltött New Yorkban, innen rengeteg inspirációt szerzett. Ezekkel a muzsikákkal pedig én most búcsúzom, köszönöm, hogy ma éjszaka is velem tartottak. Hölgyeim, jó ét, uraim, jó éjszakát!

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Kellemes koranyári idő lesz a hétvégén. Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Sulyog Tamás köztársasági elnök ügyét. Vas és Zalavár megyében megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Sulyog Tamás köztársasági elnök ügyét, írt a közösségi oldalán az államfő. Sulyog Tamás szerint a köztársasági elnök és más független alkotmányos intézmények vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő. A Velencei Bizottság munkatársai várhatóan Budapestre érkeznek, hogy a helyszínen tájékozódjanak. Sulyog Tamás múlt héten fordult az Európai Tanács Alkotmányjogi Tanácsadó Testületéhez, miután Magyar Péter többször is lemondásra szólította fel, majd kilátásba helyezte, hogy az alaptörvény módosításával váltanák le. Péntektől Vas és Zalavár megyében megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. A Nébih közölte, az ország többi részén a lehullott eső mennyisége nem volt elég a tűzkockázat csökkentéséhez. Így a két vármegye kivételével tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres körzetében. Azbeszt szennyezés miatt két területet zár le a Gyéssev Szombathely térségében. A vasúttársaság péntek reggeltől lezárja a Szombathely szőlős megállóhely melletti P+R parkolót, és arra kéri az ott parkolókat, hogy mielőbb hagyják el a területet. A Vép vasútállomáson szintén lezárják a vágányokhoz vezető járdát és a kerékpártárolót is. Az utasok a füves területen keresztül közelíthetik meg a peronokat. A túlzott beépítések és lebetonozások veszélyeire figyelmeztetnek hazai kutatók. A szakértők szerint Magyarországon naponta akár 13 futballpályányi terület kerül ki a természetes körforgásból, miközben 1990 óta csaknem 22%-kal csökkent a mezőgazdasági területek nagysága. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a burkolt felszínek fokozzák a hőhullámok hatását, rontják a víz megtartó képességet és növelik az asszályok, valamint a villámárvizek kockázatát. A kutatók a meglévő épületek jobb hasznosítását, a barnamezős fejlesztések előtérbe helyezését és a talajvédelmi szabályok szigorítását sürgetik. Többen megsérültek, amikor összecsuklott egy utasszállító repülőgép futóműve a frankfurti repülőtéren. A Los Angelesbe induló járat még a beszállás előtt állt a kapunál, amikor a repülőgép eleje a betonra zuhant. A balesetben több földi dolgozó megsérült. A járatot üzemeltető Lufthansa vizsgálja a baleset okait. Pénteken átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak. Napközben 24-29 fok valószínű. Hasonlóan többnyire napos, kellemes, koranyári idő lesz a hétvégén is.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Kellemes koranyári idő lesz a hétvégén. Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Sulyog Tamás köztársasági elnök ügyét. Vas és Zalavár megyében megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Sulyog Tamás köztársasági elnök ügyét, írt a közösségi oldalán az államfő. Sulyog Tamás szerint a köztársasági elnök és más független alkotmányos intézmények vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő. A Velencei Bizottság munkatársai várhatóan Budapestre érkeznek, hogy a helyszínen tájékozódjanak. Sulyog Tamás múlt héten fordult az Európai Tanács Alkotmányjogi Tanácsadó Testületéhez, miután Magyar Péter többször is lemondásra szólította fel, majd kilátásba helyezte, hogy az alaptörvény módosításával váltanák le. Péntektől Vas és Zalavár megyében megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. A Nébih közölte, az ország többi részén a lehullott eső mennyisége nem volt elég a tűzkockázat csökkentéséhez, így a két vármegye kivételével tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres körzetében. Azbeszt szennyezés miatt két területet zár le a Gyéssev Szombathely térségében. A vasúttársaság péntek reggeltől lezárja a Szombathely szőlős megállóhely melletti P+R parkolót, és arra kéri az ott parkolókat, hogy mielőbb hagyják el a területet. A Vép vasútállomáson szintén lezárják a vágányokhoz vezető járdát és a kerékpártárolót is. Az utasok a füves területen keresztül közelíthetik meg a peronokat. A túlzott beépítések és lebetonozások veszélyeire figyelmeztetnek hazai kutatók. A szakértők szerint Magyarországon naponta akár 13 futballpályányi terület kerül ki a természetes körforgásból, miközben 1990 óta csaknem 22%-kal csökkent a mezőgazdasági területek nagysága. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a burkolt felszínek fokozzák a hőhullámok hatását, rontják a víz megtartó képességet és növelik az asszályok, valamint a villámárvizek kockázatát. A kutatók a meglévő épületek jobb hasznosítását, a barna mezős fejlesztések előtérbe helyezését és a talajvédelmi szabályok szigorítását sürgetik. Többen megsérültek, amikor összecsuklott egy utasszállító repülőgép futóműve a frankfurti repülőtéren. A Los Angelesbe induló járat még a beszállás előtt állt a kapunál, amikor a repülőgép eleje a betonra zuhant. A balesetben több földi dolgozó megsérült. A járatot üzemeltető Lufthansa vizsgálja a baleset okait. Pénteken átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak. Napközben 24-29 fok valószínű. Hasonlóan többnyire napos, kellemes, koranyári idő lesz a hétvégén is.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Kellemes koranyári idő lesz a hétvégén. Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Sulyog Tamás köztársasági elnök ügyét. Vas és Zalavár megyében megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Sulyog Tamás köztársasági elnök ügyét, írt a közösségi oldalán az államfő. Sulyog Tamás szerint a köztársasági elnök és más független alkotmányos intézmények vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő. A Velencei Bizottság munkatársai várhatóan Budapestre érkeznek, hogy a helyszínen tájékozódjanak. Sulyog Tamás múlt héten fordult az Európai Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületéhez, miután Magyar Péter többször is lemondásra szólította fel, majd kilátásba helyezte, hogy az alaptörvény módosításával váltanák le. Péntektől Vas és Zalavár megyében megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. A Nébih közölte, az ország többi részén a lehullott eső mennyisége nem volt elég a tűzkockázat csökkentéséhez, így a két vármegye kivételével tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres körzetében. Azbeszt szennyezés miatt két területet zár le a Gyéssev Szombathely térségében. A vasúttársaság péntek reggeltől lezárja a Szombathely szőlős megállóhely melletti P plusz R parkolót, és arra kéri az ott parkolókat, hogy mielőbb hagyják el a területet. A Vép vasútállomáson szintén lezárják a vágányokhoz vezető járdát és a kerékpártárolót is. Az utasok a füves területen keresztül közelíthetik meg a peronokat. A túlzott beépítések és lebetonozások veszélyeire figyelmeztetnek hazai kutatók. A szakértők szerint Magyarországon naponta akár 13 futballpályányi terület kerül ki a természetes körforgásból, miközben 1990 óta csaknem 22%-kal csökkent a mezőgazdasági területek nagysága. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a burkolt felszínek fokozzák a hőhullámok hatását, rontják a víz megtartó képességet és növelik az asszályok, valamint a villámárvizek kockázatát. A kutatók a meglévő épületek jobb hasznosítását, a barnamezős fejlesztések előtérbe helyezését és a talajvédelmi szabályok szigorítását sürgetik. Többen megsérültek, amikor összecsuklott egy utasszállító repülőgép futóműve a frankfurti repülőtéren. A Los Angelesbe induló járat még a beszállás előtt állt a kapunál, amikor a repülőgép eleje a betonra zuhant. A balesetben több földi dolgozó megsérült. A járatot üzemeltető Lufthansa vizsgálja a baleset okait. Pénteken átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak. Napközben 24-29 fok valószínű. Hasonlóan többnyire napos, kellemes, koranyári idő lesz a hétvégén is.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.
2: Sziasztok! Mi vagyunk a Kamilka és a Pestisik. Ez itt a Jazzy. Egy

0: Intermezzo Bálint Edinával, itt a Jazzin.
1: Ez az Intermezzo, a stúdióban Romhányi Tamás, a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője. Szervusz, szeretettel köszöntelek.
2: Szervusz, Edina.
1: Jön a második befogadás hangja a fesztivál, június 5-én és 6-án lesz majd. Ez ugye péntek, szombat. A Momkult kupola termében tartjátok majd. Mire fókuszáltok? Mi van középpontban?
2: Hát a középpontban az, hogy a fogyatékos embereinknek a teljesítményét megmutathassuk, értékes produkciók jönnek, és most már nem csak tőlünk, hanem széleskörű együttműködés keretében két egész estét betöltő igazi zenekari produkciók lesznek, de nem csak az esti programokra figyelünk, hanem napközben pedig fogyatékos műhelyeink által előállított termékekből nyílik egész napos vásár. Ez is egy nagyon széleskörű választékot kínál, sok érdekesség. Tavaly volt az első, és várakozáson felüli eredményeket hozott. Elsősorban a visszajelzésekre és a látogatottságra gondolunk. Az anyagi vonzata sem jelentéktelen, de itt most hogy mondjam, hogy miként tavaly most is 1000 forintos regisztrációs díjat kérünk, tehát nem belépő jegyes a rendezvény, de ez is egy nagyon komoly lehetőséget jelent az összes ilyen műhelyünknek.
1: Tavaly volt először befogadás hangja fesztivál, akkor mit célból hívtátok életre? Mi volt a fejetekben? Mi volt a misszió?
2: Hát több minden volt. Bemutatkozási lehetőséget adni a zenészeinknek, és hát a sorstársaiknak, akik valamilyen fogyatékossággal élő emberek, és más intézmények, vagy más alapítványok, szervezetek támogatásával, vagy önálló produkcióként megélve szintén művészi előadói tevékenységet folytatnak, de itt nem profi zenészekről beszél, nem professzionális, a szónak abban az értelmében, akik ebből képesek megélni, tehát nem abban az értelemben vett zenészekről beszélünk, hanem olyanokról, akiknek a valamilyen művészeti tevékenység, a zenekarnál nyilván elsősorban a zene, az életükben egyfajta teljességet, harmóniát és kiteljesedést hoz, és nagyon fontos tovább lépés, hogy közönség előtt megmutathassák. Ugye ez egy fokozatosan felépülő rendszer volt, először csak a intézményen belül, a miénk először csak a saját intézményekön belül léptek fel, aztán elmentek más Máltai Szeretetszolgálat által fenntartott intézményekbe, és aztán eltelt 2-3 év, és akkor valamilyen olyan közösségi eseményeken, ahol már nem csak a saját közösségük volt, hanem idegenek is, akkor ott léptek föl. Klubok, közösségi helyiségek, fesztiválok, már kisebb fesztiválok, tehát mint a Majár és ilyesmire gondolok, és aztán egyre nagyobb-nagyobb, és a tavaly év hozta az áttörést, amikor viszont hát a Momkultban, igazi előadóteremben, Mezőmisivel közösen, tehát ismert sztárfellépővel, közösen kiállva előadták a dalaikat, és hát ugye a két estében pedig hát ugye más zenekarok ismert, például Nem adom fel együttes, a határon túl érkező együttesek, tehát egy összetett gazdag program volt, és ebben ők egy blokkot adtak, ez igazi áttörést jelentett nekik.
1: A művészet ereje átütő és hatással van a közönségre, de ebből a szempontból mi a jelentősége annak, hogy egy előadó művész fogyatékossággal él?
2: Hát merjük remélni, hogy nem a sajnálat. Az összes ilyen programunknak egy nagyon fontos eleme, hogy az értékteremtő tevékenység álljon középpontban, és ne azért fizessen a közönség akár egy termékért, akár egy produkcióért, mert hogy ó, szegény emberek, hát segítsük őket ezzel, hanem azért, mert igazi értéket, ellenértéket kapnak a pénzükért, és van néhány nagyon magas színvonalú termékünk, tehát például mondjuk pécsi műhelyben bontott számítógép alkatrészek áramköreiből ékszereket csinálnak. Ez a tavalyi évben a Technológia és Innovációs Minisztérium nagy díját kapta ez a ékszersorozat, és ezeket ilyen kitelepülős vásárokon, fesztiválokon évek óta árulják, és ez rendes piaci áron tudnak elkelni, van rá valódi kereslet, mert jól néz ki, jó viselni, és itt nem számít már, hogy fogyatékos emberek vagy megváltozott munkaképességű kollégák állították elő, de ennek egy hosszú múltja van, sok éves kifutása ennek a zenekarnak, néhány éves múltja van, és ez a második ilyen fesztivál, ahol a Pátyi Máltai zenekar fellép. Őket nem annyira ismerik, nem is saját szerzeményeket játsszák, hanem ismert slágereket, mindenki által ismert dalokat dolgoznak fel. Egyre bátrabbak, egyre jobban szólnak, és minél jobban felbátorodnak, annál inkább sikeressé válik az életük minden más területen, és a magabiztosságuk, az önállóságuk növekszik ezáltal, és tényleg az életük kiteljesedik.
1: Köszönöm szépen, jövünk vissza, folytatjuk még a beszélgetést a második befogadás hangja a fesztiválról Romhányi Tamással, a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjével.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Romhányi Tamás, a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője, a második befogadás hangja a fesztiválra készültök, melynek helyszíne a Momkult Kupola terme lesz majd június 5-én és 6-án. Milyen kihívásokkal küzdenek a fogyatékkal élő emberek a művészi erejük megmutatása szempontjából?
1: Hát a fogyatékos embereket Magyarországon is, mint sok minden más helyszínen, egyfajta, tehát láthatatlan falak veszik őket körül. Az emberek nagy része nem tudja, hogyan szólítsa meg őket, hogyan kezdeményezzen velük kapcsolatot, mit mondhat, mit nem tehet, mivel sérti meg a méltóságukat, meg egyáltalán legtöbben, akik nem voltak még olyan helyzetben, sután érzik magukat, és inkább kitérnek ez elől a helyzet elől. Ezt a fogyatékos emberek érzik, és nincs szükségük sajnálatra, nincs szükségük semmiféle ilyen megítélésre, hanem őszinte elfogadásra van szükségük, tehát ahol nyíltan lehet esetleg beszélni a fogyatékosságukról is, és közben minden másról is, ami az élet velejárója, ami ebből adódik, és hogyha ez egy természetes és őszinte viszony, akkor az emeli és építi őket, hogyha valami mesterkért jópofasság vagy ilyesmi, akkor pedig nem. A Pátyi Máltai zenekarnak a tagjai állami gondoskodásban felnőtt fiatalok, enyhe középsúlyos értelmi fogyatékosok, akik közül egyikük sem tanult zeneiskolai zenét, hanem korábban is próbálkoztak már közös énekléssel, hangszeres játékkal. Jött egy zenetanár hozzájuk, aki próbálta őket tanítgatni, aztán azt mondta, hogy hát azért legalább az alapokat sajátítsák el, és majd egy-két év múlva visszajön hozzájuk. Ez nem történt meg, itt félbe maradt a dolog, de aztán jött a Covid. És a Covid alatt a bezártság, a Pátyi intézmény, ahol egyébként most 75 lakó van, mindent beszámítva, minden egységet beszámítva, nem fogadhattak látogatókat, nem mehettek ki.

0: milyen érdekes, hogy ez a Covidból, tehát végül is a hátrányból előnyt kovácsoltak.
1: És az első koncertjük a járvány végén, tehát amikor a kiárási tilalom megszűnt, vagy amikor az a karanténnak vége volt, akkor egy ilyen nyitó partin, vagy egy ilyen ünnepi eseményen adták elő az első 2-3 számot, amit megtanultak, és aztán onnantól kezdve egyre többször és egyre komolyabb helyeken.
0: És akkor fellépnek, ugye nálatok is a második befogadás hangja fesztiválon?
1: Hát, igen.
0: Na jó.
1: Elsorolhatom őket?
0: Hát alig várom, igen.
1: Varga Berta Zsolt, ő a mi munkatársunk, aki ezeknek a lakóknak a mentor, a gondozója az intézményben, és ő gitározik, énekel, és ő kezdte el velük a hangszeres próbákat, amiből aztán az egész zenekar kialakult. Locz Károly játszik gitáron, szintetizátoron, és énekel, és Csige Zoltán dobol, énekel, Miller Otto énekel, Vajda György énekel, Kovács Krisztina kísérő hangszereken játszik.
0: És ők hány dalt adnak majd elő?
1: A mostani programot nem ismerem teljes részletességében. A Barabás Lőrinc trombitással közösen a próbákra illetéktelenek nem tudnak bemenni.
0: Jó, hát láttam.
1: Sok részletet nem tudok pontosan, de hát...
0: Jó, csak arra voltam kíváncsi, hogy nagyjából a program mekkora részét lehet majd nekik köszönni.
1: Hát én azt gondolom, hogy egy ilyen 30 és 60 perc közötti időszakban, de hát szégyen, gyalázat, ennél többet most még nem tudok mondani.
0: Nem probléma, hát van még idő.
1: Tekintsük ezt úgy, hogy hát ha kíváncsiságot ébreszt.
0: Abszolút.
1: Hát itt titkolózás.
0: Hát ráadásul ott lesz Barabás Lőrinc, jazz trombitás zeneszerző, hát ez kiváló.
1: Igen, és Agárdi Szilvia is.
0: És Agárdi Szilvia, énekművész. A Csillaház ellátottjaiból alakult ugye a Pátyi Máltai zenekar, akikről az imént meséltél, és hát jelen lesznek majd a vásáron is különböző kézműves mesterek?
1: Igen, a Pátyi kerámia műhelyünk, a kreatív műhelyünk, kemencében égetett kerámia dísztárgyakat készítenek, de használati tárgyakat is, tehát bögrét, tányért, különféle kisebb dísztárgyakat, nagyon szép kerámia virágokat volt időszak. Éveken keresztül a köztársasági elnöki hivatal a Pátyi kerámia műhelyből rendelte a reprezentatív ajándékait úgy, hogy fogyatékos emberek által készített kerámia virágcsokrot köttettek össze virágkötővel, élő zölddel, és akkor ez volt egy ilyen nem hervadó, sokáig tartó csokor, amit bátran lehetett adni diplomatáknak, üzletembereknek, akiknek szükség volt. Egy kreatív műhely, ahol szabás, varrás, szita műhely, sok minden egyéb működik. Fejlesztő foglalkozások, a pécsi rekreációt már mondtam, ők a számítógép alkatrészekből készítenek ékszereket. Iváncról, Keszthelyről, Gödről és Csákány Doroszló intézményünkben működő kisebb műhelyek termékei, ezek a legváltozatosabb apróságok, használati tárgyak.
0: És hát emlékek.
1: És emlékek, így van.
0: Köszönöm, Tamás, jövünk vissza, Romhányi Tamás a vendégem, a Máltai Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetője.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.
3: One, two, one, two.

0: Az Intermezzo vendége Romhányi Tamás, a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője, akivel a második befogadás hangja fesztiválról beszélgetek. Ez ugye június 5-én és 6-án lesz majd. Itt fogyatékossággal élő előadó művészek lépnek majd fel. A művészet erejével hangolják a közönséget az összetartozásra, és hát ha már pont ezt a szót használtam most, hogy összetartozás, vagy kapcsolódás, akkor egyszerűen azért végig ott motoszkál bennem ez a furcsa érzés, hogy vajon mit szólnak a fogyatékossággal élő emberek ahhoz, hogy őket fogyatékossággal élő embereknek címkézik. Tehát, hogy miért kell folyamatosan ezt vinniük a hátukon?
1: Hát kell egyáltalán? Valószínű ugye az állapotuk miatt kell, hogy berendezkedjenek erre, de nagyon nem mindegy, hogy amikor ez elhangzik, az milyen szövegkörnyezetben, milyen tartalommal, milyen üzenettel párosítva történik, mert nem a szóhasználattal van a probléma alapvetően, hanem azzal, hogy mit üzenünk. Ez a mostani koncert is a Befogadás Hangja Fesztivál. A befogadás az a Máltai Szeretetszolgálat egyik alapértékének a fogalma. Kozma Imre atya, a Szeretetszolgálat alapító elnök ezt úgy definiálta, hogy azt az embert tudjuk igazán segíteni, akit a szívünkbe fogadunk be, tehát teljes körű befogadás úgy, ahogy van, és nem, hogy hát milyen jó lenne, ha egy kicsit ügyesebb lenne, ha egy kicsit szorgalmasabb lenne, ha egy kicsit kevesebbet füllentene, tehát hanem úgy, ahogy van. És aztán majd ha sok közös időt eltöltünk együtt, és ténylegesen beérnek majd a programoknak vagy a szakmai munkának a gyümölcsei, akkor majd változik, de nem azért, mert mi meg akarjuk változtatni, hanem mi csak azt akarjuk, hogy neki jobb legyen. És miközben neki jobb lesz, közben majd ő maga is fog alakulni, de nem. Szóval, ha ez a szemléletmód van, akkor van a mozgássérült táborunk, egy nagyon-nagyon fontos máltai program, hát fiataloknak hirdetjük meg, de azért 35 év fölöttiek is szoktak még részt venni rajta.
0: Hát ők is fiatalok.
1: Ők is fiatalok. Egyetlen, ez egy hét igazi bulizás, csup olyan program, amit a gondozó, vagy a szülő, vagy a gondviselő nem engedne meg nekik. Lejtőn gurulni kerekesszékkel, vitorláshajóra szállni, éjszakai buliba menni. Ide szülők, hozzátartozók, állandó kapcsolatok nem jöhetnek. Itt egy idegen embernek a gondjaira vannak bízva, aki egy önkéntes, aki előtte kap egy valamennyire komoly felkészítést arra, hogy megint ezt a szót mondjuk, egy fogyatékos embernek a szükségletei, a lehetőségei, meddig terjednek, hogyan kell tiszteletbe tartani a határait, mi az, ahol muszáj beavatkozni, mi az, ahol hagyni kell, hogy őt lassabban, türelmesen, de mégis önállóan megoldja azt a problémát, ami előttük van, és közösen csinálnak mindent. Ez az egy hét hihetetlen energiákat szabadít fel, önbizalmat erősít, kicseríti az embereket. Itt tehát volt, aki egy ilyen mozgássérült tábor után, tehát bontja ezeket a láthatatlan falakat, amik körülveszik a fogyatékos embereket, és volt, aki például mondjuk egy gerinctörés után négy fal közé bezárkózva élte az életét, és egy mozgássérült tábor után azt mondta, hogy hát akkor igazából lehet, hogy el is tudna menni egyetemre. Mert hogyha be tudod gurulni kerekesszékkel a Balatonba fürödni, akkor talán egy egyetemre is el tud jutni a Pesti utcán. És a házasság köttetett, tehát a mozgássérült táborban kötött ismerettségből lett azután házasság. Nagyon-nagyon eszmélet energiákat szabadít fel az a fajta befogadás, hogy így, ahogy vagy. Így, ahogy vagy. Csak rád figyelünk. Nem érdekelnek a korlátaid, mit csináljunk közösen.
0: Hogy te így vagy teljes, így vagy teljes ember.
1: Így vagy teljes ember, és igen, mit, és hogyha igen. Ezt ő is elhiszi, mert komolyan mondják neki, és nem valamiféle gesztusként, akkor, vagy üres szófordulatként, akkor nagyon sok minden megváltozik, és ezért lett ennek a koncertnek is Befogadás Hangja Fesztivál a neve, innen az előzmény.
0: Az előadó művészek hogy fogadták a felkérést?
1: Agárdi Szilvia már az előző fesztiválon is fellépő volt, és hát ő ugye magának az ügynek egy nagykövete is, és ő rengeteg ilyen felkérésnek tesz eleget. A Barabás Lőrincet pedig ismeretlenül kereste meg e-mailben a Pátyi Intézmény vezetőnk, leírta neki, hogy mi ez a Befogadás Hangja Fesztivál, és egyszerűen föltette azt a kérdést, hogy beleférne neki, hogy eljöjjön ide, és egy, nem tudjuk milyen hosszú műsort, fél órás, egy órás műsorban közösen szerepeljen a Pátyi Máltai zenekarral, és nagyon rövid időn belül jött az igenlő válasz.
0: Ugye aztán őt is lehet majd hallani, pontosabban az ő játékát. Nem sokára folytatjuk még a beszélgetést, hiszen azért bőven vannak még olyan előadók, akikről nem ejtettünk szót. Jövünk vissza Romhányi Tamással, a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjével.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Romhányi Tamás, a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője. Június 5-én és 6-án lesz a második Befogadás Hangja Fesztivál. Ez egy színes rendezvény, aminek hát a nevében is benne van, hogy a kapcsolódást és egymás elfogadását segíti. Kik azok, Tamás, akikről még eddig nem beszéltünk, és fellépnek a fesztiválon? Ki ne maradjon senki?
1: Óriási lehetőségnek tekintik ezt a fellépést két másik pátyi, a pátyi intézményünkben működő csapat, az egyik a pátyi mocorgó, a másik a harangozó csapat. A harangozó csapat harangjátékokat ad el különböző fokú sérültséggel élő emberek, a mocorgók pedig hát mozgászenélést, kerámiát készítenek, gyertyát öntenek, meseírást, tehát meseírással is foglalkoznak, és különféle koreográfiákat is betanultak, és ebből mutatnak be majd egy összeállítást. Ugyancsak pátyi ellátottunk Sándor Tibor harmonikás, aki ugyancsak a Csillaházból érkezik. Ők lesznek a Máltai Szeretetszolgálat részéről, de jön a Tordasi Szivárvány együttes, ahol ugyancsak értelmi és értelmi fogyatékos vagy halmozottan sérült fiatalok szerepelnek majd az együttesben. Ők már 28 éve, akkor nem is mindenki annyira fiatal, de mondjuk, hogy örök fiatalok. 28 éves múltra visszatekintő együttes, jelentős nemzetközi tapasztalattal, mert sok országban volt már fellépésük. Az Ajkai Hangadók zenekar, ugyancsak sérült fiatalokból álló zenekar, a Happy Feet Band Marosvásárhelyről, akik ezen a két estén még láthatók és hallhatók lesznek.
0: Csupa fiatal, Tamás, csupa fiatal vesz ott részt. Mesélj egy kicsit, kérlek, arról.
1: Hát a zenekortalanná tesz egyébként is.
0: Ugye, meg egyébként az élet is, a legjobb, hogyha erre így tekintünk. Most a második Befogadás Hangja a fesztivál, ugye évente egyszer van. Tehát ti közben egész évben nagyon sokat tesztek azért, hogy a fogyatékossággal élő emberek beilleszkedjenek a társadalomba, hogy egyre kevesebb nehézséget okozzanak számukra a hétköznapok. De mi minden történik nálatok?
1: Nagyon fontos, hogy ne csak az intézményi ellátásba gondolkodjunk, mert nagyon fontos, és nyilván, hanem az, hogy megkeressünk minden olyan lehetőséget, amitől teljesebbé válhat az életük. Ha most csak azt nézem, hogy ezekben a hetekben mi minden volt, csak itt Budapesten és Pest környékén, múlt héten volt a házszentelése Pátyot, egy családi háznak, ami támogatott lakhatás program, itt arról szól, hogy a nagyobb létszámú intézményből családias körülmények közé költöznek lakók, van velük szociális munkás, de a lehető legtöbb mindent önállóan intézik. Tehát például nagy létszámú intézmény, ami kötött, ahol mondjuk 200 embert meg kell ebédeltetni, vagy reggeliztetni, és van rá mondjuk 1 óra 15 perc, akkor ott ugye a turnusok gyorsan váltják egymást, és hogyha valaki ügyetlenebbül eszik, akkor a szociális munkások vagy a gondozóik azok segítenek neki enni. Tehát csökkentik az önállóságát azért, hogy mindenki beleférjen az időbe, mert a konyhát ki kell üríteni. Itt maguknak csinálnak reggelit, amire csak képesek, saját tempójukban, saját döntéseik szerint, tehát gyakorlatilag pont olyan döntéseket hoznak, melyik ruhát akarom fölvenni, zuhanyozni akarok, vagy kádba ülni, kiülök az udvarra, vagy, tehát nem intézményi kötött programok szerint élnek, hanem a saját elhatárolása, saját kereteik között a lehető, az ő személyüknek szóló lehető legnagyobb önállóság mellett egy pici felügyelettel, hogy baj ne történjen, de azért ez hatalmasra kinyitja a világot körülöttük. Tehát 12 lakó beköltözött Pátyon egy ilyen önálló családi házba, ami egyébként intézet, de nem a szóhagyomás értelmében intézmény, ez most történt.
0: Most akkor ott volt, élnek velük, ugye? Gondozók.
1: Műszakba járnak a gondozók, tehát nem életvitelszerűen, hanem ugyanúgy az intézménybe bejárnak valahonnan. Uh-huh. Itt is, itt éjjel-nappal van velük valaki, aki, tehát ők nem szűnik, mert tehát akik segítségre szoruló emberek, a segítséget meg kell, hogy kapják. Uh-huh. De azt a minimális segítséget, amire ténylegesen szükségük van, és ez egy személyenként nagyon eltérő lehet, amire a legtöbb intézményben nincs se kapacitás, se idő, se energia, hogy ennek az embernek fél órát segítsünk, a másiknak három és felett, hanem hogy ott ne zökkenjen ki az élet, a működtethető, fenntartható legyen minden, ott azért sok minden gépjesen zajlik, ütemterv szerint, program szerint, itt pedig személyre, sokkal személyre szabottabb a gondoskodás. És minél több önállóságot engedünk meg ezeknek az embereknek, annál határozottabbak, önállóbbak, ügyesebbek válnak, és ez így Volt egy úszóversenyünk Gödöllőn, olyan szintén fogyatékos fiatalok számára, akik mondjuk egy-másfél évvel ezelőtt akár bele sem mertek menni egy gyerekmedencébe, vagy egy derékig érő vízbe, és most nem igazi verseny volt, tehát nem másodperc, nem század másodperceket kellett mérni, hanem azt, hogy ők akár közösség előtt, családi közösség, barátok, ismerősök, vagy távolabbi, tehát valamilyen közösség előtt megmutatják, hogy ők már nem félnek a víztől, tudnak úszni, tudnak, az ő életükben hatalmas erőlelépés, és egyébként több mint egy éves felkészülés után jutottak el idáig. De hát, tehát ezek ugye olyan feladatok, amiket nem ír elő mondjuk a szociális törvény, vagy tehát nem kéri rajtunk számon senki, csak jobb lesz tőle ezeknek az embereknek az élete, ezért csináljuk, és ilyen ez a Befogadás Hangja Fesztivál is. Annyit hagyd tegyek hozzá, hogy a tavalyi fesztiválnak az 1000 forintos belépődíjéből a Pátyi Máltai zenekar kapott egy vonatúj dobfelszerelést többek között.
0: Uh-huh. És most mire készültök majd?
1: Ugyanerre, már nem dobfelszerelésre, uh-huh, hanem azt, hogy a zenekari eszközök, illetve a fellépő egységeknek, amire szükségük van ahhoz, hogy teljesebbé, jobbá, ügyesebbé tudják, majd meglátjuk a végén, hogy mennyi volt, mennyi bevétel, de azért ez nem egy profitorientált rendezvény, ezt az 1000 forintos regisztrációs díj is jelzi.
0: Aha. Hát itt sokkal inkább az élményről van szó, nem?
1: Hát igen. És egyébként, tehát hogy mondjam, aki picit nyitott lélekkel ül be a koncertre meghallgatni, azért a tavaly évben is azért elég sok embernek a szemébe lehetett látni egy pici kis könycseppet, vagy egy meghatottságot az arcon, amiben sok minden keveredik, de ott van benne mindig a meglepetés, hogy mennyire jó a produkció, amit hallanak, mert az azért meglepő. Tehát ugye látjuk az embereket, akik fölvonulnak, és aztán és ott állunk lenyűgözve.
0: A művészet ereje, ugye?
1: Mindenképpen.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és meséltél a Befogadás Hangja Fesztiválról is, illetve arról is, hogy hogyan zajlik nálatok az élet, és hogy mi minden egyebet tesztek azért, hogy a társadalom is nyitottan fogadja őket, és ők is megfelelő önbizalommal bírjanak. Nagyon köszönöm még egyszer, sok sikert kívánok.
1: Mi köszönjük a lehetőséget.
0: Romhányi Tamás, a Máltai Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetője volt a vendégem itt az Intermezzo-ban.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben. Itt a Jazzin.
1: És minden, ami fiatalság, plusz minden, ami játék, úgyhogy nagyon nagy szeretettel köszöntöm vendégünket. Jelen esetben a Hevesi Sándor térről, de hogy pontosan mi a titulus, azt meg kell kérdeznem Bagány Mártontól. Én annyit tudok róla, hogy a kommunikációs és szervezési vezető vagy, ami nagyon jó, de jól mondtam én, a Magyar Színháznak mi a teljes neve, és ez a későbbiekben szerintem fontos lesz.
2: Én is üdvözlök minden hallgatót, és téged is nagyon köszönöm, hogy itt lehetek. Magyar Színház. Családi és ifjúsági színház.
1: Na, ugye ez.
2: A szlogenjében a Családok Színháza, igen, ez a hivatalos teljes neve. Egyébként korábban Pesti Magyar Színházként működött, éppen tavaly szedtük le a pesti szót róla.
1: Mi nagyon szeretünk beszélni általában a Ruminiről, meg a Csecsemő és Baba Színházról, de itt egy korosztályt ugorjunk följebb, mármint a csecsemőktől. Meghirdettétek az Ország Iskolája 2026-os versenyt, ami nem egy tanulmányi verseny, ugye?
2: Nem, bár érdekes lehet így is hozzáállni. Ez egy videós pályázat, amit azért neveztünk az Ország Iskolájának, hiszen egy pozitív, jókedélyű kampány, és országos kampány, tehát nincs területi korlát, egyébként határon túl iskoláknak is szól, magyar nyelvűeknek. Arról szól, hogy mit teszi különlegessé a sulitokat, közösség, tanárok, hangulat, őrült ötletek, vagy akár a közös élmények. Szeretnénk arra buzdítani minden iskolát, hogy készítsen egy videót, maximum 4 percben, ahol minél többen szerepelnek, és ezt küldjék el nekünk, és a játék ott kezdődik, hogy ez egy verseny, és a nyereménye az igen értékes, az egész iskola, tehát a nyertes iskola egész közössége a férőhelyek függvényében részt vehet egy magyar színház előadásán ősszel, amit ők választanak ki.
1: Te már tudod a repertoárt, vagy nem akarsz árulkodni, vagy mi lehet ez?
2: Hát igazából ez ugye úgy van, hogy a nagy részét hozzuk magunkkal előző évadokból, azokat nyilván tudom, a többit nem lőném le, mert a hivatalos bejelentése majd évad végén lesz, de olyan széles a repertoár, hogy a kisebbek is, nagyobbak is, ez azt jelenti, hogy általános iskola alsós, felsős, és a középsuli sok is megtalálják a nekik való előadásokat.
1: Videót mondtál, maximum 4 percben, nem vagyok tisztában a mai iskolákkal. Azt tudom, hogy mindig rásítjuk a bélyeget a kedves fiatalokra, hogy titok nemzedék, otthon vannak ebben, azért már érkeztek, vannak itt látható dolgok, magyarszínház.hu/azországiskolája, és nagyon sok iskola műve, pályaműve már itt van.
2: Így van, jönnek, ezt a pályázatot nemrég indítottuk, de szépen érkeznek, csorognak. Mindenképpen azért videós pályázatnak gondoltuk. Hozzáteszem zárójel, hogy volt egy rajzpályázatunk korábban fél éve, nagyon aranyos volt, de az lekorlátozza mégiscsak a célcsoportot, viszont egy videós pályázat kinyitja. Na persze, lehet, hogy a picik nem videóznak, de utána felsőtől egészen a középsuli végéig rengetegen igen, és mivel mindenki manapság már rendező, ami szintén, és a szereplő is, hiszen magukat veszik föl, ez nagyon közel áll a színháznak a tematikájához, és pont a kiírás lényeg az, hogy merjétek kreatívkodni, ötletelni, és mutassátok meg magatokat, vállaljátok be azt, amitől ti úgy gondoljátok, hogy az iskola különlegessége, vagy akár a közösség különlegessége, tehát így mindenkinek a kezében ott van egy kis mini stúdió. Ezt most közösen is lehet csinálni, és csináljátok meg a videót, küldjétek el nekünk, és nyerjétek meg a pályázatot.
1: Fiatalokról beszélünk, és tegeződve beszélünk, ha ebbe beleszól a tanár, igazgató, szakköri vezető, osztályfőnök, az baj?
2: Én azt mondom, hogy ez még jobb, de úgy szóljon bele, hogy ez konstruktív legyen. Tehát mondjuk azt, hogy vegyen részt a projektben, úgy szóljon hozzá, hogy mellé rendel szereplője legyen, ne feltétlen irányítója. Egyébként nem baj az se, hiszen lehet, hogy neki van egy olyan profizmusa, ismerek olyan kollégát, aki azt mondta, hogy ők is csinálják a pályázatot, de mondjuk ő egy média szakember. Ebben az esetben lehet, hogy jól jön.
1: Igen, az én barátomról, aki itt a mellettünk levő testvérrádióban vezet éppen, vagy most nem éppen műsor, de az ő középiskolás osztálya is készül, és csinálja, és már meg is csinál.
2: És például a pályázatok közül, amik bejött, jelenetek lehet látni, hogy van olyan, ahol hát egy ilyen kis laza image videó, de van, ahol egész komolyan beforgatták az iskolai dolgozókat, oktatókat, egyébként ez takarítótól a portáson át az iskola igazgatóig mindenki, tehát az iskola közössége nem csak a gyerekek és a tanárok, hanem mindenki, és látszódik, hogy ők direkt erre készültek, így ilyen formán ez nagyon mókás, és nem titkolt célunk, hogy így ebben a tavaszi, nyári pozitív hangulatban olyan videók szülessenek, amit egyébként utána vissza is tudnak nézni, amit meg tudnak osztani az iskola weboldalán, social médiában, és ez egy örök tartalom, egy apropó arra, hogy majd egyszer visszaemlékezzenek, hiszen ilyenből azért kevés készül, és egy kicsit a saját település is legyen büszke az iskolára, és segítse őket megosztásokkal. Tehát egészen közösségépítő célt tudunk így eléjük rakni.
1: A videókat YouTube-ra kell feltölteni, majd a nyilvános linket elküldeni a Magyar Színház részére, és van zsűri?
2: A fődi az kifejezetten a szavazások alapján dől el, de vannak egyéb díjaink, második helyezett, harmadik helyezett szintén szavazás alapján, és külön díj a társulat kedvenc videója. Nyilván ott nem tudjuk meghívni az egész iskolát, de 15 jegyet nyer, tehát voltak éppen a forgatóstáb. Kíváncsi vagyok, hogy a társulatunk melyiket fogja választani.
1: Szerinted színház szeretők, akik ezt beküldik, itt mindig próbálnak ellenséget és ellenségeskedést generálni, vagy kreálni, hogy én is kiejtettem már, hogy TikTok nemzedék, ugyanakkor pedig a Hevesi Sándor téren, a Magyar Színházban a székek vannak, ülni lehet, tapsolni lehet. Összejön a kettő?
2: Nagyon összejön. Ugye így egy család és ifjúsági színház, a nevünk deklaráltam, voltak éppen ebből kifolyólag hozzánk nagyon sok gyerek jár. A repertoár az kiszolgálja a babától a 100 éves embert is, de ebben a nézőközönségünk mintegy 40% az iskolás, általános és középiskolás, tehát mi látjuk őket rendszeresen a széksorainkban. A picikék nagyon szeretik, tehát az a megőrülős fajta, amikor a Rumininek, a Madagaszkárnak, meg ilyen hasonló daraboknak szurkolnak, üvöltöznek, ugrálnak, táncolnak, aztán elmegyünk szépen komolyabb témák felé, Róma és Júlia, Hamlet, vagy natán olyan történelmi jellegű darabok, amik idén jöttek be, például a Fedáksári régi primadonnáról szóló darabunk, sokkal komolyabb, vagy az Addikt, ami Anger Zsolt rendezése és a függőségekről szól, tehát azon lehet röhögni, de mégiscsak leginkább sírni szoktak a végén, annyira meghatódik rajta az ember, úgy átéli, de ők szeretik, és nincs tömmet ezt kimondani, hogy a mai fiatal generáció nem szereti a színházat, hanem azt kell, rá kell őket vezetni, meg kell velük értetni, hogy ez miért fontos, és hogyha jó edukációval érkeznek, akkor viszont maradandó élménnyel távoznak. Ez biztos így van. És még az egy nagyon fontos, hogy a színházunk komoly erőfeszítést tesz ebbe bele, tehát feldolgozó foglalkozásokat kínálunk, tananyagok vannak fönt a webben. Így mi próbáljuk a pedagógusokat segíteni, és a gyerekeket pedig színházra nevelni, színházra szoktatni.
1: Illetve arra, hogy meg is mutassák magukat, ami azért fontos, mert lehet, hogy ebből kijön egy színházi nyelv, ez most videós nyelv, vagy kötöm az evet a karóhoz, meg ütöm a vasat, mindenfélét keverek itt. Ugye ez béke, és ez a lényeg, színház, és a generáció legkedvesebb foglalatossága a gép pötyögés között.
2: Igen, abszolút békés cél az, de lehet harcias is egyébként, mert nincs műfaji megkötés, tehát lehetne egy akciófilmmel is jelentkezni. Minden esetre tehát abszolút örülünk neki, hogyha színházi nyelven közelítik meg. Nem volt feltétel, de...
1: Itt van, olvasom a kikötéseket, lehet benne tánzene, humor, bármilyen kreatív ötlet, iskola közössége, büszkén vállalja, vállalja iskolai értékek, hangol... Igen, itt nincs olyan, hogy nem színház.
2: Nincs, de a kielemény, és az nyilván megnézi a repertoárt, és próbálja belekötni, például a Jean, mint olyan az egyik videóban megjelenik, és azért azt hozzátenném, említeném, hogy mivel rengeteg pedagógus jár hozzánk csoportokat hozni, elsősorban nyilván ők értesültek el legelőször a versenykírásról, tehát nekik van élő magyar színházas élményük, tehát én azt gondolom, hogy ezt rengetegszer vissza fogjuk látni a videókban, az erre való utalásokat.
1: Gene, de nem véletlenül nem említetted a Geszti Monori András Tasnádi István darab hihetetlenül színes, meg örökérvényű, de rendkívül mai dúdolható, meg végig topogható, ezer egy éjszaka, és majd lesz is egy játékunk, mert hoztál a zsebedben rengeteg jegyet legalábbis szombatra este, hétre, öt fő részére, és az ehhez kapcsolódó játékunk lesz. Szerinted ti is rábukkantok tehetségre? Tehát amikor ti ezeket végigböngészitek, mert ugyan egymásról szavaznak, akkor azt mondjátok, hogy hoppá, ez mekkora ötlet, ez mennyire kreatív.
2: Igen, igen. És képzeld el, hogy mi minden, tehát az a családok színház, a ifjúsági színház, de az ország, de talán Közép-Európa legnagyobb gyerektársulattal rendelkező színháza vagyunk. Rengeteg gyerek van, most 100 fölötti játszó színpadon, nagy színpadon játszó gyerek van. Az azt jelenti, hogy vannak darabok, ahol ők vannak főszerepben. És mivel, hogy hát szegények hamar kiöregednek ezekből a kis pici életkort igénylő szerepekből, ezért évente mindig van casting, és úgy képzeld el, hogy ez a közösség, aki hozzánk jár, mint egy ilyen 50-100 ezer fiatal per év, ez nem a teljes közönség, hanem annak egy része, abból kerül ki elsősorban az újabb tehetség. Tehát most például most szombaton, pont jó, hogy mondod, lesz a casting jövő évadra. És gyakorlatilag hasonló arcokat látunk, akik hozzánk jönnek, megszeretik, beleszerelmesednek a deszkákba, a fényekbe, és ők gyakorlatilag most szombaton már meg is tudják mutatni magukat, és lehet, hogy jövőre mondjuk az a gyerek fog a nagy színpadon állni, aki mondjuk most a videóban pályázott.
1: Egy iskola több videóval is indulhat, ezt nagyon fontos elmondanom. Ez egy misszió, azért ejtsük ki, és nagyon fontos. Miért ennyire fontos a csemete, a gyerek, a jövő Magyar Színháznak?
2: Hát, ha csak
1: simán... Ha sablonokat mondasz, az is jó, de...
2: Hát, hogy csak ha marketing nyelven közelítjük meg, akkor ez egy hosszú távú befektetés, ugye? A szülőt is jó, hogyha megfogjuk, nyilván nem a gyerek dönti el, hogy hova megy, de ő fog otthon kilincselni, hogy szeretne eljönni színházba, de azért egy közintézmény vagyunk, és ilyenkor elvárható az, hogy értéket adjon át, nevelje kultúrára a fiatalokat, ebben nekünk nagyon kiterjedt rendszerünk van, tehát tényleg az iskolákra, szervezetekre, szociális háló is van mögötte. Egyébként akadálymentes előadásaink is van rengeteg. Ez egy szerethető projekt, és mindig élményt adunk, és mindig valami pozitívat. Én azt mondanám, hogy ez egy állami intézménynek, ami színháza küldetése. Nekünk ezt kell csinálni. Nincs is választás, ezt nem lehet öncélúan.
1: Én meg jól elfelejtettem, hogy hát az egyik audionarrátorokkal is már beszélgettem, éppen ezért jó, hogy bejött ez az akadálymentesítés és a mindenkihez szólás. Mindenkinek szólok, magyarszínház.hu, az ország, per az ország iskolája, itt minden elolvasható, ami kritérium, meg ilyen nyitási, indulási verseny. Ha 300 fős iskolán van, az is belefér majd a nyereménybe?
2: Hát akkor ők lehet, hogy kétszer jöhetnek, vagy mindenki osztott magával még egy embert. Mindennel együtt nagyjából 580 ember tud leülni. Hogyha lépcsőn is ülnek, akkor ez följebb tud duzzadni, főleg, hogyha a legkisebbeket ültetik, mert az két lépcsősoron is elfér egy osztály. Minden esetre nyilván a szabad kapacitás függvényében, tehát kb. 500, kötőjel 600 fős intézményt tudunk leültetni, illetve annak az iskolának, abban az iskolából, aki megnyerte 600 főt. Azért ez egy nagy szám, így ilyen formán kis lehet számolni, nyilván a választott előadás függvényében, hogy ez egy borzasztó nagy értékű nyeremény. Ez itt akár az 5-6 millió forintot is eléri, így, hogyha azt csak ezt nézi, igen, egy tantestület, vagy egy iskolai közösség, akkor azt mondanám, hogy ez megéri.
1: Rendben, meddig van határidő? Az iskolának is van egy vége, mert biziosztás is lesz, meg jön a vakáció is, vagy gondolkodjanak még utána is?
2: Én azt mondanám, hogy egyelőre tartjuk az eredeti kiírást, ami az évadzáronkon történő díj kiosztás lesz, ez június 27. De itt megmondom halkan egymás között, nyilván csak egymás között, hogy a nézők is hallják, hogy sokan reagáltak már úgy, hogy nagyon örülnek neki, de lehet, hogy kicsit ki kéne tolni a jövő tanév elejére, tehát mondjuk szeptember közepig. Ezt mérlegeljük, meglátjuk, hogy hány pályázat érkezik be, de rengetegen jelezték ezt, amit megértünk, meglátjuk.
1: És ez egy nagyon jó műfaj, hát mondom én a régi tévés, de tényleg ebben érdemes gondolkodni, így dicsekedni, vagy így büszkének lenni a mi iskolánkra, vagy így elmesélni, hogy miért jó oda járni, vagy mi a baj a Menzával, meg a takarítónéni viselkedés. De hát nincsen a takarítónénivel, soha semmi baj. Bagány Mártonnal néztünk egymásra, és bólogattunk így egy jó erőset. Magyar Színház kommunikáció és szervezési vezető, de nem ez a lényeges, hanem amit az imént mondtam, és jól elfelejtettem, magyarszínház.hu per az ország iskolája. YouTube-ra föltöltendő maximum 4 perces filmekről beszélünk, de nyugodtan egy iskola többet is beküldhet, mert ugye több szakkör is van, ha így akarom mondani, vagy több évfolyam, vagy alsós, felsős, hasonló.
2: Korlátlan, tehát annyi is egy iskola bárhány videót küldhet, csak ebben az esetben valószínű a szavazat megoszlik a beküldendő videók, beküldött videók között.
1: Jó, ennyi harc belefér. Magány Márton, nagyon-nagyon szépen köszönöm.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.

0: Öfögés helyett vidámság és sok-sok fiatalság a reggeli Express főváros centrikus program ajánlatában. Szombat délután 6-kor a 3. kerületben az Óbudai Társaskörben lesz az Óbudai Zene Zug Fesztivál, és mi kiemeltük most Ránki Fülöp és a Budapesti Vonósok koncertjét. Egyrészt Ránki Fülöp fiatalsága miatt, bár az ő pályája már ismert, sokrétű, és ebben kiemelt szerepet játszanak Liszt Ferenc művei, és különösen közel állnak hozzá a zeneszerző mély gondolatiságot közvetítő, és talán éppen ezért ritkában játszott kompozíciói. Most a Budapesti Vonósokkal egy olyan Liszt zongora versenyt szólaltat meg, melyet a szerző egészen fiatalannal, alig 20 évesen kezdett el írni, ám élete során ismeretlen maradt ez az E-moll koncertó zongorára és vonós zenekarra, és a Meldiction Átok alcímet viselő darabról, bár én az angolos kiejtést választottam, de lehet ezt latinul is, Ránki Fülöp úgy gondolja, hogy egészen megdöbbentő, a mű kezdetének sokkoló harmóniái különlegesek, a fő témája pedig megelőlegezi a Faust szimfónia egyik lényeges momentumát. Aztán jön egy másik fiatal kori mű Mendelssohntól, a C-dúra vonós zenekari szimfóniája, egy alig 14 éves ifjú géniuszát bebizonyítandó, és természetesen a koncertet egy hallatlanul szellemes, megígértem, a 18. századi zene hangvételeit és a korszak ízlésvilágát idéző, ám romantikusan túlfűtött mű Richard Strauss Rózsalovak című operájának a vonós zenekari keresztmetszete zárja, de kezdjék el önök szombaton délután 6-kor az Óbudai Társaskörben, ez az Óbudai Zene Zug Fesztivál Ránki Fülöppel és a Budapesti Vonósokkal. Minden mindennel összefügg, és természetesen minden mindennel összehozható, de nem erőszakoltan. Szombaton délután, vagy késő délután a BMC-ben Bartókról szól minden. A szemünknek, a fülünknek, és természetesen az elménknek is. A szemünket kiszolgálja majd Szigeti Szilvia Ferenci Noémi Díjas textilművész. Ő átköltöztette a Bartók Béla útról a Bartók reflexiókra szóló, és ennek kapcsán készült textil kiállítását. Aztán jön Kerényi Mihály Bartók 14 bagatelljét alapul vevő zenefilmje, aminek szerves résztvevője, és az estének is nagyon fontos résztvevője majd Radnóti Róza, aki hozza a zongoráját, vagy már ott van, illetve hozza barátnőjét, Szalai Fatimát, aki megpróbálja a népdalokkal, a saját egészen különleges népdal intonációival közelebb hozni különlegesen a közelgő nyári napforduló népi szimbolikáját is. Bonyolult szavak, de a lényeg, hogy Bartókról van szó minden szinten, és minden érzéki szinten, tehát a BMC-ben szombaton. Éljen a fiatalság, aki nem felejti a történelmet. Minden programhoz jó szórakozást kívánunk.
1: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben. Itt a Jazzin. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Változékony, de kora nyáriasan meleg idő lesz. Világszerte a nemzeti összetartozásra emlékeztek a magyarok. Újabb medvetámadás volt Szlovákiában. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. Budapesten tárgyalt Mihály Martin ír miniszterelnökkel a magyar kormányfő. A találkozó után Magyar Péter kiemelte, Magyarország és Írország között nincsenek vitás kérdések, és Budapest támogatja a jövő hónapban kezdődő ír uniós elnökség fő célkitűzéseit. A miniszterelnök arról is beszélt, számít a közelgő ír elnökség támogatására az előző kormány idején Magyarország ellen indított 7-es cikkely szerinti eljárás lezárásában. Országszerte is a határon túl is megemlékezéseket tartottak a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Magyar Péter miniszterelnök a Kossuth téren tartott ünnepségen úgy fogalmazott, erős Magyarországhoz erős Közép-Európára van szükség, a térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdek. A kormányfő hangsúlyozta, a külhoni magyarok érdekében is jó viszonyra van szükség a szomszédos országokkal. Átvilágítja a kormány a határon túli magyar szervezetek támogatási rendszerét, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Nemzeti Összetartozás napján közzétett üzenetében. Tar Zoltán közölte, hogy felülvizsgálják a propagandaként működő médiumok támogatását is. A miniszter úgy fogalmazott, a támogatások politikai szócsöveknek, barátoknak mentek, és azt a célt szolgálták, hogy a magyarországi megosztottsághoz hasonló állapotokat idézzenek elő a külhoni magyaroknál is. Rászorulóknak, várandós anyáknak és családoknak indít programot a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. A csaknem 10 milliárd forint értékű uniós támogatásból egyebek mellett tartós élelmiszereket és gyermekápolási cikkeket kapnak. Továbbá a mentálhigiénés tanácsadást és fejlesztő foglalkozásokat is ezekből a forrásokból biztosítják a nélkülözőknek. Egyeztetésre hívta hétfő délutánra a hazai sertéságazat szereplőit az agrárminiszter az afrikai sertéspestés megjelenése miatt. A vírus először mutatták itthon házi sertésekben egy vállai telepen Szabolcs-Szatmár-Berekben. Az érintett gazdaságban a sertésállományt napokon belül felszámolják, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki. Bóna Szabolcs hangsúlyozta, hogy a magyar sertéshús fogyasztás továbbra is biztonságos. Újabb medvetámadás történt Szlovákiában, Szent Anna település közelében egy erdei munkásra rontott rá egy barna medve. A 37 éves férfit válsérüléssel vitték kórházba. A Tátrai Nemzeti Park azt javasolja a környéken kirándulóknak, hogy a nehezen megközelíthető, összefüggő növényzettel borított erdei terepen különösen óvatosan közlekedjenek. Marad a változékony idő, a Dunántúlon erősen borult lesz az ég, míg keleten legfeljebb gyenge felhők szűrhetik a napsütést. Késő délutántól többfelé megvastagszik a felhőzet és eleredhet az eső. A Dunántúlon megerősödik a szél. Napközben 24-29, késő este 12-22 fok lesz. Északnyugaton lesz a leghűvösebb. A hétvégén többnyire napos, kora nyári időre számíthatunk.
1: A hírek után újra. Jazzy zene. A most következő Pink Martinit élőben is meghallgathatják július közepén a Veszprém Festen.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A műsorban elhangzott információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. Kedves utasaink! Ez itt a Business Class Replay, ahol visszakanyarodunk és felidézzük az előző adás legfontosabb beszélgetéseit.
1: Stúdión vendége Karagics István, Blue Chems Capital alapító igazgatója. Jó reggelt!
2: Jó reggelt, üdvözlök és hallgatókat.
1: Na hát, nagyon-nagyon jól indult a felvezetésben. Kérem szépen, vagyonadóról fogunk beszélgetni, arról, hogy kit kell, hogy kell megadóztatni, kell egyáltalán, de mielőtt belekezdenénk, gyorsan néhány adat, jó? 16 európai országban vezették eddig be a vagyonadót, 13-ban már kivezették. Tehát 16-ban bevezették, ebből 13-ban kivezették, 3 országban maradt egyelőre vagyonadó. És akkor mondok még számokat, csak hogy még érthetőbb legyen a dolog. Ez ugye a pró, tehát hogy nem biztos, hogy jó ez a vagyonadó. Itt van a kontra, hogy miért is akarják bevezetni, az pedig így szól, hogy a bruttó, összes bruttó vagyon a centris belül, ugye ez a legfelső 1%-ról beszélünk. 2020-ban még 32.200 milliárd forint volt, 5 évvel később, tehát 2025-ben már 52 milliárd, tehát 32-ről 52-re ment föl 5 év alatt, közben pedig a háztartások száma ebben a legfelső 1%-ban 39.800-ról mindössze 40.440-re nőtt. Most ez miért érdekes? Mert azt látjuk, hogy gyakorlatilag a háztartások számában nincs eltérés, a vagyon az meg majdnem megduplázott annál a közösségnél, ami ott van a legfelső 1%-ban. Hát akkor innentől kezdve nézzük azt, hogy érdemes-e, vagy kell-e, vagy hogy milyen kérdéseket vet fel egyáltalán az, hogy vagyonadó.
2: Hát ez nagyjából egy ilyen 12 kérdés volt. Megpróbálok így nagyjából tövékesbígy sorban válaszolni. A vagyon növekedését illetően abban a pillanatban, hogy megnézzük, hogy a vagyon, a háztartások kezében lévő vagyon mennyit nőtt, akkor világosan látszik, hogy jelentős növekedésen van túl, de azt ne felejtsük el, hogy 5 év alatt egy 50%-os, 15 év alatt pedig egy 100%-os infláció volt. Uh-huh. Tehát gyorsan különbséget is kell tennünk egy olyan kérdésben, hogy mekkora a valós reál növekedése annak a bizonyos vagyonnak, vagy az összvagyontömegnek. Emellett van egy olyan nagyon érdekes aspektus, hogy nagyon speciális helyzetben van Európán belül, mert messze-messze-messze felülreprezentál, vagy nagyon az élbolyban helyezkedik el a lakosság által birtokolt ingatlanok.
1: Igen, és akkor mondjuk ki, hogy harmadik helyen van Magyarország Európában, Románia, illetve Szlovákia előzi csak meg.
2: Így van, így van. Tehát ez a 90% fölötti ingatlan arány, ez egyes mérések szerint 91, mások szerint 89, de lényeg az, hogy ez egy olyan magas szám az ingatlanok árának az emelkedésével, az összmagyar vagyon tömeg is nagyon nőtt, tehát jelentősen nőtt. Ez megint egy olyan hát kicsit furcsa helyzetet eredményez, hogy nagyon-nagyon sokan vannak, akiknek papíron statisztikailag megnőtt a vagyon, de a valóságban ők nem érzik magukat sokkal gazdagabbnak, mert a flowjuk, a jövedelmük az nem nőtt.
1: Igen. Már most pont az új KSH adatok alapján meg azt látjuk, hogy éves szinten 3,5%-kal nő a forgalom, a fogyasztás.
2: Igen. A vagyondecilisekre viszont lebontva jól látszik, hogy nagyon nagy mértékű a koncentráció. És ezt már jó néhány éve különböző fórumokon, meg ilyen műsorokban, gazdasági körökben sokat téma, nagyon sokat beszéljük, elemezzük ezt. Nem csak Magyarországon, egyébként az egész világon ez a jelenség. Magyarország olyan mértékben tolódott el a legfelső vagyon decilis felé az összes megtakarításnak a súlyozása, hogy különösen ugye itt az infláció volt az egyik tetten érhető tettes, mert a bármilyen pénzügyi megtakarításnak a jövedelme, vagy bármilyen pénzügyi megtakarításnak a hozama, az azonnal elégett
1: az
2: inflációban, abban, hogy a mindennapi szükségletek, az élet, az annyival drágább lett, és ezt a 9 decilis tehát a társadalom 90%-a, hát igen, az alsó 90% ezt bőségesen megérezte a bőrén, tehát ők nem tudták gyarapítani jelentősen a megtakarításaikat. Ha megnézzük, Európai Központi Bank 3 évente csinál egy ilyen nemzetközi felmérést, amiben a statisztikai hivatal, illetve az MNB adja közze utána ennek az eredményét. Ennek most 23-ban volt az utolsó ilyen megjelenése, bemutat, vagy felmérése, 25 adták köze, és ott világosan látszik, hogy bármilyen olyan tárgyban, ami az, nem tudom, autó, folyószámla, készpénz, ott és az ingatlan is, ezekben az eszközosztályok, vagy ezekben a javakban ingó, vagy ingatlan tárgyban teljesen kiegyenlített a társadalom, nyilván az alsó rétegekben, alsó decilisekben kevesebben birtokolnak, de ott nem jelentős, nem drámai a különbség. Abban a pillanatban, hogy megnézzük az eszköz... Igen, és ahogy abban a pillanatban, hogy megnézzük Magyarországon még az állampapírt is, mert állampapírt az gyakorlatilag a felső 3 decilis birtokol, mondjuk 20%-nál többet, de ha megnézzük tőzsdei részvényt, vagy megnézzük az egyéb cégrészesedéseket, ott viszont teljesen a legfelső vagyon decilis dominál.
1: Na jó, akkor innentől kezdve kanyarodjunk akkor most rá a magyar vagyonadóra. Tehát most azt látjuk, hogy valóban kialakul egy olyan társadalmi helyzet, hogy a magyarországi legmagasabb felső 10% az nagyon meggazdagodott. Indokolhatja ez a vagyonadót? És hogyha igen, akkor miképpen?
2: Hát ez nagyon, azért nagyon bonyolult a kérdés, mert a társadalmi igényt, meg a felvetést, meg egy valamilyen rendezésnek, vagy kezelésnek, kompenzációnak a szükségességet, azt világosan el lehet ismerni, és az vitán felüli. Az elmúlt 15 évben nagyon sok érdem nélküli meggazdagodással szembesült a társadalom. Nagyon nagy koncentrációk voltak a különböző szektorokban is, tehát ennek a kezelése egyrészt társadalmi, másrészt meg, hát hogy fogalmazzak, vagy büntetőjogi, vagy, tehát egy csomó oldalról meg lehet ezt közelíteni. Okay. Én azt mondom, hogy egyrészt jogos, másrészt a világon is teljesen természetes az, hogy a kiemelkedő jövedelemmel rendelkezők, vagy nagy vagyonnal rendelkezők, azok több terhet viseljenek, és ennek, és itt jön a mondatnak a véleménye. Az OECD csinált egy jelentést, ugye említetted ezt a milyen mennyiségű európai országban alkalmazták, majd vezették ki a vagyonadót. A vagyonadó biztosan nem mondja ennek a fajta adóztatásnak. Bármilyen fajta olyan megoldást, ami a többletosztalékadó, vagy a sávos örökösödés, nem tudom, ajándékozási adó, bármilyen olyan vagyonát, tehát a vagyonátadást,
1: vagy
2: igen, és ezzel kapcsolatos, vagy egy összeghatár fölött, de akár említetném a progresszív adósávokat is, tehát hogy nagyon sok fajta módja lenne ennek, hogy ezt
1: valahogy ezt szabályozzák.
2: És ami a harmadik aspektusa, hogy nagyon-nagyon nehezen behajtható, és nagyon nehezen összegerebjészhető az, amiről ugye úgy beszélünk, hogy a laborkörülmények között egy 160-180 milliárd forint, ami nagyon nagy pénz, de a költségvetés tételsorait, meg a büdzsé tételsorait nézve, igen. És ehhez elképesztő energiát kéne fordítani.
1: Isten, ugye azért vezették ki a vagyonadót, mert arra jöttek rá, hogy inkább elköltöztek a gazdagok, mint hogy le kelljen adózniuk. Tehát igazából olyan nagyon eredményes nem volt, de összeért el nekem egy magyar vagyonadó probléma térképével egy kérdéssort. Menjünk ezeken végig. Szóval első, rendszer szintű probléma, hova illeszkedik az adórendszerben?
2: Ugye itt ez a probléma

0: A OECD nagyon röviden egy nem szóval ajánlott, hogy nem szabad bevezetni, ma nem szabad bevezetni, mert 30 évvel ezelőtt teljesen más volt a vagyon megadóztathatósága a vagyonosok körében, és teljesen más most, hogyha ezt mind végignézzük, és azért mondom, hogy akár az, hogy az adórendszerben hogyan illeszkedik, ugye ez arra vonatkozik ez a kérdés, hogy például Svájcban több másfajta adó nincs, ami Magyarországon van, és ott az a fajta vagyonadó, az más adónemeket pótol ki, vagy azok helyett van. Spanyolországban például az ingatlanokat célozzák, és azon keresztül, vagy említettünk ugye Norvégiát, a harmadik országot, ahol ilyen típusú vagyonadó van, és azt sem szabad elfelejteni, hogy mind a három társadalom jóval jelentősebb felsőbb középosztálya és felsőbb vagyoni osztálya rendelkezik.
1: Igen. Jó, menjünk még egyszer végig ezeken a kérdéseken. Tehát az első kérdés, amit föltettek, hogy rendszer szintű a probléma, hol illeszkedik az adórendszerben. Gyakorlatilag a vadonadó új ráépülő adó lenne, vagy más adókat váltanak ki, erről beszéltél most.
0: Igen, igen.
1: Másik a célprobléma, mi a célja a vagyonadónak, mit akarunk adóztatni? Ugye ez is egy nagyon fontos kérdés, hogy az indokolatlan vagyonosodást akarja ellenőrizni, vagy pedig általános jellegű vagyonadó. Aztán értékhatár probléma, hol húzódjon az adókötelezettség alsó határa, aztán adómérték probléma, mekkora legyen az éves
0: ezek, kúcs. Ezek mind olyan kérdések, az értékhatár probléma is, hogyha megnézzük, és ugye megnézzük a számokat, a statisztikákat, említetted ezt a bizonyos felső 1%-ot, amiről csináltunk egy ilyen Magyarországon korábban még nem látott, vagy ilyen formában, ilyen mélységben nem összegzett ilyen kis jelentést. És ebből kiderül, hogy hát ezek a mi kis 1 milliárd forintos határnál meghúzott ilyen mini krőzusaink, akik azok igazából nem vagyonos emberek, tehát sem nyugat-európai szemmel.
1: Sem más nyugati.
0: És hogy legyünk őszinték, az elmúlt 15 év inflációját tekintve, meg ingatlan növekedését tekintve, én azt gondolom, hogy magyar szemmel sem. Nagyon sok pénz 1 milliárd forint, és nagyon sokan örülnének, hogyha lenne 1 milliárd forintjuk, viszont ez egy olyan elképesztően alacsony határ, hogy több tízezer KKV-t, akik nagyon nagy munkaadók, nagyon sok, tehát a gazdaság az egyik
1: pillére, igen.
0: Gerince, igen. Én azt mondom, nagyon sokakat nagyon nehéz helyzetbe hozni, és ugye itt ennek a bizonyos adó probléma, a térképnek is a több másik pontja, ezeket próbálja összeszedni. Hogy
1: és végig megyek rajta, mert nagyon jókat írtál, szóval adómérték probléma, ugye itt tartottunk, aztán kettős adóztatós probléma, ugye, hogy ne ugyanazt az adóalapot terheljük duplán. Ez szintén fontos. Aztán legalább itt volt a termelővagyon problémája, tehát hogy adóztatható-e ugyanúgy egy gyártelephely, iroda, géppark, mint mondjuk egy passzív luxuseszköz. És ezek nagyon jó kérdések, hogy mit adóztatunk.
0: Itt az a kérdés, hogy egy immateriális javakkal terhelt, vagy birtokló cégnél milyen lesz az elszámolás, meg a kalibrálás módja, és milyen mondjuk egy olyan cégnek, akinek hatalmasnak gépparkja van, és a
1: gépbark tulajdonos,
0: igen, és ott állnak eszközökben a
1: milliók, vagy milliárdok, igen. De aztán föltetted ugye az ingatlan vagyon problémáját, a területi hatály és külföldi tulajdon problémáját, likviditási problémát, értékelési probléma, jogbiztonság. Mert olyan kérdéseket fogalmazhatok meg, hogy én nem is tudom, hogy egyáltalán lehet-e ezt tisztességesen csinálni, ezt a vagyonadó kérdést. Ugye az is kérdés, hogy van-e értelme, de a másik, hogy lehet ezt tisztességesen csinálni.
0: Én azt mondom, hogy amikor a probléma térkép az csak egy kiinduló pont. Utána, hogyha a megvalósítást nézzük, akkor az megvalósításnak ez volt ennek az OECD jelentésnek is az egyik sarokpillére, hogy nagyon fontos, hogy a behajtatóság és a transzparencia meglegyen. Magyarországon vannak olyan formák, vannak olyan módok, ahol akár az ingatlan illeték, akár a most jelenleg nagyon kedvező befektetési adó és tartós befektetési számlát nagyon kedvező helyzetbe rögzítő rendelkezések, amik mind jobb behajthatóságú, mind jobb ellenőrizhetőségű és sokkal kevesebb adminisztrációt igénylő formák. Tehát én azt gondolom, hogy a vagyonadónak a szellemiségét azt érdemes megtartani, és az egy racionális és jogos igény, de hogyha abból az aspektusból nézzük meg ezt a kérdést, hogy megéri-e is ezt, lehet-e akkor olyan csekély lenne

0: végül behajtott adónak az összege, hogy az eltörpül amellett, amit egy csomó más, egyébként mondom, akár a progresszív adózáson keresztül, akár a, hát legyünk őszintén, az elmúlt 15 évben, vagy 17 évben Magyarország egy, akinek volt vagyona, ez sajnos a társadalomnak a 90%-a ezt nem érzi, de akinek volt megtakarítható vagy befektethető vagyona, annak ez egy adóparadicsom volt. Tehát a tőke befektetésekkel kapcsolatos szabályozások és adó lehetőségek azok kiemelkedőek voltak.
1: Mert a fogyasztást adóztatták.
0: Így van. És a adópolitika sokkal inkább a fogyasztásra koncentrált. Én azt gondolom, hogy ezen nyugodtan lehetne változtatni. Tehát ez nem ördögtől való volna. Maga a vagyonadó, bár itt említetted az adó értékhatár problémát, itt is csináltunk egy kutatást, megnéztük azt, hogy mi lenne abban, ebben a bizonyos 40 ezres körben, amiből egyébként az 1 milliárdos határral sem mind a 40 ezer háztartás lenne érintett, tehát nagyon érdekes, hogy még az 1%-ot sem fedné le az, aki az érintetti kör. Ennyit tehát a igazi nagy problémája Magyarországnak az, hogy kevés a háztartási vagyon, meg hogy sokkal szegényebb az ország, mint kellene lennie. Ez egy ilyen vagyonadó akkor lenne működőképes egyébként, hogyha mondjuk 5%-ot, tehát nem az, hogy a 3/4%-át a lakosságnak,
1: hanem hogy
0: 5%-ot a
1: érintene,
0: akkor már egészen másképpen racionálisan, és egészen másképpen más lenne az összeg is, amit akkor már 1000 milliárdos nagyságrendről beszélnénk, ott már lehet, hogy elgondolkozásra érdemes lenne az, hogy ebbe igenis energiát, rendszert, intézményi hátteret és behajthatósági.
1: Ami biztos, hogy azért most így azonnal nem érdemes bevezetni, hisz annyi kérdést kéne előtte körbejárni, hogy ahhoz idő kell, ez egészen biztos, sőt, akár az egész adórendszer átalakítása.
2: Lemaradt az elhangzottak elejéről. Pánikra semmi ok. A weboldalunkon minden beszélgetés visszahallgatható teljes egészében. Jazzy Business Class. Együtt vagyunk.

0: Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Backpack keddenként a Jazzy Business Classban. Beszámolunk a hazai és külföldi turizmus aktuális helyzetéről.
1: A Backpack rovat együttműködő partnere az Ibusz Kft., az Ibusz utazási iroda üzemeltetője. www.ibusz.hu, a mediterrán nyaralások és hajóutak szakértője.
0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.

0: Kedves utasaink, helyezkedjünk kényelembe, kapcsoljuk be az öveket, felszállunk. Indul a Jazzy reggeli műsora, a Business Class. Gazdaság, tudomány, kultúra, aktualitások. Utazás a világ legfontosabb hírei körül minden hétköznap reggel, itt a Jazzy-n. Reggel is együtt vagyunk.
1: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class június 5-én, pénteken reggel 6:30. SMS számunk 0630 2010 909, remélem, hogy majd használják. A mikrofonnál Pachman Péter, jó reggelt kívánok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak velem. És ma végre csodálatos idő lesz, elviselhető 25 fok körüli maximum hőmérsékletekkel itt Budapesten, vagy legalábbis számomra elviselhető. Én nagyon szeretem a 25 fokot, ha följebb megy, azt már kevésbé szeretem, ha lentebb van, azt is, ez a 25, ez tök jó lesz. Nagyjából délután 2 óra körül. Egyébként a reggel sem volt olyan hideg, mint hetekkel korábban. Én, amikor bő 1 órával ezelőtt beültem a kocsiba, és a budai felső rakparton érkeztem ide a Jazzy stúdiójába, akkor nagyjából 16 fok volt, és imádtam leengedni a szélvédőt, hogy az arcomba belejöjjön, vagy beleüssön az a kellemes és hihetetlenül jó szél. No, nézzük, hogy mi lesz ma a Business Classban. 7 óra után a Vénusz és a Jupiter ritka, mától egy hétig látható együttállásáról beszélgetünk Fokter Zoltán bemutató csillagásszal. Aztán 7:30 után témánk, hogy meghódította a világot egy magyar fagylaltmester, Fazekas Ádámot várjuk a stúdióba, szerintem ez nagyon menő dolog. 8 óra után pedig azt a kérdést járjuk körbe, hogy a férfiak is mehessenek-e 40 év után nyugdíjba. Farkas András nyugdíjszakértő, a Nyugdíj Guru News alapítója érkezik hozzánk. Viprovatunk mai vendége 8:30 után professzor dr. Zima Endre István, anesteziológus, kardiológus szakorvosa, a Semmelweis Egyetem tanára, aki külön díjas lett az év közönségkedvenc orvosa választáson. Szerintem ez is nagyon menő dolog. Aztán 9 után a ma megjelenő áprilisi ipari adatokat Grébel Szabolcsal, az Equilor alapkezelő portfólió menedzserével veszük górcső alá. 9:30 után pedig egy nagyon izgalmas téma, egy magyar-kínai testvérdrámáról. A Nem én vagyok című filmről beszélgetünk a rendezővel, Cángival. Nagyon érdekes, mert a Józsefváros legmélyén forgatták a filmet, és igazi dráma, tényleg egy testvérdrámáról van szó, és annak idején, amikor még nagyon régen, hát nem feltétlenül jazzy kompatibilis ott a zene, de a Fekete lyukban szórakoztam, akkor nagyjából, amikor kijöttünk, akkor egészen hihetetlenül borult ránk az az éjszakai Józsefváros és az a hangulat, amit egyébként ebben a filmben a rendező most így nagyjából 30 évvel később megpróbál visszaadni. No hát ezzel várjuk önöket meg remek zenékkel, mindjárt az elején itt a Jazzy-n a Business Classban a Pity Woman és a Repülők.
2: Na, egész jól dobol a srác. Ki ez a csákó? Nem tudom, nem a Michel. Egyedül csinálja? Nem tudom. Jön még valaki? Na,
3: ó, basszus gitár.
2: Bőgő ezt
3: bőgő, nem. Ja, hogy mindegy. Na, hadd szóljon.
2: Na, megjött a kicsó.
3: Ah, ez a Bibi?
2: Igen.

0: Business Class, ahol exkluzív gazdasági koktélt szolgálunk fel.
1: A Business Classban pedig június 5-én péntek reggel fél hét után néhány perccel Pachmann Péter köszönti Önöket. Jó reggelt kívánok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak velem. SMS számunk 0630 2010 909, remélem, hogy majd használják, mert hogy adok ötleteket, hogy miért is lehetne, vagy mivel lehetne ma foglalkozni tekintettel az SMS falunkra. De nézzük először most a névnapokat, mert hogy ma a Fatimék és alapvetően a Bánok ünneplik a névnapjukat, meg még jó néhány másik keresztnevű ember, nem sorolom most föl, mert általában mindig van 15-20 darab ilyen név, javarészt olyanok, amelyekről egyébként én nem is hallottam, de nem baj, ez az én szegénységi bizonyítványom. Mindjárt születésnaposokról is mesélek, de előtte néhány izgalmas dátum, amely éppen június 5-ére esik. Az első mindjárt 1446-ból, mert hogy a Pesti országgyűlésben Hunyadi Jánost választják kormányzóvá, helyettese pedig Újlaki Miklós főkapitány lesz. Aztán egy kicsit közelebb az időben, hogyha repülünk tovább, 1849-ben Kossuth Lajos és a kormány Pestre helyezi át a székhelyét. Aztán 1883, hú, ez egy ikonikus időpont amúgy, június 5-én 1883-ban, képzeljék el, Párizsból elindult az első Orient Express Konstantinápoly felé. Hozzáteszem egyébként, hogy az Orient Express most is bizonyos formában közlekedik, ráadásul ma 10 óra 20 percig a nyugati pályaudvaron megtekinthető, tekintettel arra, hogy ez a jelenlegi járat éppen most ott időzik, és 10 óra 20-kor indul tovább. Nem semmi, szóval akinek van ideje, meg van kedve, az gyorsan elrohanhat még a nyugati pályaudvarhoz, hogy meglesse az Orient Express-t. Aztán 1969 a szovjet Tupoljev 144-es az első olyan utasszállító repülőgép lett, amely átlépte a hangsebességet. Szerintem ez is rendkívül menő dolog, tekintettel arra, hogy 1969-et írtunk, szóval bőven több mint 50 évvel ezelőtt. Aztán, na, nézzünk néhány születésnapost. 1900-ban, kereken 1900-ban, június 5-én született Gábor Dénes, magyar származású Nobel-díjas elektromérnök, a holográfia feltalálója. 40 évvel később pedig 1940-ben egy olimpiai bajnok magyar labdarúgó, Komora Imre, edző, menedzser, a magyar labdarúgó válogatott későbbi szövetségi kapitánya is ezen a napon született, mint ahogy 1942-ben Almási Éva, Kossuth-díjas magyar színész, nő, érdemes és kiváló művész, a nemzet színésze. Aztán 1958-ban egy kossuthdias magyar színész, Szarvas József született ezen a napon, aki emellett még érdemes és kiváló művész is, ráadásul Jászai Mari díja is van. 1961-ben pedig Vince Lilla, Emerton díjas magyar énekesnő született ezen a napon, meg hát sok mindenki más, remélem, hogy a hallgatók közül is vannak néhányan, mert akkor nem száll, vagy nem megy el a semmibe az üzenetem, hogy nekik is nagyon boldog születésnapot kívánok. És folytassuk egy nagy kedvenccel, táncoljunk tovább Pár Osztelárral!

0: öveket bekapcsolni. Indul a Business Class.
1: A Business Classban pedig Pachman Péter köszönti önöket, 3:47 múlt 1 perccel, jó reggelt kívánok. 0630 2010 909 ez az SMS számunk, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak velem. És tudják, említettem, hogy 1883-ban ezen a napon indult el az első Orient Express Párizsból Konstantinápolyra, mai Isztambul felé. Nem mellesleg ma a nyugati pályaudvarról éppen az aktuális Orient Express elindul Bécs felé 10 óra 20 perckor. Tehát aki siet, az még csodás fotókat készített magáról az expressről, a vagonokról, a mozdonyról, ami szerintem egy rendkívül izgalmas dolog, főleg azoknak, akik imádják a vonatokat. És közben eszembe jutott az a kérdés, hogy mi lenne, hogyha önök megírnák, hogy vállalnának-e egy Orient Expresses utat. Ugye itt most nyilvánvalóan nem a luxusról beszélek, meg a teljes ellátásról, mert az kényelmes, jó, tulajdonképpen abban mindenki belecsúszna, de vállalnák-e azt, hogy teljes ellátásért és luxusért cserébe tulajdonképpen nagyjából 10 napig be vannak zárva egy vagonba. Tudom, hogy alkalmanként megáll az express, és le lehet róla szállni, de mégiscsak be vagyunk zárva hosszasan egy vagomba, ami megy, megy és megy. Hogyha eszembe jut mondjuk az az információ, hogy Párizsból Isztambulig nagyjából 2 óra 50 perc, most néztem meg, a repülőút az Air France járatán, akkor ugye, és hogyha nem sietünk természetesen, akkor ülünk fel az expressre, akkor ugye lehet választani. Szóval önök, hogyha lenne idejük, akkor beülnének-e, kibírnák-e egy vagomban 10 napon keresztül, teljes ellátással, luxus körülmények között, de mégiscsak egy vagonban vagyunk, ami folyamatosan zögykölődik Párizstól, hát nem Konstantinápoly, hanem Isztambul felé. Ha van kedvük, írják meg, aztán az Orient Expressről még jó néhány érdekes dolgot mesélek majd 7 óra után. Például, kik voltak a híres utasai, vagy hogy a művészetben hogyan jelent meg maga az Orient Express. Szóval önök vállalnának-e egy luxus körülmények között megtehető utat, amely nagyjából 10 napig tart, viszont cserébe folyamatosan belennének zárva egy vagomba. 0630 2010 909, és akivel tovább megyünk, az nem más, mint Barry White, a rossz fiúból lett jó fiú, aki annak idején 16 éves korában a börtönben tapasztalta azt meg, hogy mennyivel jobb jó életmódot folytatni, mint rossz életmódot. Gumikat loptak a testvéreivel egyébként, ezért kerültek a börtönbe, de ma már egy csodás fekete hangú énekesről beszélünk, amikor Barry White-ot említjük. Te vagy az első, te vagy az utolsó, te vagy a minden, you're the first, you're the last, you're the everything.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Duna partján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Változékony, de koranyáriasan meleg idő lesz. Több egykori és jelenlegi politikus letartóztatásáról döntött a bíróság. Két vasútállomásnál is területet zárt le a Gyesev az aszbeszt szennyezés miatt. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Országszerte és a határon túl is megemlékezéseket tartottak a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Magyar Péter miniszterelnök a Kossuth téren tartott ünnepségen úgy fogalmazott, erős Magyarországhoz erős Közép-Európára van szükség. A térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdek. A kormányfő hangsúlyozta, a külhoni magyarok érdekében is jó viszonyra van szükség a szomszédos országokkal. Korrupcióval gyanúsított fideszes MSZP-s, valamint momentumos politikusokat tartóztattak le egy hónapra a 2024-ben kipattant óbudai vesztegetési ügyben. Az érintettek között van Őrsi Gergely második kerületi polgármester, elődje Láng Zsolt fideszes, valamint Molnár Zsolt korábbi MSZP-s országgyűlési képviselő is. A döntés ellen valamennyien fellebbeztek. A gyanú szerint vesztegetési pénzeket fogadtak el parkfenntartási és közétkeztetési szolgáltatásokat végző cégek vezetőitől. Összesen 2,5 milliárd forint vesztegetési pénzről van szó. Ügyvédjén keresztül üzent a második kerületieknek a városrész polgármestere. Őrsi Gergely úgy fogalmazott, felháborítja és elszomorítja, hogy sarokba szorított emberek szavára alapozva történhet letartóztatás. Mivel mindig a törvényeknek megfelelően járt el, a gyanúsítás teljes egészében megalapozatlan, ténybeli és jogi alapokon sem állja meg a helyét. Csaknem 4 millió vállalkozás választhatja jövőre a katát, írja elemzésében a GKI gazdaságkutató. Jelentésük szerint a kisadózó vállalkozások tételes adójának tervezett kibővítése több mint 300 000 vállalkozót érinthet. Hozzátették, hogy az adózási forma továbbra is egyszerű és alacsony adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozásoknak és az önfoglalkoztatóknak. Biztosítaná a számlázás lehetőségét, ugyanakkor garanciákat is tartalmazna a bújtatott foglalkoztatás kizárására. Aszbeszt szennyezés miatt két területet lezárt a Gyesev Szombathely térségében. Nem lehet használni a Szombathely szőlős megállóhely melletti P+R parkolót, valamint Vép vasútállomáson a vágányokhoz vezető járdát és a kerékpártárolót. Az utasok a füves területen keresztül közelíthetik meg a peronokat. Mától Vas és Zala megyében megszűnt a tűzgyújtási tilalom. A szárazság miatt azonban az ország többi részén továbbra is tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres körzetében. Saját kertekben lehet bográcsozni vagy grillezni, de javasolt a gázégőfej vagy elektromos grill használata. A Dunántúlon erősen borult lesz az ég, míg a Dunától keletre sok napsütés valószínű. Késő délutántól ott is több felé felhős idő és eső is várható. Nyugaton megerősödik a szél. Napközben 24-29, késő este 12-22 fok lesz. A hétvégén többnyire napos, koranyári időre számíthatunk.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
3: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Élénkül a reggeli forgalom, de jól járhatóak az utak még. Az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon megnyitották a 17-es kilométernél található Biatorbágy csomópont felhajtó ágat. Szakaszos sávlezárásra készüljenek napközben a Hungária körgyűrű mindkét irányban, a Kerepesi út és az Üllői út között. A 6. kerületben a Paulai Ede utcában szintén lezárás várható egy szakaszon. További jó utat kívánok önöknek!
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Kedves utasaink, helyezzék magukat kényelembe. Indul a Business Class.
1: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class június 5-én pénteken reggel, 7 óra múlt 3 perccel. SMS számunk 0630 2010 909, a mikrofonnál Pachman Péter. Jó reggelt kívánok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak velem. És tudják, említettem, hogy 1883-ban éppen ezen a napon, tehát június 5-én indult el az első Orient Express Párizsból Konstantinápoly felé, a mai Isztambul felé. És nem mellesleg ma a nyugati pályaudvarról éppen az aktuális Orient Express elindul Bécs felé 10 óra 20 perckor. Aki siet, még csodás fotókat készíthet egyébként az ott álló vagonokról. Hozzáteszem, hogy az Orient Express története tulajdonképpen a 19. és a 20. század Európájának története. A nyugat és a kelet-európai országok közötti vasúti kapcsolat létrejöttét az európai nagyhatalmak politikája határozta meg. Aztán, ahogy lenni szokott, hosszas politikai csatározások és kétoldalú konvenciók megkötése után végül 1883-ban jött létre az első közvetlen vasúti összeköttetés Nyugat-Európa és Konstantinápoly, tehát a mai Isztambul között a Budapest-Belgrád-Szófia útvonalon. Az isztambuli végállomás egyébként a Szirkeci pályaudvar volt. Na és akkor említsük néhány fontos embert, vagy izgalmas embert, akik utasai voltak ennek az Orient Expressnek korábban. Hát például gondolhatják a krimi írónő, a krimi koronázatlan királynője, Agatha Christie, aki a Gyilkosság az Orient Expressen című regényét is megírta. Vagy a híres német díva Marlene Dietrich, a német-francia származású színész és énekesnő, vagy akár Willy Frost, Marlene Dietrich kollégája és szeretője, azon gondolkodom, hogy vajon mik történhettek a vagonban. Na jó, nem tesszük ki a 18-as karikát. Aztán Mata Hari, a híres holland kalandornő és kémnő is utasa volt annak idején az Orient Expressnek, de mostanában, vagy legalábbis a 20. század második felében a cseh drámaíró és később a szabad Csehszlovákia első köztársasági elnöke Václav Havel is utazott már az Orient Expressen. Nézzünk néhány a kultúrában történő megjelenését ennek a vonatnak. Ugye, ahogy említettem, Agatha Christie a Gyilkosság az Orient Expressen című regényét megírta, de egyébként kevesen tudják, hogy a remek író Graham Greene is írt egy regényt az Isztambuli vonat címmel 1932-ben az Orient Expressről, és hát természetesen Sidney Lumet a Gyilkosság az Orient Expressen című filmi, ami 1974-ben készült. Hozzáteszem, hogy ennek a remake-jét Kenneth Branagh készítette el valamikor néhány évvel ezelőtt. Ez is határozottan a művészetben való megjelenését jelzi ennek a vonatnak. És hogyha van kedvük, tényleg írják meg, hogy önök hát vállalnák ki azt a fajta bezártságot, és most nem arra gondolok, hogy Marlene Dietrich és a szeretője mit csinált ebben a vagonban, vagy az egyik vagonban az Orient Expressen. Szóval, hogy vállalnák ezt a fajta bezártságot, hogy nagyjából 10 napig Párizstól Isztambulig elzögykörödnek egyébként egy ilyen full luxus és teljes ellátás nyújtó vonaton, vagy éppen, hogyha nagyon sietnének, akkor inkább fölülnének Párizsból egy repülőgépre, és 2 óra 50 perc alatt ott lennének Isztambulban. No, hogyha van kedvük, írják meg, ugye nagyon fontos kérdés ez, mert nyilvánvalóan a luxus, az ellátás az egy ilyen kényelmes és jó dolog, de mégiscsak nagyjából másfél hétig be vagyunk zárva egy vagomba, hogy az milyen. Tudom, le lehet szállni a pályaudvarokon, egy picit lehet ott sétálgatni, de azért mégiscsak be vagyunk zárva. A Boglárka már írt is egy üzenetet, hogy 10 percig nem bírja a bezártságot, nemhogy ennyi ideig, úgyhogy nagyon várom a további üzeneteket. 0630 2010 909, és jöjjön a Pink Turtle és a Maniac. Tudják ezt a dalt egyébként, annak idején Michael Sambello énekelte a csodálatos Flashdance című filmben.

0: Maniac.
1: Kedves utasaink, helyezzék magukat kényelembe. Indul a Business Class.
2: A Business Classban pedig Pachman Péter köszönti önöket. Jó reggelt kívánok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak velem. Június 5-e péntek van reggel, 7 óra múlt 10 perccel. SMS számunk 0630 2010 909, és tudják, említettem, hogy 1883-ban ezen a napon indult el az első Orient Express Párizsból Konstantinápoly, a mai Isztambul felé, és nem mellesleg ma a nyugati pályaudvarról éppen az aktuális Orient Express elindul Bécs felé 10 óra 20 perc magasságában. Tehát aki siet, vagy szeretné még megcsodálni azokat a vagonokat, az simán odaér, és simán készíthet egy csomó jó fotót. Egyébként a Boglárka azt írja, mert hogy ugye azt kérdezzük, hogy önök kibírnának egy ilyen hosszú utazást, természetesen luxus körülmények között a vagonokban, de ugye az az ára, hogy nem nagyon tudunk kiszállni, hiszen a vagonok azok folyamatosan döcögnek Párizstól egészen Isztambulig, nagyjából 10 napon keresztül, szóval hogy ki lehetne ezt bírni. Boglárka azt írta, hogy ő 10 percet nem bír ki egy helyben. Szilvia viszont azt írta, nézem itt, és nagyon szépen köszönöm az üzeneteket, hogy érkeznek. Igen, vállalnám, bakancs listás vágyam, hogy felüljek az Orient Expressre. Na, hát van még idő, 0630 2010 909. Önök hogy vannak ezzel? Vállalnának egy Orient Expresses utazást? Ugye luxus, teljes ellátás, de cserébe sokáig, nagyon sokáig nem nagyon lehet kiszállni azokból a vagonokból. Na, de most teljesen mással folytatjuk, mert hogy képzeljék el, a Vénusz és a Jupiter ritka, mától egy teljes hétig látható együttállásáról beszélgetünk Fokter Zoltán bemutató csillagászal. Hello Zoltán, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sok szeretettel köszöntök mindenkit!
2: Én meg nagyon örülök neki, hogy beszélgethetünk, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza vagy. Meséld már el, hogy mit jelent egészen pontosan az, hogy a Vénusz és a Jupiter együttállásba kerül. Valóban legalábbis, hogy mondjam, a kozmosz tekintetében ilyenkor közel vannak egymáshoz?
3: Nem, a valóságban fizikailag nagyon-nagyon messze vannak egymástól, az égbolton látszódnak nagyon közel egymáshoz a Földről nézve. Ilyenkor a két bolygó a Föld égboltján megközelíti egymást. A júni 5-től, tehát június 5-től 12-ig nagyon-nagyon közel lesznek az égbolton, és a csúcs, a legnagyobb közelség az június 9-én lesz majd. A nyugati égbolt felé kell tekinteni 21 óra, tehát este 9 óra 20 perc körül, és akkor megláthatjuk őket. Két nagyon-nagyon fényes csillagnak tűnő objektum, amik igazából nem csillagok, hanem a naprendszerünk bolygói, és a Föld égboltjáról a két legfényesebb bolygó a naprendszerben.
2: Egyébként csillagászati szempontból ez miért számít ritka vagy különleges jelenségnek, mármint az együttállás?
3: Így csillagászati szempontból azért szeretjük őket, mert rendkívül látványosak ezek az együttállások. Tehát ilyenkor a lelkes műkedvelők kiélhetik a szépség iránti szenvedélyüket az égboltra tekintve, mert ezek szabad szemmel is tényleg látványos égi jelenségek. A Vénuszról és a Jupiterről tényleg azt kell tudni, hogy a Nap és a Hold után a legfényesebb égi testek az égbolton, még távcső se kell ahhoz, hogy ezeket az együttállásokat megcsodáljuk. Illetve, hogyha valakinek van egy kis binokulárja, egy ilyen kukkerja, és ezzel megcsodálja ezt az együttállást, az tényleg rendkívül látványosnak fogja látni. Úgyhogy ha valaki meg még távcsövet is használ, csillagászati távcsövet, akkor még akár a Jupiter holdjait, illetve a Vénusz sarlóját is meg tudja figyelni. Úgyhogy

0: legfényesebb az égbolton. Egyrészt ők azért fénylenek, mert a nap megvilágítja őket. Tehát nekik nincs saját fényük, ők a nap fényét verik vissza. A Vénusznak az az érdekessége, hogy ő méretben nagyon hasonlít a Földre, tehát ő egy kőzet bolygó, és van egy nagyon vastag légköre, ami legnagyobb rész széndioxidból áll, viszont ebben a légkörben még van egy hatalmas, nagy globális kénsav felhőréteg, ami rendkívül jó fény visszaverő, és a rá első nap fény 70%-át visszaveri. Ezért látjuk ilyen fényesnek a Vénuszt a Föld égboltjáról. És ami érdekes a Vénusszal kapcsolatban, hogy fázisokat mutat, ez azt jelenti, hogy a távcsővel nézzük, hasonlóan viselkedik, mint a Hold, tehát a nap mindig egy részét világítja meg, ezt Galileo Galilei fedezte fel a 1610-es évben, pontosabban az 1600-as évek elején, miközben a Vénusz tanulmányozta, és ebből rájött, hogy a Vénusz a nap körül kering, tehát a Vénusz megfigyelése az például bizonyítékot tudott szolgáltatni arra, hogy nem a Föld van a világ mindenség középpontjában. A Jupiter meg szintén a rá első napfényt veri vissza.
1: Megéri egyébként valamiféle binokulárt, vagy mondjuk egyfajta kisebb távcsövet használni az észleléshez, vagy ettől függetlenül persze te jobban ismered ezeket az égitesteket, de annak is nagy élmény lehet, aki csak tényleg szabad szemmel tekint fel az égboltra. Reméljük, hogy egyébként azok a felhők, amik így reggel most alapvetően egy picit bezavarnak a napfelkeltébe, hogy azok majd azért elmennek.
0: Igen, szerintem megéri binokulárral megcsodálni, szabad szemmel is látványos, de a binokulár az azért felnagyítja a látványt, illetve nagyon fontos, mivel az együttállás közel van a horizonthoz, tehát nem lesz olyan magasan, ezért kitakarásmentes horizont kell a látványhoz, a látvány megcsodálásához, illetve felhőmentes égbolt. Tehát, hogyha felhős az ég, akkor nyilván a bolygók fénye a vastag felhőrétegeket nem tud átsütni, de június 9-én bízzunk a legjobbakba, mert ugye akkor lesz a két bolygó a legközelebb egymáshoz. Ha jól emlékszem, ilyen 1,6 fokos távolságra lesznek az égen, tehát, hogy még külön lehet őket választani, de nagyon-nagyon szép megközelítés lesz majd.
1: Azon gondolkodom, hogy nyilvánvalóan ugye Budapesti Rádió és Budapest környéki rádió vagyunk, ha csak online mondjuk nem hallgatnak bennünket, nem tudom, Balatonföldváron vagy Norvégiában. Szóval, hogy sokan ugye a városból figyelnék magát az eget. Mennyire zavarja a fényszennyezés ennek a jelenségnek a megfigyelését?
0: Az a szerencsénk, hogy ebben az esetben talán kevésbé, mert a bolygók rendkívül fényes égitestek, itt inkább az épületeknek a kitakarása az, ami zavarni tud, viszont a Jupitert és a Vénuszt még Budapestegén is meg lehet csodálni. A halványabb objektumokat, az úgynevezett még objektumokat már annyira nem, de itt ez esetben bolygókról van szó, és tényleg az égbolt legfényesebb égitestjei közül a harmadik és a negyedik legfényesebb égitest, szóval szerintem itt a fényszennyezés az most kevésbé zavaró hatású, mint amúgy általában az ilyen csillagászati jelenségeknél.
1: Zoli, nem feltétlenül a te szakmádban illő, de azért engem nagyon érdekelne, hogy előfordultak-e a történelemben olyan híres csillag vagy bolygó együttállások, amelyekhez legendák vagy hiedelmek kapcsolódtak?
0: Természetesen, hát például az egyik leghíresebb az a betlehemi csillagnak a jelensége, ugye a Bibliában, Máté evangéliumában említik a betlehemi csillagot. Nagyon sok kutató szerint az például egy Jupiter-Szaturnusz együttállás lehetett a Krisztus előtti 7. évben, vagy voltak akkor például együttállások abban az időben, volt még Jupiter-Szaturnusz-Mars együttállás is, valamikor szintén abban az időben, úgyhogy voltak ilyen együttállások. Általában az emberiség ezekhez az együttállásokhoz hiedelmeket, illetve van, hogy babonákat társít, de minden esetre az fontos megjegyezni, hogy a történelem szempontjából ezek kulcsfontosságúak, mert az égbolton lévő jelenségek azok a fizika és a matematika törvényeinek engedelmeskednek. És hogyha van egy olyan történelmi feljegyzés egy eseménynél, ami egy együttállást is megemlít, akkor azt az eseményt nagyon-nagyon pontosan be lehet datálni. Többek között a betlehemi csillagnak a jelenségéről is, mivel sejtjük, hogy ez egy Jupiter-Szaturnusz együttállás lehetett, ezért tudjuk azt, hogy mivel Jézus nagyjából akkor tájt született, amikor ez a jelenség megfigyelhető volt az égbolton, bedatálták a történészek, hogy valamikor Krisztus előtt 7-ben kellett Jézusnak is születnie.
1: Azt a de érdekes. Na, ez, hogy mondjam, sok mindent olvastam én is már a betlehemi csillagról, meg ugye magáról a keresztény kultúra kialakulásáról, de például ezt a részét nem tudtam, de jó, hogy ezt elmesélted. Figyelj csak, hogyha már ennyire így... Tessék?
0: Ez izgalmas, igen, ezek izgalmas dolgok.
1: Hogyha már ennyire belemelegettünk ebbe a dologba, a mostani együttállás mellett egyébként milyen más látványos égi jelenségekre érdemes figyelni majd ezen a nyáron?
0: Igen, augusztusban lesz egy részleges napfogyatkozás Magyarország egéről, augusztus 12-én.

0: Ez egy ilyen napnyugtai napfogyatkozás lesz, úgyhogy az mindenféleképpen a nyár egyik legizgalmasabb csillagászati eseménye lesz. Spanyolországból teljes napfogyatkozást láthatnak majd az érdeklődők, úgyhogy nem hiszem, hogy már vannak repjegyek, illetve mert nagyon nehéz szállást foglalni, de hogyha esetleg valaki még tud, akkor lehet, hogy érdemes lesz elutazni Spanyolországba, mert idén Európa területéről lesz egy teljes napfogyatkozás. Magyarországról még egyszer hangsúlyozom, ez sajnos csak részleges lesz, de így is látványos lesz. Illetve hát lesz hullócsillaghullás, és az augusztusi perszeidák, az ugye minden évben a nyár egyik leglátványosabb eseménye csillagászati szempontból, valamint még a mostani együttálláshoz, a mostani június 9-i együttálláshoz csatlakozik a Merkur bolygó is, bár a Merkurral azt kell tudni, hogy őt nagyon-nagyon nehéz észrevenni, nagyon halvány, de távcsővel talán nagyobb sikerrel meg lehet pillantani. A este 21:30 körül például a Jupiter és a Vénusz alatt látható lesz majd. Tehát, hogy az élesebb szeműek, a sasszeműbbek még a Merkur bolygót is ki tudják majd szúrni egy picikét nagyobb távolságra, de a horizont fölött kb. Ilyen 8 fokkal a Jupiter és a Vénusz alatt.
1: Figyelj csak, Zoli, így a végén még egy kérdés, hogy szerinted mi az a pillanat vagy élmény, ami miatt egy ilyen bolygó együttállást még azoknak is érdemes megnézniük, akik egyébként különösebben nem érdeklődnek a csillagászat iránt?
0: Igen, itt az égbolton nagyon-nagyon sok szép jelenség van, és szerintem ilyen, ezek az együttállások azért is érdekesek, mert ilyenkor az ember tényleg rá tud csodálkozni a természetre, és láthatja azt például, hogy az a két fényes pont, az nem csillag, hanem bolygó. Ilyenkor én azt el szoktam mondani, nagyon sokszor meg szoktak lepődni az emberek, amikor látjuk mondjuk a Jupitert vagy a Vénuszt, hogy így mondják, hogy milyen szép fényes csillag, és hogy az egy szupernova, vagy ilyen a laikusok nagyon sokszor nem tudják mihez kötni ezeket a fényesebb objektumokat, és csillagnak hiszik, és ilyenkor el szoktuk mondani a sváb egy csillagvizsgálóban, hogy nem, az bizony a Jupiter bolygó és a Vénusz bolygó, és akkor meg szoktak lepődni a sváb egyen is a látogatók, hogy ilyen szépen látszódik szabad szemmel a Jupiter például, és akkor el szoktuk mondani, hogy igen, ilyen szépen látszódik szabad szemmel a Jupiter például, úgyhogy most aki érdeklődik a bolygók világa iránt, az ténylegesen szabad szemmel is megcsodálhatja ezeket a bolygókat.
1: Akkor még egyszer így a legvégén, melyik az a legideálisabb pillanat, amikor feltekintsünk az égre?
0: Igen, tehát június 9, akkor lesz a legközelebb egymáshoz a két bolygó, este 21:20 és 21:30 körül.
1: Zoli, nagyon szépen köszönöm. Fokter Zoltánnal, a Svábhegyi Csillagvizsgáló bemutató csillagászával beszélgettünk arról, hogy a Vénusz és a Jupiter egyfajta ritka, mától egy hétig látható együttállása megfigyelhető lesz az égbolton.
0: Nyugati irányba kell majd tekinteni, igen, az még egy fontos információ.
1: Igen, köszönöm, szerintem is. Köszi szépen, Zoli, minden jót neked. És önöket pedig ugye arra biztatom, hogyha már itt beszélgettünk egy picit az Orient Expressről, hogy írják már meg, hogy vállalnák-e természetesen a teljes luxus, meg a teljes, hogy mondjam, ellátásért cserébe, hogy mondjuk 10 napra beülnek az Orient Expressbe. Tudják, a mai napon 1883-ban indult el először Párizsból, az akkori Konstantinápolyba, a mai Isztambulba ez a vonat, és egyébként csak, hogy még egy picit pikánsabb legyen a történet, ma éppen Budapesten időzik az Express, egészen pontosan 10 óra 20 percig, mert akkor indult tovább Bécs felé, tehát aki siet, az még csodás fotókat készíthet a vagonokról. Szóval, hogy önök vállalnák-e azt, hogy hosszasan bezárva, tehát ugye napokig, majdnem másfél hétig bezárva, luxus körülmények között utaznak egy ilyen vagonban. Hozzáteszem, hogy egyébként Párizsból Isztambulig a repülőjárat az 2 óra 50 perc. Tudom, hogy aki siet, az nyilván azt választaná. Na, de ez mégiscsak egy ilyen elvi kérdés. Szóval önök felülnének az Orient Expressre. 0630 2010 909.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: Köszöntöm a hallgatókat, baleset nehezíti a közlekedést. Továbbra is a főváros 22. kerületében, a Leányka utcában, az Anna utcánál. Emiatt a 47-es és az 56-os villamos nem közlekedik a Városház tér és a Budafoki elágazás között. A 114-es, a 114-es, a 133-e, a 213-as és a 214-es autóbusz igénybevételét ajánljuk. Tart a helyszínelés egy másik balesetnél, a Megyeri úton is, az Óceánárok utcánál. Erősödik a forgalom a 11-es főúton befelé, a Városhatár és a Pünköstfürdő utca között, számítsanak fennakadásra, illetve az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt is telítettek a sávok. Az Üllői úton kifelé a Lilium utcánál lezárták a kerékpáros sávot gázvezeték javítás miatt, a Lilium utcába időszakosan nem tudnak behajtani. A második kerületben félpályás lezárás nehezíti a haladást a Fillér utcában, a Retek utca közelében, mert javítják a csatornát, és ugyancsak a második kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, ott a vízvezetéket javítják. Varga Etele, BKK Info.
2: A közlekedési hírek támogatója a Bojtár 33 Óbuda, honosítás, eredet és műszaki vizsga állomás üzemeltetője, a Lepó 01 Kft.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A gasztronómia aktualitásai, érdekességei, az egészséges életmódtól a legextrémebb fogásokig. Ez a Gastroterminál, itt a Jazzy Business Classban.
1: Annyira reggel, annyira jazzy, így van ez itt a Business Class. Június 5-én pénteke reggel, 4:04. SMS számunk 0630 2010 909. A mikrofonnál Pachman Péter. Jó reggelt kívánok, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak velem. És hamarosan arról beszélgetünk majd, hogy meghódította a világot egy magyar fagylaltmester, Fazekas Ádám. De előtte még, mielőtt Ádámmal elkezdünk beszélgetni, tudják, említettem, hogy 1883-ban ezen a napon indult el az első Orient Express Párizsból Konstantinápolyba, mai Isztambul felé, és nem mellesleg ma a nyugati pályaudvarról éppen az aktuális Orient Express elindul Bécs felé 10:20, tehát aki siet, az még csodás fotókat készíthet magukról, a vagonokról, és érkeznek az üzenetek. Ugye Szilvia azt hitte, hogy neki bakancslistás, tehát ő simán fölülne az Orient Expressre, mert hogy azt kérdeztem önöktől, hogy teljes ellátásért cserébe vállalná-e azt a fajta idézőjelbe tett bezártságot, amit az Express nyújt, hiszen ugye azért nagyjából 10 napig zögykölődik, és lehetséges, hogy azért az a 10 nap nagyon sok, még úgy is, hogyha az ember teljes ellátásban és luxus körülmények között utazik. De Boglárka is írt, aki azt mondta, hogy hát ő 10 percet nem bír ki egy helyben, nemhogy ennyi időt. Aztán jönnek az üzenetek. Kedves Péter, én vállalnám, nincs is a vonatozásnál romantikusabb és kellemesebb. Rengeteget olvashatunk, beszélgethetünk, finomakat ehetünk, és gyönyörködhetünk a mindig változó tájban. Ezt egy 298-as végű számról írta egy hallgatónk. Aztán egy 261-es végűről írja Erzsébet. Jó reggelt, kedves Péter! Gyermekkoromban sokat vonatoztam le a nagyszüleimhez Budapestről, Dombóvárig, és imádtam. 2025 májusában a rossz idő ellenére kimentem a nyugati pályaudvarhoz megnézni a vonatot, már mint az Orient Express-t, ami óriási élmény volt. Ezért, ha tehetném, én nagyon, de nagyon szívesen utaznék az Orient Express-en. Szép napot, Erzsébet! Hát Erzsébet, mondom, 10:20 még most is megteheti és készíthet fotókat, mert hogy jelenleg éppen a nyugati pályaudvaron áll az Express, az Orient Express, ami hamarosan elindul Bécs felé. Na, csapjunk bele a másik témába. Itt van Fazekas Ádám a stúdióban, aki meghódította a világot, mint magyar fagylaltmester. Hello Ádám, jó reggel.
2: Jó reggel, sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Ugye mostantól kezdve már nem csak idézőjelben egy mezei, és nehogy félre is, mezei cukrászmester vagy, mert hogy téged is beválasztottak a Gelato Festival Hall of Fame-be, ami Rómában történt. Ez a szakma halhatatlanjait jelenti, ez óriási dolog. Ez hogy történt? Mesélj.
2: Így van, ugye ennek igazából ugye kritériumjai vannak, és itt ugye ami nagyon-nagyon fontos az, hogy ugye ahhoz, hogy aki ide bekerül, illetve hogy be tudjon kerülni, ugye az nagyon fontos, hogy több éven át tartani kell ugye a világ első helyet. Nyilván, mint a világbajnokságon, ugye a Gelato Festival World Rankingen, és ugye számos versenyen. Én 2021-ben indultam ugye utoljára a Gelato Festival versenyein, és ugye én ebből szedtem össze annyi pontot magamnak, ugye, hogy most 26-a pedig be tudtam kerülni a Gelato Festival Hall of Fame-be, mert ugye hosszú éven keresztül ugye tartottam az első helyet.
1: Tartottad például azzal a fagylaltal, amit hoztál, ugye ez a pisztáciás volt az. Ez egészen pontosan milyen fagylalt, amivel te egyébként világbajnoki címet szereztél?
2: Ő ugye egy valódi pisztácia fagylalt, enyhén sósan, egy tonkababos málnevelővel, illetve egy ilyen pisztáciás fehér csokoládé és ropogós réteggel.
1: Az fontos egyébként kiemelni, hogy ez valódi, mert hogy ugye te gyakran említed, mármint hogy valódi pisztácia, gyakran említed, hogy kizárólag természetes alapanyagokkal dolgozol. De miért ragaszkodsz ennyire ehhez a filozófiához, hogy legyen minden természetes? Nyilvánvalóan ez nagyobb meló, több költség, és hát nem feltétlenül lehet könnyen beszerezni a természetes alapanyagokat.
2: Így van. Valójában én nem ugye nagyon makacs természet vagyok, és én amikor annó meghoztam ezt a döntést, és ez most idén lesz 9. éve, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni, én már akkor határozottan tudtam azt, hogy nem szeretnék úgy fagylaltot készíteni, hogy zacskóporokból, pasztákból, mesterséges adalékokból, stb.
1: Ezek azok az úgynevezett felturbozott fagylaltok, amelyek úgy a magából a tégelyből úgy szinte kifolynak, amikor mitten sétálok a körülten, és néhány fagylaltozóban ilyet látok.
2: Így van, akár ugye lehet ez is, de azért ez sokkal-sokkal tágabb, úgymond fogalom ennek tekintetében. De viszont én ugye akkor már tudtam, hogy én szeretnék dolgozni tojássárgájával, szeretnék dolgozni vaníliarúddal, igazi csokoládéval, termelői tejjel. Szóval nekem már akkor, amikor jött ez a kis kattanás, én akkor is azt mondtam, hogy annak ellenére, hogy mindenki, sőt, tényleg azt tudom mondani, hogy tényleg mindenki, nem is az, hogy lebeszélni szeretett volna erről, de mindenki elmondta azt, hogy ez így nem lesz jó. Ezeknél a fagy fagyizóknál nem fog állni majd a sor, ez nem lesz annyira jó, mert majd a habosított fagylatra lesz szükség, minél nagyobb kell úgymond az embernek, és ugye azt fogják tudni értékesíteni, de örülök azért, hogy ez mára megváltozott, és azt gondolom azért, hogy részese lehetek ennek, hogy a Magyarországon a fagylalt piac is talán változik, vagy próbál változtatni.
1: Mert hát azt gondolom, hogy nyilván ebből legalább is én azt gondolhatom, hogy drágában is kell adnod a fagylaltot, ami egy nagyon komoly rizikó, hogy vajon, hogy mondjam, egy drágább gombócot megvesz-e a vásárló, vagy inkább elmegy az olcsóbb gombócért egy olyan helyre, ahol egyébként hát nem feltétlenül természetes alapanyagokból készülnek a fagylaltok.
2: Ha 5 évvel ezelőtt beszélgettünk volna, akkor azt mondtam volna, hogy igen, sokkal drágábban értékesítünk, vagy drágábban értékesítünk, de mostanra pedig sajnos, vagy de inkább ezt mondom, hogy sajnos felnőttek a silány minőségű fagylaltok is, majdnem ugyanerre az árkategóriára. Mondjuk egy gombócban van különbség 50 forinttal, de nagyon-nagyon sok helyen például úgymond drágább is. Nálunk például a saját cukrászdában mi dekára értékesítünk, és egy 5 dekás gombóc az 600 forintra jön ki. És azt gondolom, hogy a 600 forintos az nem a legmagasabb árkategória a mai világon, ugyan a fagylalt.
1: Figyelj csak, ezt határozottan mondom, egyébként én a Kisdunaparton sétálgattam, és ott éppen a hétvégén a gyerekekkel voltunk, 700 forint volt egy gombóc, tehát 600 ért, teljesen barátságosnak tűnik ez, ami egyébként teljesen természetes alapanyagokból készül, mert hogy egyébként, Ádám, mit jelent a gyakorlatban az, hogy egy fagylalt aromák és mesterséges színezékek nélkül készül el?
2: Valójában ugye a kezdetekről, hogyha indulunk például egy vaníliánál, egyrészből az, hogy termelői tejjel dolgozunk. Tudom, hogy nem sok mindenhol lehet sajnos beszerezni, és mindig azt mondom, hogy talán az lenne a legkevesebb probléma egy fagylalt tekintetében, hogyha nem a termelői tejből készülne, hanem mondjuk UHT tejből. Nekem van szerencsém beszerezni nagyon-nagyon jó minőségű tejet Szentéről, és ezen felül ugye tovább menve például az, hogy vaníliarudat használunk bele. Nem olcsó, cserében nagyon-nagyon drága, például tojássárgáját
1: ugyanakkor kell bele használnunk. Nagyon finom, tegyük hozzá.
2: Így van. Ugyanakkor nagyon finom, csak én azt gondolom, hogy a fagylalt kultúra ezelőtt pár 10 évvel én gondolom elment abba az irányba, hogy ez a nagyon gyorsan beszerezhető, gyorsan előállítható, hatalmas nagy profittal rendelkező, ugye alapanyaggyártó cégek által forgalmazott termékek, ugye mindenki ezt látja úgymond megoldásnak, illetve nem szükséges mögé szakmai tudás. Szóval én mindenképp azt emelném ki erre a kérdésre, hogy első és legfontosabb szerintem a szakmai tudás ahhoz, hogy tudjunk hozzányúlni olyan alapanyagokhoz, mint például sajt, vagy tejföl, vagy esetleg csokoládé.
1: Azon gondolkodom, miközben a szakmai tudásról beszélsz, és tényleg rendkívül szenvedélyesen beszélsz magáról, arról a termékről, amit te képviselsz a fagylaltról, hogy ugye azért alapvetően a te karriered egy kisnémedi vegyesbolt mellől vagy mellett indult el. Gondoltad volna valaha, hogy egyszer a világ legjobb fagylalt készítői között tartanak téged számon, sőt ugye a Hall of Fame-be, tehát a hírességek falára is, ahol halhatatlanná váltál és bekerülsz?
2: Nem, abszolút nem gondoltam el, és megmondom őszintén, mostanában szoktam ezen elgondolkodni teljes mértékben.
1: Egészen hihetetlen, nem? Hirtelen egy ráül az ember, hogy úristen, hol tartok, és ez nagyon jó érzés.
2: Teljes mértékben hihetetlen. Egyrészt bekerültem a Halhatatlanok klubjába,
1: van,
2: 35 éves vagyok,
1: így van.
2: És anyukának mindig azt mondtam annó, hogy én egyszer szeretném megnyerni az év fagylaltja versenyt, és ebből lett egy világbajnokság első helyzet, most 2026-ra pedig bekerültem ugye a Halhatatlanok csarnokába. Szóval nem, soha nem fordul ez meg a fejembe, és megmondom őszintén, talán soha nem is álmodtam ennyit. Egy viszont biztos, hogy most arra mindenki engem emel a csúcsra, hogy hú, a Fazekas Ádám, ő a világon a lehető legjobb, és én pont az előbb a kolléganődnek meséltem, hogy én sokszor így állok ezelőtt, és akkor így elgondolkodom rajta, hogy de miért, és valójában mindig rájövök arra, hogy én nem csináltam semmit, csak azt, amit szeretek, viszont azt nagyon szeretem csinálni, más ezt nagyon nagy dolognak látja, én is érzem ennek a súlyát, viszont én tényleg csak azt csináltam, azzal foglalkozok, amit szeretek, és ebből lett egy hatalmas nagy világsiker.
1: Mikor volt egyébként az a pillanat, amikor azt érezted először, hogy nemzetközi szinten is komolyan vesznek téged? Akkor, amikor ezt a pisztáciás, málna zsel és nem tudom, ahogy itt sorolt, a tonkababos fagylaltot elkészítetted, és érezted, hogy ez nagyon fog ütni a nemzetközi zsűriben is?
2: Éreztem amúgy, hogy ez nagyon-nagyon jó lesz, de van bennem egy kicsit mindig más érzés. Nem is feltétlenül azt éreztem én, hogy a nemzetközi zsűriben fog ez nagyot ütni, vagy nem is feltétlenül azt, hogy nemzetközi szinten, hogy elismernek engem. Valamiért engem nem mindig a díjazásaim erősítettek meg abban, hogy mennyire jó is ez az út, nagyon örültem neki, mert ez mindig egy jó visszaigazolás, de nekem sokkal inkább mindig a vendégélmény és a vendég visszajelzés, hogy az a díj, amit megkaptam, azt valójában én, én meg is érdemeltem. Szóval ez az, ami sokkal inkább megerősít, és ami nap mint nap úgymond éltet abban, hogy jó helyre kerültek ezek a díjak.
1: Hát biztos, hogy megérdemelted, egyébként lenyűgöző két hatalmas tege, ugye az egyikről már beszéltünk, a világbajnok pisztáciafagylaltról, a másik az valamilyen mangós fagyi, mert hozott, csak a hallgatóknak mondom, nem látják sajnos, két hatalmas tégely hever itt az asztalon. Én alig bírok beszélni, és alig várom már, hogy zene közben megkóstolhassam őket. Szóval az valamilyen mangós fantáziafagyi, az miről, miből van?
2: Ő egy passió mangó fagylalt, ugye marakuja és mangó, a közös kis egyvelege, és ugye ő tejmentes fagylalt, és ami szerintem egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy első kóstolásra is, és remélem te is ezt fogod érezni, mint hogyha mangóba harapná, egy nagyon-nagyon jó életmangóba. Mert nekem például nagyon-nagyon fontos ez, hogy, hogy ezt tükrözzék, úgymond vissza a gyümölcsfagylaltok is. Nagyon-nagyon sok vendégünk van, és nagyon sok az a visszajelzésünk, és ezért nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy ők amúgy nem nagy fagyisok, vagy abszolút nem gyümölcsfagyisok, de amióta megkóstolták ezt, azóta pedig újra visszatértek a fagylaltosok sorába.
1: És hogyha még tovább folytatjuk a látvánnyal, ugye a hallgatók nem látják, de gyönyörű sárga a színe, tehát tényleg olyan a színe, mint hogyha itt nem tudom, szétpasszíroztunk volna egy darab mangót. Igen. Tehát, hogy feltételezem, hogy valamilyen formában, és ez már a te titkod, meg tudtad tartani azt a színvilágot, ami mesterséges aromák és színezékek nélkül is elénk varázsolja azt a sárgaságot, amit a mangóhoz.
2: Így van. Ennek az egyik és legfőbb oka az az, ugye, hogy nincs levegővel agyon turbózva. Szóval, hogy ha ő föl lenne habosítva egy fagylat, ő akár képes lenne, vagy képesek lehetnénk elvinni abba a színbe is, hogy ilyen halvány sárga színe legyen.
1: De hát erről beszéltem, hogy a körúton néhány fagylaltozóban baromi jól néz ki, hogy kifolyik a tégelyből, de feltételezem, hogy annak a fele levegő.
2: Így van.
1: Aha,
2: így van.
1: Ja, értem.
2: És ugye, hogyha nagyon föl van levegősítve ugye egy fagylat, ugye akkor annak eltűnik a színe. Akkor, és akkor ugye ilyenkor szokott képbe jönni az, hogy akkor kicsit színezzük meg valami színezékkel, vagy ugye bármi egyéb pasztával hasonló. De ami viszont nincs felturbózva, annak azt gondolom, hogy nem kell semmilyen féle fajta aroma, semmilyen dolog, mert önmagába fogja visszaadni ugyanazt az ízt.
1: Azon gondolkodom, Ádám, hogy te nem csak egy iparos mester vagy már, ami a cukrászatot illeti, hanem egy nagyon kreatív, alkotó művészember már a fagylaltok tekintetében. Hogyan születik meg egy új íz? Ez inkább nálad egy tudományos folyamat, vagy egyfajta ilyen kreatív alkotás?
2: Én azt gondolom, hogy én nagyon spontán ember vagyok, én nem igazán szeretek tervezni, bár most azért van egy pár dolog az életemben, amit kimondottan muszáj tervezgetnem. Egy részből kreatív folyamat, más részből pedig mindig valahonnan merítek egy kis ötletet. Akár egy ételből, egy boltpolcán lévő alapanyagból jön csak egy gondolatom, hogy de jó lenne valamiből fagylaltot készíteni, de azt gondolom, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok helyről tudok ikletet meríteni, de azért az nem jellemző rám, hogy én most leülök, és én most megtervezem a jövő ízét. Nincs ilyen.
1: Olvastam, hogy az egyik legismertebb kreációd ez a Sneaky Crunch.
2: Igen.
1: Egyrészt ez honnan jött, másrészt szerinted mi lehet a titka annak, hogy egy fagylalt, és most nyilván nem a te titkodra vagyok kíváncsi, hogy hogyan készíted ezeket, de hogy egy fagylalt valódi élményé válhasson. A textúra maga?
2: Igen.
1: Mert hogy mondtad, hogy olyan a mangófagyi, mindjárt várom nagyon egyébként, hogy idézve, hogy vége legyen a beszélgetésnek, nehogy félre is most tesz, amit mondok, mert hogy azt mondtad, hogy olyan érzés lesz, mintha beleharapnék magába, a így mangóba. Van. Szóval, hogy a Sneaky Crunchnál mi volt az, ami úgy igazán téged megisletett?
2: Egyrészben nyilván ugye a csokoládé, ugye a Snickers csokoládé, mert készítettem ugye egy földi magyaró fagylaltot, egy ilyen ragacsos karamellszószt főztem hozzá, ezt még kicsit megszórjuk ugye a földi magyaró darabokkal, illetve ugye meglocsoljuk csokoládéval, és abszolút ugye hajaz erre az ízre, viszont azt gondolom, hogy az, ami nagyon megfoghatja nyilván az embereket, hát egyrészben nyilván a név, bármi erre, vagy én erre a lehető legkevesebbet adok. Nyilván, hogyha látványtégelyről beszélünk, ugye a látvány, de nekem például nagyon-nagyon fontos az, hogy ha elkészítünk egy fagylatot, annak passzolnia kell ahhoz, ami által megiklettük. És ugye itt említettem ugye a Snickers-t, mint csokoládé, nekem az egyik kedvenc csokoládém, és abszolút erre hajaz. És ami például nagyon fontos, hogy legyen, én azt gondolom, egy fagylaltban legyen mindig egy hideg elem, mint a fagylalt, legyen benne egy meleg, vagy melegséget sugalló, mint például ugye a szósz, vagy fagyis nyelven variegátó, és akár egy roppanós réteg, mert ugye az nagyon-nagyon jó mindig általában ugye a fülnek, ugye az, hogyha roppan, azt az emberek nagyon-nagyon szeretik.
1: Egyébként ez az az irány, amiről most mesélsz, amiben a fagylalt készítés a világban fejlődik? Vagy nézzük meg azt, hogy eleve milyen irányba megy most a fagyizás a világban, és Magyarország hol helyezkedik el ebben a nagy térképben?
2: Én azt gondolom, hogy az irány szerintem már jó. szerintem nagyon sokan elgondolkodnak, és próbálnak már nyilván természetes alapanyagokból dolgozni, vagy már hozzá nyúlogatnak. Ide viszont muszáj mindig elmondanom azt, hogy én vagyok abban a szerencsés helyzetben, hogy én 9 évvel ezelőtt megálmodtam valamit, és azóta is ezt csinálom. Viszont nagyon-nagyon sok cukrász.
1: És még mindig csak 35 éves vagy, tegyük
2: és
1: hozzá.
2: Még mindig csak 35, igen. És nagyon-nagyon sok cukrász átvett 20 éves, 30 éves vállalkozás nagyszüleitől, apukájától, mindegy is, hogy hogyan és mint. Viszont neki sokkal nehezebb dolga van abba az irányba elmenni, hogy egyik napról a másikra most lecserélem a pultomat csak természetes alapanyagokra, mert neki már például van egy kialakult vendégköre. Szóval azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ezt nyilván mindenkinek bele kell látnia abba, hogy nem is mindenki tud egyik napról a másikra váltani, viszont azt gondolom, hogy az irány az jó, mert már azért nagyon sokan elkezdték például pörkölni a pisztáciát, saját maguk konsírozzák, és picit jobban odafigyelnek már arra, hogy mit adnak például a vendégek számára. Ami számomra mindig kiakasztó és borzasztó, az, hogyha valahol azt reklámozzák, hogy természetes, és nem az.
1: Sajnos... Te látod rajta egyébként?
2: Abszolút.
1: Ha már ránézel.
2: Abszolút.
1: Tehát nem kell megkóstolnod, látod, hogy ott valami boszorkánykonyha történt, és nem, hogy mondjam, nem a cukrász munkája van benne elsősorban.
2: Így van. Mert én mindig azt mondom, hogy nem azzal van a probléma, bár számomra persze igen, mert én nem szeretném ugye az én vendégeimet ugye ezzel etetni, viszont szerintem az nagyon nagy baj, hogyha becsapjuk a vendéget. Én tudom, hogy készül más kép is fagylalt, és el is fogadom, de azt viszont soha nem tudom elfogadni, hogyha félrevezetjük őket kommunikációban.
1: Nagyjából egy percünk van, Ádám, hamarosan érkezik ez a Gella Milla márka. Erről te mit árulhatsz el? Milyen újdonságot hozhatsz ez egyébként a fagylalt kedvelőknek?
2: Első részben ugye nagyon-nagyon sok dolgot nem szeretnék elárulni. Ő egy kompakt fagylalt, de szert lesz, illetve szeretnénk ezzel átadni egy kicsit egy ilyen teljesen más érzést, egy kis életérzést. Ez több lesz, mint fagylalt, de első körben mindenképp ezzel indulunk el, és ugye az egész Magyarország területén mindenki számára elérhető lesz, illetve ugye itt...
1: Ez már idén-nyáron megvalósul esetleg?
2: Ez már idén-nyáron biztosan elindul.
1: Kíváncsi várom, én is nagy fagylalt fan vagyok, csak mondom.
2: Jó, ennek nagyon örülünk, úgyhogy ez már idén el fog indulni, és itt azért erre van véve az európai piac is.
1: No, még egy kérdés a végére így, Ádám, mert hogy annyira lelkes vagy, és tényleg olyan szenvedélyesen beszélsz, hogy téged, amikor már világbajnok vagy, a fagylalt készítők halhatatlanjai közé választottak be, akkor mi a fene motivál még?
2: A
1: 35
2: termék.
1: Évesen, de tényleg, tehát hihetetlen vagy.
2: Maga a termék.
1: Hátradőlhetnél. Eladhatnád a saját márkádat, és semmit, csak csorogna be a pénz így a sebedbe.
2: Igen, de nekem a pénz sosem volt ennyire fontos. Nekem az mindig egy ilyen másodlagos dolog. Sőt, én szoktam ezt használni, és lehet, hogy ez egy csúnya kifejezés rá. Nekem a termék az elsődleges, a pénz pedig a hozadéka. Nyilván fejlődéshez nagyon fontos, de engem valójában a termék. Illetve ami nagyon-nagyon motivális, ez mindig előre visz, szeretném, hogy minél több ember megkóstolja ezt a terméket, mert úgy érzem, hogy ennek a terméknek igenis van értéke.
1: Ádám, nagyon szépen köszönöm. Fazekas Ádámmal beszélgettünk, a fagylalt mesterrel, aki meghódította a világot, és most már nem csak világbajnok cukrász vagy fagylalt készítő, hanem most már a Gelato Festival Hall of Fame-ben a szakma halhatatlanjai közé is beválasztották. És hogyha már van egy véleménykérdésünk, áruld már el, te fölülnél az Orient Expressre. Luxus, teljes ellátás, de 10 napig bezártság egy vagomba.
2: Megmondom őszintén, terveim is vannak amúgy ezzel. Én amúgy abszolút felülnék rá. Wow. Én repülni nem szeretek, de a minden, ami a földön közlekedik, az nagyon-nagyon.
1: Na hát. De jó, Ádám, hogy ezt mondtad. Egyébként a hallgatóktól is ezt kérdezzük, 0630-2010-909, hogy írják meg, hogy önök fölülnének az Orient Expressre. Hozzáteszem, hogy most a nyugati pályaudvaron áll egyébként, és Bécs felé indul 10 óra 20 perckor. Ádámra meg azért nézek, mert a hallgatók már tudják, már meséltem nekik, hogy 1883-ban éppen ezen a napon indult el Párizsból az akkori Konstantinápoly felé. Ádám, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Le a kalappal, a fagylaltot pedig hamarosan kóstoljuk. Köszi szépen!
2: Nagyon szépen köszönöm!

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az első csak a kezdet volt. Világszínvonalú musicalek az Erkelben. A Trón, Elizabeth, Apácasó, Hogyan tudnék élni nélküled, Rebeka, és hamarosan érkezik a Wicked. Dobban a szív a következő évadban is. erkelszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Változékony, de koranyáriasan meleg idő lesz. Az ír miniszterelnököt fogadta Magyar Péter Budapesten. Továbbra is aszály sújtja a termést országszerte. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Budapesten fogadta Mihály Martin ír miniszterelnököt a magyar kormányfő. Magyar Péter kiemelte, Magyarország és Írország között nincsenek vitás kérdések. A magyar miniszterelnök elmondta, hogy Budapest támogatja a jövő hónapban kezdődő ír uniós elnökség fő célkitűzéseit, különösen az európai versenyképesség erősítését és az alapvető uniós értékek érvényesítését. Kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapuló új fejezet nyílik a magyar-ukrán kapcsolatokban. Ezt az ukrán külügyminiszter mondta, miután a két ország képviselői előzőleg megállapodtak a kárpátaljai magyar kisebbség jogait érintő kérdésekről. Ennek eredményeként pedig megszűnt az Ukrajna uniós csatlakozásának előkészítését két éve akadályozó magyar vétó. Andrij Sibiha emellett megköszönte a ciprusi uniós elnökség vezető szerepét Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának előmozdításában. Csak nem 250 000 vállalkozás választhatja jövőre a Katát, írja elemzésében a GKI gazdaságkutató. Jelentésük szerint a kisadózó vállalkozások tételes adójának tervezett bővítése több mint 300 000 vállalkozót érinthet. Hozzátették, az adózási forma továbbra is egyszerű és alacsony adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozásoknak és önfoglalkoztatóknak. Biztosítaná a számlázás lehetőségét, ugyanakkor garanciákat is tartalmazna a bújtatott foglalkoztatás kizárására. A debreceni Csokonai Színház végleg leveszi műsoráról a Primadonnák című darabot, amelyet Eszenyi Enikő rendezett volna. A döntést önállóan hozta meg Vadász Dániel igazgató. A színház a jövőben szakértők bevonásával a Biztonságos Terek Alapítvánnyal együttműködve kívánja fejleszteni belső folyamatait, közölte az igazgató. A teátrum már május végén felfüggesztette a produkció előkészületeit, miután az több munkatársban ellenérzéseket váltott ki. Tovább erősödik az aszály az ország nagy részén, közölte a Hungaromet. A szakemberek szerint a kalászosok, a repce és a nyári kapás növények egyaránt csapadékhiánnyal küzdenek. Az Alföldön és a Dunántúl északkeleti térségeiben különösen száraz a talaj, helyenként több mint 100 mm-nyi nedvesség hiányzik. Az őszi búza és a repce fejlődését már érzékelhetően visszavetette a tavaszi csapadékhiány, ezért több térségben alacsonyabb termés átlagokra számítanak. A jövő hét elejéig tovább melegszik az idő, a hőmérséklet helyenként meghaladja a 30 fokot, ami tovább növelheti a szárazságot. Jelenleg a Dunántúlon erősen borult az ég, míg a Dunától keletre sok napsütés valószínű. Késő délutántól többfelé felhős idő és eső is várható. Nyugaton megerősödik a szél. Napközben 24-29, késő este 12-22 fok lesz. Északnyugaton lesz a leghűvösebb.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
3: Köszöntöm a hallgatókat! Sokan haladnak a 10-es úton befelé, az M3-as bevezető szakaszán és a városban is több helyen torlódás várható. Baleset okoz fennakadást a 22. kerületben a Leányka utcában. Lezárták a Szentendrei útszerviz útját az Ungvár utcánál. Az M1-esen a szélesítési munkák miatt Budapest felé, Biatorbágy és az M0-as autó csomópontja között átépítették a terelést. A 19-es és a 17-es kilométer között a főváros felé vezető oldalt lezárták. A forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. További szép napot kívánok Önöknek!
0: A hírek után újra Jazzy zene!

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Business Class, a valódi gazdasági koktél.
1: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class. Június 5-én, péntek reggel, 8 óra múlt, 3 perccel. SMS számunk 0630 2010 909, a mikrofonnál Pachman Péter. Jó reggelt kívánok, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak. És akik most kapcsolódnak be az adásba, azoknak mesélem el, hogy 1883-ban éppen ezen a napon indult el az első Orient Express Párizsból Konstantinápoly, a mai Isztambul felé, és nem mellesleg ma a nyugati pályaudvaron éppen az aktuális Orient Express elindul felé, mert hogy most itt időzött éjszaka, és aki siet, az 10 óra 20 percig még láthatja, mert hogy akkor menetrend szerint akkor indul tovább majd a vonat, 10 óra 20 percig láthatja még a nyugati pályaudvaron, és akár fotókat is készíthet, és ezzel kapcsolatban kérdeztük a hallgatókat arról, hogy önök vállalnák-e azt a nagyjából 10 napos utazást, természetesen luxus körülmények között, de mégiscsak bezárva egy vagomba, mennyire bírnák, mert hogy jöttek olyan üzenetek, például a Bogi azt írta, hogy 10 percet nem bír ki egy helyen, nemhogy 10 napot, Szilvia viszont azt írta, hogy neki ez bakancslistás, és jót néhány üzenet még SMS-ben is. Most nem olvasom fel, mert egy másik témával folytatjuk, de ettől függetlenül írják meg 0630 2010 909, hogy önök vállalnák-e ezt a fajta bezártságot a luxus körülményekért cserébe. No, de amivel folytatjuk. A férfiak is mehessenek-e 40 év után nyugdíjba? Farkas András nyugdíjszakértő, a Nyugdíjguru News alapítója a stúdióban. Jó reggelt, András!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Jó, hogy itt vagy, köszönjük szépen, hogy beszélgethetünk. Már csak azért is, mert én is gondolkodom éppen ezen itt így, hát lassan 30 egy néhány év munkaviszony után, hogy ez hogy is van, de a lényeg az, hogy miért került most napirendre ez a férfiak 40 nyugdíj bevezetésének kérdése, vagy ez mindig napirenden van, csak néha a sajtó egy picit följebb tolja.
2: Igen, ez olyan, mint egy búvópatak. Gyakorlatilag a 2010 óta, amikor megszüntették a korhatár előtti nyugdíjakat, unblock az összes fajtáját, azóta szenvednek a férfiak ezzel a kérdéssel, hiszen a férfiak számára minden korai nyugdíjazási lehetőség megszűnt. Tehát 65 éves kort ki kell várni, és csak utána lehet nyugdíjat igényelni, és hát a férfiak természetesen idézőjelben mondom, de nagyon irigyelték a nőket, hiszen náluk megvan ez a bizonyos nők 40, ami azt jelenti, hogy 40 évi jogosító időt megszerez egy hölgy, akkor az életkorától függetlenül elmehet nyugdíjba, legkorábban mondjuk 57-58 évesen, ha valaki rögtön mondjuk egy szakmunkás képző után elkezdett dolgozni, tehát nagyon korán, sok évvel a korhatár betöltés előtt elmehet nyugdíjba, és hát a férfiak, különösen azok a férfiak, akik az egészségre nagyon ártalmas munkakörökbe dolgoznak, meg akik életveszélyes munkakörökbe dolgoznak, tehát itt a fegyveres erők, testületek, bányászok, atomerőművi munkások, és itt a millió ilyen kategória van, akik nagyon veszélyes körülmények között, vagy az egészséget különösen bántó körülmények között dolgoznak. Ők nagyon nehezményezik, hogy a Európa összes nyugdíjrendszerében van korhatár előtti, vagy korengedményes, vagy korkedvezményes nyugdíj a férfiaknak is, nálunk meg nincs. Tehát ez gyakorlatilag 2011 óta mindig, mint egy búvópatak föl-föl bukkan, és most úgy tűnik, hogy a új kormány meghallotta ismét ezt az igényt a férfiak részéről. Szerencsére úgy van benne a vállalások között, nem úgy, hogy ukmukfuk bevezetjük, hanem úgy, hogy megvizsgálják, hogy a nyugdíjrendszer hosszú távú fenntarthatóságát nem veszélyeztető módon mit lehet tenni a férfiak kedvezményes nyugdíja érdekében.
1: Érdekes egyébként, mert ugye általában azt szoktuk így a társadalomban látni, hogy mindig a nők szenvedik a kárát valamilyen dolognak, de most jelen esetben ez a dolog megfordul, mert hogy egy csomó helyen olvastam, hogy sok férfi úgy érzi, posztokban, internetes posztokban is láttam, hogy igazságtalan a jelenlegi rendszer, valóban fennáll egyfajta egyenlőtlenség a nők 40 miatt, a férfiak 40 tervezete és a nők 40 között?
2: Igen is, meg nem is. Tehát a nők 40 az egy politikai termék, tehát nem szakmai javaslatokra került be a nyugdíjrendszerbe, hanem pontosan a sokféle felfordulás miatt, ami 2010-ben volt az országban, hogy kedvezzenek egy nagyon széles választói rétegnek, a hölgyeknek, ezért vezették be ezt a nyugdíjat. Senki nem gondolta, hogy ez ennyire őrületesen népszerű lesz. A nők 40 az messze a legnépszerűbb nyugdíjazási forma. A nyugdíjat igénylő hölgyeknek a fele a kedvezményes nyugdíjjal megy el nyugdíjba, nem a kor betöltötte. És hát ez az, ami a férfiaknál kiverte idézőjelben a biztosítékot, mert ők úgy érzik a első ránézésre, hogy ők több, magasabb kereset után fizetik a járulékot, tehát többet fizetnek be a rendszerbe a fenntartás érdekében, miközben rövidebb ideig élnek, tehát kevéssé tudják élvezni a nyugdíjrendszer áldásai, és akkor ez az a bizonyos igazságtalanság érzet, ami például az ilyen posztokat is fűti. Ez részben igaz, részben meg teljesen hamis, ugyanis a társadalombiztosításnak a lényege, hogy ez nem olyan, mint egy egyéni nyugdíjbiztosítás, vagy egy egyéni kockázati életbiztosítás. Ez az egész társadalomra kiterjedő kötelezettség, aminek az a lényege, hogy a társadalom minden tagja jogosult a nyugdíjra élete végéig, aki hosszabban él, az a hosszabb élete végéig, aki meg rövidebb ideig él, az pedig a rövidebb ideje alatt befizetett járulékkal hozzájárul a hosszabb ideig élők ellátásának a biztosításához. Ezt ugye nehéz egyéni szinten igazságosnak érezni, de társadalmi szinten ez teljesen igazságos hozzáállás. Nem véletlenül találták ki, idestova most már 130 éve ezt a típusú rendszert, és a férfiak viszont azt mondják, hogy jó, rendben van, elfogadom én, hogy a hölgyeknek kedvezni kell, és ez egyébként benne van az alaptörvényben is, hogy a nyugdíjrendszerben pozitív diszkriminációval kell kezelni a nőket, ennek az eredménye a nők 40, de azt mondják a férfiak, hogy azért ezt úgy csináljuk meg, hogy a férfiakkal viszont ne szúrjunk ki eközben. És emiatt aztán mondom, mindig előjön ez a férfiak 40, de hangsúlyozom, az a megoldás, hogy lekopizom a nők 40-et, és átmásolom egy az egybe a férfiakra, az egy nagyon téves megoldás lenne, mert az azt jelenteni, hogy kapásból beleteszek közel 500 milliárd forintos plusz költséget éves szinten a nyugdíjrendszerbe, úgy, hogy igazán nem is lehet előrejelezni, hogy hány férfi venné ezt ténylegesen igénybe. 260 ezer körül van mindig azoknak az évjáratoknak az összlétszáma Magyarországon, férfi évjáratoké, akik elvileg lehetnének a célszemélyei ezeknek a, vagy ennek a kedvezményes nyugdíj lehetőségnek, és a 260 ezernek mint csak a fele veszi igénybe, akkor már is ugye több száz milliárd forint elkezd röpködni a rendszerben.
1: Meg azért András, azt se felejtsük el, hogy te többször felhívtad a figyelmet arra, és az abszolút ide passzol, hogy a férfiak várható élettartama azért az rövidebb. Ez mennyiben lehet érv a kedvezményes nyugdíjazás mellett?
2: Ez mindenképpen érv lehet, ugye, de a helyzet nem annyira szörnyű, mint aminek beállítják mostanában a posztok meg a híradások. Egy férfi az a születésénél fogva, amikor megszületik Magyarországon, a férfi várható további élettartama egész élete során, az most körülbelül 74 év, a nőknél meg 80 év. Tehát ez már mindjárt megdönti azt az érvet, hogy a férfiak meg se érik a nyugdíjkorhatárukat, dehogy nem, és ráadásul a férfiak 74%-a éli meg a 65 éves életkorát. A nőknél meg 82%, tehát itt azért látszik az eltérés a férfiak hátrányára, de az a férfi, aki megélte a 65 éves életkorát, az még majdnem 15 évre számíthat átlagosan. A nők meg 19 évre, 20 évre számíthatnak átlagosan, és ez az a élettartambeli különbség, ami a férfiak kedvezményes nyugdíja mellé billentheti a mérleg nyelvét. Én egyébként abszolút egyetértek azzal, hogy legyen a férfiak számára is korhatár előtti nyugdíjazási lehetőség, de itt a lényeg, ez csak úgy lehet megoldani, hogyha egyfajta gendersemleges, nem, a nemtől független módon biztosítom a kedvezményes nyugdíjat mind a két nem tagjai számára. Ekkor viszont a nőknek tudomásul kell venni azt, hogy ha a férfiak és a nők kedvezményes nyugdíját egyaránt megcsináljuk, akkor az levonással járhat a nyugdíj összegében. Nagyon egyszerű belátni, ha valaki 65 éves nyugdíjkorhatára előtt elmegy nyugdíjba, akkor korábban kiszedjük őt a járulékfizetők köréből, tehát akik biztosítják a fedezetet a nyugdíjakra, és hosszabb ideig lesz nyugdíjas, tehát tovább magasabb kiadásokat generál a nyugdíjrendszerbe. Ezt mindenhol a világon úgy oldják meg, hogy aki korhatár előtt megy el nyugdíjba, annak a nyugdíja valamivel kisebb, mint azé, aki kivárta a nyugdíjkorhatárát. És itt lehet érvényesíteni például a nők javára a pozitív diszkriminációt, mert az ő nyugdíjuk mondjuk annyiszor 1-2%-kal lenne kisebb, ahány évvel korábban elmennek nyugdíjba, a férfiaknál meg nem 1-2, hanem 3-5%-kal lehetne kisebb. Egyébként 3-5% az Európai Uniós arány az ilyen korkedvezményes nyugdíjaknál, amit büntető levonásként alkalmaznak a nyugdíjakkal. Meg lehet oldani, a férfiaknak is nagyon kedvező lenne, a hölgyekkel viszont akkor meg kell értetni, hogy ha a jövőben elmegy kedvezményes nyugdíjba, akkor nem ilyen teljes nyugdíjat kap, hanem ezzel a bizonyos málusszal terhelt nyugdíjat.
1: Ugye ez a férfiak 40, mint ahogy a nők 40 is egyfajta bővülő nyugdíjjogosultság, hogyha a rendszert egészben nézzük. Mégis kíváncsi lennék, hogy szerinted a nyugdíjrendszer fenntarthatósága szempontjából melyik a nagyobb kihívás, az előregedő társadalom, vagy ezek az egyre bővülő nyugdíjjogosultságok?
2: Hát nézd, mind a kettő befolyásolja, hogy mennyibe kerül a magyar nyugdíjrendszer, de szeretném előre bocsátani, szerintem már itt is beszélgettünk erről, hogy Magyarország a látszat ellenére nem költ túl sokat a nyugdíjára, a nyugdíjakra. Az Európai Unióban az öregségi nyugdíjakra költött költség átlaga az ottani GDP arányában 10,9%. Nálunk meg nem haladja meg a 8%-ot. Tehát látszik, hogy van itt mozgástér, de az igaz, hogy minden állam a saját lehetőségei függvényébe kell, hogy alakítsa a nyugdíjas jövőjét, és ne felejtsük el, hogy most annyi plusz olyan elem kerül be a nyugdíjrendszerbe, aminek nincs igazán járulék fedezete, ilyen a 13. havi nyugdíj, ilyen a 14. havi nyugdíj, részben ilyen a nők kedvezményes nyugdíja, hiszen csak rövidebb ideig fizetik a járulékot, és hosszabb ideig lesznek nyugdíjasok. Na most, ha ehhez még beteszünk egy férfiak, ne nevezzük férfiak 40-nek, mert az nagyon félrevezet, én szerintem így biztos nem lehet bevezetni, de egy férfiak kedvezményes nyugdíját, akkor az azt jelenti, hogy egy negyedik plusz havi ellátás igényét nyomom bele a rendszerbe, ami így is már, ha még nem is recseg, ropog, de mindjárt recsegni, ropogni fog, hogy a 2037 lesz az az év, amikortól már a, és itt jön be a demográfiai öregedés folyamat.

0: Kiadás. Hát ez azért nem kell atomfizikai diploma, hogy azt lássuk, hogy ez veszélyes lehet a nyugdíjrendszer jövőjére.
1: Nem csak ebben a beszélgetésben itt érintőlegesen említetted, de általában véve te azért szoktál arról beszélni, hogy ez a rugalmas nyugdíjba vonulás lehetősége hogyan néz, vagy hogyan nézhetne ki. Mit jelentene ez a gyakorlatban egyébként egy átlagos dolgozó számára, ez a rugalmas nyugdíjba vonulás lehetősége?
0: A rugalmas nyugdíjba vonulásnak itt vannak a csodálatos mintái, a európai nyugdíjrendszerek bármelyikét lehet tanulmányozni. Azt szokták engedni, hogy 3 évvel a nyugdíjkorhatár betöltése előtt elengedhetik az embert nyugdíjba, aki tudomásul veszi, hogy ezért a nyugdíj összege valamivel kisebb lesz, ez amit említettem, ez a bizonyos büntető levonás. Tehát ez a rugalmas nyugdíjbevonulás azt jelenti, hogy nagyjából 62 éves kortól mehetnének így nyugdíjba, nem csak a nők, akiknél most ténylegesen is már 62 évre lecsökkent a nyugdíjkorhatár, amiatt, hogy ennyien veszik igénybe a kedvezményes nyugdíjat. A férfiaknál is ez lehetne, és az azt jelenti, hogy gyakorlatilag a jogszabályban leírt nyugdíjkorhatárhoz képes lenne ez a körülbelül 3 éves korai nyugdíjazási lehetőség, és ezt lehet úgy kezelni, ahogy mondom, az összes modern kori nyugdíjrendszerben csinálják, hogy bizonyos büntető levonás, azt kiszámolják a biztosítás matematikusok, hogy hány százalékkal kell csökkenteni a nyugdíjat ahhoz, hogy fenntartható maradjon az egész rendszer, mert ne felejtsük el, hogy egy nyugdíjrendszer az nem 5 évre szól, nem 10 évre szól, hanem 50-80-100 évre kell megtervezni.
1: Te mit mondanál azoknak a hallgatóknak, akik így most már 40-45 éve dolgoznak, de úgy érzik, hogy nehéz kivárni ezt a 65 éves korhatárt?
0: A férfiaknak biztos, hogy nagyon sok esetben nehéz, különösen aki fizikai munkát végzett, vagy ilyen nagyon igénybevevő munkát.
1: Tehát a veszélyes munkakörök.
0: Veszélyes munkakörök és egészségre ártalmas munkakörök, az biztos, hogy nagyon igazságtalan a férfiakkal szemben. Tehát ez az a fő indok, ami miatt egy rugalmas nyugdíjrendszer kidolgozása szerintem is elengedhetetlen. Csak arra vigyázzunk, hogy ne adhok politikai döntésekkel avatkozzunk be a nyugdíjrendszerbe, hanem rendesen elő legyen készítve, szakmai társadalmi vita után mondjuk ki azt, hogy milyen legyen egy modern, korkedvezményes nyugdíj.
1: Még egy utolsó kérdés így a végére, hogyha mondjuk a parlament téged kérne fel arra, hogy egyetlen mondatban foglald össze a férfiak 40 ügyét, ami nyilvánvalóan, ahogy te is mondtad, így nem bevezethető, hogy férfiak 40, mert másfelé visz legalábbis asszociáció szempontjából, akkor mit mondanál? Bevezetni, elvetni, teljesen új alapokra helyezni a korhatár előtti nyugdíjazást, mit mondanál?
0: Ezt az utóbbit, a korhatár előtti nyugdíjazás rendszerét gendersemlegesen csináljuk meg, és a nők számára a kedvező elbírálást, azt a levonás mértékének a kisebb mértékében kell biztosítani.
1: András, megint élmény volt, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Farkas András nyugdíjszakértővel, a Nyugdíj Guru News alapítójával beszélgettünk. Köszönöm szépen.
0: Nagyon szívesen.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: Jó reggelt kívánok! A főváros 22. kerületében változatlanul baleset miatt kell korlátozásra számítani a Leányka utcában, az Anna utcánál. A 47-es és az 56-os villamos továbbra sem közlekedik a Városház tér és a Budafoki elágazás között. A 114-es, a 133-e, a 213-as és a 214-es autóbusz igénybevételét ajánljuk. Szintén balesetnél tart a helyszínen és a Megyeri úton is az Óceán Árok utcánál. Baleset történt az Ötvös téren is, az Apácai Csere János utca előtt. Lassulást tapasztalhatnak a Váci úton befelé, a Megyeri út előtt, illetve az M3-as bevezető szakaszán, a Szerencs utca előtt, továbbá a Kerepesi úton befelé a Fogarasi útnál, és akadozik a haladás a Budaörsi úton a Nagyszőlős utcai felüljáró közelében befelé, a 11-es főút bevezető szakaszán a Pünkösdfürdő utcánál, illetve a 10-es főúton is Solymártól az Ürömi körforgalomig, és a folytatásban a Bécsi úton úgy szintén. Varga Etele, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A sikeres emberek korán kelnek. Egyikük már itt is ül a stúdióban. Ez a Business Class VIP.
1: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class. Június 5-én pénteken reggel 8:30 SMS számunk 0630 2010909. A mikrofonnál Pachman Péter. Jó reggelt kívánok, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak, és tudják, említettem, hogy 1883-ban éppen ezen a napon indult el az első Orient Express Párizsból Konstantinápoly, a mai Isztambul felé. Nem mellesleg ma a nyugati pályaudvaron éppen az aktuális Orient Express elindul Bécs felé 10:20. Tehát aki siet és szeret még megnézni vagy lefotózni, az még egyébként éppen ideér. Ezzel kapcsolatban érkezett egy 938-as végű számról egy üzenet Zoltánéta, hogy minden évben többször jár itt már, mint az Orient Express, sokszor kiviszik a szerelvényt a vasút történeti parkba. Szóval, hogyha valakinek van kedve, ma még elcsípheti, mert hogy ugye azt kérdezik önöktől, hogy önök vállalnák-e azt a fajta bezártságot, amit az Orient Express idézőjelben a bezártságot, amit az Orient Express nyújt, hiszen ugye Párizstól Isztambulig nagyjából 10 napon keresztül közlekedik, annyi idő alatt ér oda. Tudom, hogy luxus körülmények vannak, meg teljes ellátás, de mégiscsak be vagyunk zárva 10 napig egy vagomba. Önök hogyan vélekednek erről? Szilvi azt írta, hogy neki bakancslistás, Boglárka azt írta, hogy ő 10 percet nem bír ki egy helyben, nem hogy 10 napot, és érkeznek még itt az üzenetek szép számmal. Szóval tartsák meg jó szokásukat, 0630 2010909. De most teljesen mással folytatjuk, mert hogy VIP rovatunk mai vendége professzor dr. Zima Endre István, anesteziológus, kardiológus szakorvos, a Semmelweis Egyetem tanára, aki külön díjas lett az év közönségkedvenc orvosa választáson. Doktor úr, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Megengedi ezt a megszólítást? Mert teljesen hogy jó. Ugye lehet itt professzor úr, meg mindenféle egyéb. Doktor úr, megtisztelő, hogy itt van, és nagyon örülünk, hogy beszélgethetünk. Ugye ez az orvosi díj, amit ön kapott, azért ez a bizalomnak egy fontos üzenete. Ön szerint mennyire fontos ma a bizalom az orvos, meg a beteg között, vagy a bizalmi kapcsolat?
2: Talán azt lehet mondani, hogy ez nem mostan mindig is fontos. Ez az egyik legfontosabb, hiszen ez egy olyan kapcsolat, amikor az orvos a betegnek tud diagnosztizálni valamilyen betegséget, tudja azt, hogy milyen megoldásokat, vagy legalábbis megpróbálja a megoldásokat mind föltárni, és ezeket eljutatni a beteg számára. A bizalmi kapcsolat azért is fontos, mert ugye ezt nem propagáljuk mások felé, tehát ugye ez csak a beteg és az orvos tudja, vagy éppen az ápoló személyzet. És nyilván azt nem is kell említeni, hogy a titoktartás minket amúgy is kötelez, de ez egyébként elkölcsi kérdés is szerintem.
1: Azon gondolkodom egyébként, hogy ugye a betegek gyakran azt mondják, hogy nem csak gyógyulni szeretnének, hanem meg is szeretnék érteni azt, hogy mi történik egészen pontosan velük. Hogyan lehet például egy nehéz diagnózist jól kommunikálni? Nyilván kell, tehát nem működhetnek önök sem robotként.
2: Ez az egyik, ez így van valóban. Visszatérve az elejére a kérdésnek, vagy megállapításnak, a betegek valóban egyre jobban szeretnék tudni a saját állapotukról minden egyes mozzanatot. Ebben nagyon sokat segít nekik az internetes hozzáférés a saját adataikhoz. De mindemellett ugye sokat tudnak utána olvasni is most már az internet segítségével, és egyre több olyan kérdés van, ami már nem csak ilyen Dr. Google által generált kérdés, hanem igazából kezdik megérteni az utánaolvasás alapján a saját betegségünket, amennyiben van tényleg pontos diagnózis. Viszont tényleg vannak olyan helyzetek, amikor ugye mi sem tudunk 100%-ban pontosak lenni, és ilyenkor a betegnek azt is meg kell érteni, hogy vannak munkahipotézisek, és van, amikor nem mindig tudjuk pontosan azt, hogy még most ebben a pillanatban melyik irányba induljunk a kezelés szempontjából. Ezt pontosan jól kell kommunikálni a beteg számára, és hogyha vezetjük a beteget és a családját, akkor ezzel is elég jó egészségértéshez tudjuk hozzájuttatni a beteget. Tehát még a kétséges esetek esetén is tudom azt mondani a betegnek, hogy nézzük meg azokat az utakat, hogy milyen lehetséges kimeneti végpontok vannak, és így nyilván hosszabb időt vesz igénybe, de a legnehezebb azzal a beteggel kommunikálni, akinek nincsen pontos diagnózisunk, amit elé tudunk tárni.
1: Hát azért, hogyha megenged ennyi udvarlást, azért én még mindig szívesebben hallom öntől a diagnózist, mint hogy az interneten elkezdjek kutakodni. Hozzáteszem, amikor a kisfiam született, aki már 21 éves, és éppen punk zenekarban játszik, emlékszem, még ilyen picike volt, akkor az orvosunk azt mondta, hogy az internetről csak főzzünk, meg utazzunk, de ne nézzünk utána, hogy éppen mitől fájhat a hasa, vagy hogyha éppen hányt, akkor mi lehet a baja, mert mindig valami butaságot találunk a legvégén. Tehát azért mondom, hogy én inkább ahhoz ragaszkodnék, amit ön mond nekem a folyosón.
2: Köszönöm szépen. egyelőre még mindig ragaszkodnánk ahhoz így az orvos társadalom szempontjából, hogy azért hagyatkozzunk a tradicionális tudásunkra, a jelenlegi tudományos eredményekre alapozva. Nagyon sok most már az AI alapú megközelítés is az orvostudomány is elkezdte használni, de ezt mind orvosoknak kell validálnia. Tehát, hogy pontos-e a találat, mert azért az is téved, halucinál, stb. Egyre okosabbak ezek a rendszerek, de nem szabad erre hagyatkozni egyértelműen. Sajnos van egy másik hátulütő is a internetes felületeknek, hogy nagyon sok beteg, sok diagnózis generál magának, és utána nagyon nehéz sírre tenni, hogy tényleg mi az igaz, és mi nem a jelenlegi tudásunk szerint.
1: Egyébként, hogyha már az AI behozta a beszélgetésbe, és nagyon köszönöm, ugye az orvostudomány is nyilván óriási technikai fejlődésen ment keresztül az elmúlt időszakban. Mi az, amit semmilyen műszer, vagy semmiféle mesterséges intelligencia nem tud helyettesíteni az orvoslásban ön szerint?
2: Az empátia, az érzelmi intelligencia szerintem a beteghez való hozzáállás az biztos, hogy nem tudja gép helyettesíteni, ezt gondolom.
1: Tehát ezek azért alapvetően, hogy nem is szakmai, hanem emberi kérdések, igen, amikről igen, most beszél.
2: Igen, igen.
1: És nagyon érdekes, most egy picit borsozik is a karom ettől, hogy milyen jó, hogy mégiscsak megmaradunk emberek ebben a eszementül felgyorsult világban.
2: Hát igen, mert igazából ugye, amit műveletileg el kell végezni egy diagnosztikát, vagy éppen egy, mondjuk csúnyán idézőjelben egy műtétet, azt akár még robot segítségével is jobban tudja, precízebben tudja az orvos megoldani, de attól még nem helyettesíti azt az oldalát, hogy hogyan állunk hozzá empatikusan a beteghez.
1: Én egyébként azt gondolom, doktor úr, és most picit nyilván zavarba fog jönni, vagy nem fog önnek tetszeni, mondok, hogy önök abszolút hősök. És az lenne a kérdésem, hogy ön például anesteziológusként, vagy intenzív terápiás szakemberként ugye naponta találkozik életveszélyes helyzetekkel. Mit tanít meg az emberről az intenzív osztály világa? Vagy mit tanulnak önök ebből? Pontosan azokat a válaszokat, amit az imént mondott egyébként, hogy mondjuk az AI az sosem fogja tudni kiváltani azt a fajta empátiát és azt a fajta emberséget, amit egy ember tud nyújtani egy másik ember felé, egy orvos egy beteg felé?
2: Ez sok faktoros igazából, azért is kezdtem meg gondolkodni rajta, mert valóban tehát maga ott a számítógéphez nem tudunk azonnal nyúlni. Ott van egy beteg, aki kritikus állapotban van, akkor a betegre rárepül az egész csapat, úgymond idézőjelben, és közösen egy csapatmunkával látjuk el. Tehát ez nem egy orvosról szól, hanem ez egy ápoló személyzetről, beteg támogató csoportról, az orvosokról is, és kritikus döntés és gyors döntési kényszerben vagyunk nagyon gyakran ilyenkor. Azt kell tudni, hogy ilyenkor, az, amit én szoktam mondani, ilyenkor kell lelassulni és a leghiggadtabban gondolkodni.
1: Soroltam itt már egyébként, hogy mennyiféle területen dolgozik ön, és tényleg le a kalappal, de egy dolgot kihagytam, ugye az újraélesztés, és ennek az oktatása önnek különösen fontos szívügye. Ön szerint mit kellene minden magyar embernek tennie, vagy tudnia ahhoz, hogy szükség esetén életet menthessem?
2: Ugye a Magyar Újraélesztési Társaságnak is tagja vagyok, és hát ugye nem szoktam magamat így különösebben jellemezni, de hogy ebben van tevékeny részem nekem is. Ami fontos az, hogy azt kell tudni egy laikus számára, aki nem, úgy értem a laikus, hogy nem egészségben képzett valaki számára, hogy felismeri azt, hogyha valamelyik betegnek, betegtársunknak a keringése megálladott esetben, vagy ennek a kockázata fennáll, rögtön hívjon segítséget, és rögtön tudja megtenni azt a pár lépést is. Tényleg nem beszélünk többről, mint 8 lépésből, ezt fel lehet mérni, és el lehet látni, hogy fenntartsuk a beteg keringését, akinek a keringése spontán megszűnik, amíg a mentő odaér, hiszen a mentőnek már eszközök is vannak a rendelkezésben, repertoárában, és persze egy nagyobb csapat, egy 3 fős vagy 4 fős személyzet érkezik meg, és fogja átvenni a betegnek a kezelését, de amíg alapvetően nincs ott egészségügyi személyzet, addig fenn kell tartanunk a beteg keringését.
1: Nem lehet, doktor úr, hogy arról van szó, hogy sokan félnek attól, hogy rosszul csinálnak valamit ilyen veszélyes helyzetben, vagy inkább mi a nagyobb veszély, hogyha valaki megpróbál segíteni, vagy hogyha valaki nem mer cselekedni?
2: A nagyobb veszély az, hogyha nem cselekszünk. Ez alapvetően az a lényeg, hogyha nem nyúlunk hozzá egy keringés megállást elszenvedő beteghez, akkor biztosan összes szerve károsodik a keringés nélküli állapotban. Hosszú távon, 3-5 perc után az agy az véglegesen, tehát irreverzibilisen károsodik. Tehát így csak többet tudunk tenni, mint a nulla, hogyha egyáltalán nekiállunk és a mellkasát elkezdjük nyomni a betegnek. Ha esetleg van keringése, vagy ha esetleg bordát törünk, akkor sem csinálunk bajt, ez mind meggyógyítható, hogyha a betegnek visszatér a saját keringés a kezelés kapcsán.
1: Egyébként ugye ezt azért kérdezem, mert hát itt amikor készültem arra, hogy érkezik, akkor néztem néhány statisztikát, és láttam, hogy Magyarországon azért évente emberek ezrei kerülnek hirtelen szívmegállás miatt életveszélyes helyzetbe. Mennyit javíthatna a túlélési esélyeken, hogyha ha ha többen ismernék az alapvető újraélesztési fogásokat?
2: Alapvetően nagyon sokat. Én azt gondolom, mert ugye azt tudjuk, hogy a jelenlegi statisztikák alapján kiváló mentőszolgálatnak a reakcióideje, kiváló a telefonon asszisztált vagy irányított újraélesztés, a laikusoknak a újraélesztés oktatása és
1: egyre
2: irányítása.
1: Egyre többen kerül fel az internetre, így és, van, mindenki, és ez... rengeteg lájkot kapnak, mert hogy ez mindenkinek tetszik, hogy annyira összefog és annyira erős az emberi része a társadalomnak.
2: Pontosan így van, és ugye embertársunkért tudunk tenni mindaddig, amíg a mentő megérkezés, bármilyen profi a mentőszolgálat és a szervezettsége, azt tudom mondani, azért tudjuk azt, hogy nem az 5 perc alatt érnek ki, hanem annál kicsi hosszabb idő alatt, ez forgalomfüggő is, mindenféle egyéb faktortól is függ, ami nem rajtuk áll, és innentől kezdve megint csak azt mondom, hogy ha mi felismerjük a keringés összeomlást, és elkezdjük rögtön a mellkas kompresszióját, a betegnek az egy ütemes mellkas nyomással föntartva a mesterségesen a keringését az illetőnek, akkor tudunk tenni érdemben a betegért nagyon sokat, nem egészségügyi személyként is.
1: És azt szokták mondani, hogy akkor segítsünk meg, hogyha véletlenül idézőjelben a bordáját törjük.
2: Mindig azt tanítjuk, eltöröm a bordát, de életben marad, meggyógyul a borda. Ha nem tartom fenn a keringését, nem fog meggyógyulni a beteg, esélye sincs.
1: Doktor úr, szakmázunk még egy kicsit, kardiológusként ön hogyan látja, melyek ma a legnagyobb veszélyt jelentő életmódbeli tényezők a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásában? Az a szokásos, amit egyébként 100 000-szer hallunk, dohányzás, stressz, túlhajszolt életmód?
2: Hát ez alkohol. Az orvoshoz intézett kérdés, hogy túlhajszolt életmód a szempontjából, igen. Tehát az egyik, amit nem tudunk...
1: Úgy érte, hogy önök is túl vannak hajszolva? Abszolút.
2: De hogy ez sose volt ilyen. Azt tudom mondani, hogy igen, a dohányzás alapvetően igen, és most már azt is tudjuk, hogy az ülő életmód és az elhízás az ugyanolyan kockázati faktor, mint az aktív dohányzás, de a passzív dohányzás is, ezt vegyük úgy, hogy ezek kikapcsolható faktorok, vagy reverzibilis faktorok. A stresszes életmód, hát nem tud mindenki a munkahelyétől megszabadulni, úgymond, vagy másik munkahelyet váltani a szakmáját, illetően például, vagy éppen a fizetés fogja megfogni a család fenntartó. Tehát ezek nem feltétlenül elkerülhető dolgok, a coping stratégiák, azaz a megélési és feldolgozási stratégiákkal lehet a stressz helyzetet is kezelni. Van olyan élethelyzet, amikor érdemes coachhoz vagy pszichológushoz fordulni, mert nem mindig tudja az ember önállóan maga feldolgozni ezeket a szituációkat. Ez egy természetes folyamat, és nem szégyen. Ezen kívül pedig, hát ugye a Magyarországon úgy mondják, hogy diéta, de igazából az étrend az, amit jó, hogyha betartunk, amiről most tudunk, a mediterrán étrend például kifejezetten jó, érdemes dietetikussal konzultálni, és sokat kell sportolni, én ebben nagyon-nagyon hiszek.
1: Bármilyen életkorban?
2: Minden életkorban. Amit a szervezete megenged természetesen az embernek.
1: Ugye az a legnagyobb gond, és nem tudom, hogy ez csak Magyarországon van-e így, erre sosem kapunk tényleges választ, és talán tud erre válaszolni, hogy csak Magyarországon van az, vagy legalábbis Magyarország nagyon rosszul áll ebben a tekintetben, hogy csak akkor fordulunk orvoshoz, amikor már baj van, vagy azért az emberi természet olyan bárhol a világban, hogy ez így működik, azaz, hogyan lehetne erősíteni a megelőzés kultúráját Magyarországon?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, mert ezzel is most már tartósabban foglalkozunk, igazából a megelőzés azért is fontos, mert ugye nyugaton van egy olyan úgynevezett fogalom, hogy egészségértés, ez a health literacy, aminek az a lényege, hogy már értse az ember, hogy alakul a szervezete, és milyen esetleges kisiklásoknak a jeleit fedezheti fel magán. Ami nagyon jó gyakorlat Magyarországon, hogy most már azért nem csak a különböző üzleti alapú, vagy marketing célú reklámok vannak, hanem egészségi irányú reklámok is vannak. Nyugaton ez már rendszeresen a salátákban, az életmódban, a sportolásban is torkolik egy-egy ilyen reklám, hogy ezeket kell követni, de emellett viszont nagyon-nagyon fontos, azt gondolom, hogy már a középiskolákban is az életmód helyes irányú terelése nagyon-nagyon fontos lenne. Röviden ennyi.
1: Tegyük hozzá, és most ideig a páciensekről vagy a betegekről beszéltünk, hogy azért az egészségügyben dolgozókra is határozottan komoly fizikai és lelki terhelés nehezedik. Ön szerint mitől tud valaki hosszú távon ennyire motivált és emberileg is jelenlévő maradni a hivatásában, mint ahogy például ön is teszi, hiszen nem véletlenül kapta ezt a díjat. Mi az, ami önt hajtja? Nem mondja azt, hogy annak idején tett egy orvosi esküt, mert nyilván ennél sokkal, de sokkal többről van szó.
2: Hát ez az orvosi eszköz egy kötelező eleme annak, amikor az ember a diplomáját átveszi. a hippokratiszi eskü, de emellett viszont a legfontosabb az, hogy szerintem az jön erre a pályára, mind a bármelyik részét is nézzük, hogy orvosi vagy szakdolgozói szinten, aki a betegekkel akar és szeret is foglalkozni. Tehát ugye van egy idő, amikor az emberek kiégnek, tehát itt volt a Covid időszaka is, amikor rendkívül sok terhelésnek ített kollégánkat pályahagyóként kellett búcsúztatni. Van egy olyan faktor is hiába, és erre esküszik fel az ember, és szereti csinálni, egy idő után nem bírja. És akkor viszont tényleg váltani kell, szükséges lehet, mindamellett azért is, hogy a saját egészségét megőrizze.
1: Doktor úr, képzeljen, hogy már nagyjából 15 perce beszélgetünk, és még tudnék önne beszélni 15 órán keresztül is. Lassan lejár az időnk, de van egy érdekes dolog, ami megütötte a fülemet, hogy jelenleg azt mondta legalábbis, hogy jelenleg a mediterrán étrendet tartjuk olyan módon hát jól használhatónak, hogy valamilyen formában az egészséges életmódot az ember tudja élni. Épp ezért kérdezem, hogyha egyetlen egészségügyi tanácsot adhatnám a hallgatóknak, amely a következő 10 évben is érvényes maradhatna, akkor mi lenne az a mozgás? A nyugi? Hát a nyugit nem várhatunk el. Az ön munkájában sem, az enyémben sem. Mi lenne az a tanács, ami ön szerint 10 év múlva is érvényes lesz?
2: Ez szubjektív tanács. Ez az egyik az, hogy hadd mondjam annyit, hogy tényleg mindig azt tanítom a tanítványoknak is, hogy 10 év múlva nem lesz igaz, amit most mondok. Annyira változik a tudásunk.
1: Ja,
2: ez alapvető, ezt hallom. De nem beszéltünk össze. De ami a másik pedig az, hogy valóban az, hogy egyensúly, mozgás, és igenis, én abban is hiszek, hogyha sok munkát végez az ember, akkor szellemére is épp marad, és az agyat is tréningelni kell, nem csak a testet, illetve az izomzatot.
1: Azon gondolkodom, hogy ugye a betegek, mert itt az elején én nagyon hosszasan dicsértem önt tekintettel arra a díjra, amit kapott, hogy a betegek több százezer szavazattal ismerték el az orvosokat ezen a díjátadó gálán. Ön szerint mitől emlékszik egy páciens évek múltán is az orvosára? A gyógykezelés sikere miatt, vagy amiatt, ahogy emberileg bánt az orvos a beteggel?
2: Szerintem a jó szó az már egy félgyógyulás. Tehát ugye az, hogy a beteget bíztatjuk, hogy meg fog gyógyulni, hogyha tudjuk azt, hogy bajban van, és neki segítség kell, és ezt tudatjuk vele, hogy ott állunk mellette, akkor az már elég.
1: És hogy van ennek, vagy ehhez önnek mindig türelme?
2: Nem mindig van.
1: Nem mindig van, aha, ja, értem. Ez is mennyire emberi, mint mondott. Hát doktor úr, nagyon szépen köszönöm, tényleg egy élmény volt, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk az elmúlt percekben professzor dr. Zimanyre Istvánnal, anesteziológussal, kardiológus szakorvossal, a Semmelweis Egyetem tanárával beszélgettünk, aki külön díjas lett az év közönségkedvenc orvosa választáson. Köszönjük szépen még egyszer.
2: Köszönöm szépen a meghívást.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Változékony, de koranyáriasan meleg idő lesz. Továbbra is az uniós versenyképesség a fő téma a soros elnökségben. Folyamatosan ellenőrzik a vízminőséget a velencei tavon. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Budapesten tárgyalt Mihály Martin ír-miniszterelnökkel a magyar kormányfő, Magyar Péter kiemelte. Hazánk és Írország között nincsenek vitás kérdések. A miniszterelnök elmondta azt is, hogy számít a közelgő ír-uniós elnökség támogatására az előző kormány idején Magyarország ellen indított hetes cikkely szerinti eljárás lezárásában. A versenyképesség erősítése áll majd a jövő hónapban kezdődő ír-uniós elnökség középpontjában, jelentette ki a Budapesten tárgyaló ír-miniszterelnök. A politikus elmondta, hogy a többi közt a szabályok egyszerűsítésével, az egységes piac megerősítésével, kereskedelmi kapcsolatok építésével és az energiakiadások csökkentésével ösztönöznék az unió gazdasági teljesítményét. A kormányfő a következő időszak jelentős külpolitikai kérdései között említette az ukrajnai helyzetet, a nyugat-balkáni bővítést és a közel-keleti konfliktust. A meghosszabbított tűzszünet ellenére újabb izraeli katona halt meg Dél-Libanonban. A zsidó állam válaszul a Hezbollah állásait támadta. Izrael egyelőre nem vonja ki csapatait Dél-Libanonból. Irán továbbra is akadályozza a nukleáris létesítményeinek ellenőrzését, közölte a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség. Teherán csak egy helyen engedte a vizsgálatot, miközben több mint 20 nukleáris objektummal rendelkezik. Jelenleg nem lehet ellenőrizni sem az urándúsítás leállítását, sem a magas dúsítású hasadóanyagkészletek nagyságát. Az ügynökség azonnali hozzáférést kér az iráni atomenergia létesítményekhez. Másfél évtizeddel a fukushimai nukleáris katasztrófa után Japánban megduplázzák az atomenergia arányát az áramtermelésben. Az ázsiai szigetország tervei szerint a megnövekedett energiaigény, valamint az üzemanyagimport csökkentése miatt a következő években felújítanak és újra nyitnak több korábban leállított atomerőművet. Az intézkedés célja, hogy csökkentsék a villamos energiatermelés 60-70%-át biztosító szén-, gáz- és olajimportot. Többen megsérültek, amikor összecsuklott egy utasszállító repülőgép futóműve a frankfurti repülőtéren. A Los Angelesbe induló járat még a beszállás előtt állt a kapunál, amikor a repülőgép eleje a betonra zuhant. A járatot üzemeltető Lufthansa vizsgálja a történteket. Itthon vízminőségmérőbóját telepítettek a velencei tóra a vízügyi szakemberek. Az eszközt a tó alacsony vízállása, valamint a változások folyamatos monitorozása érdekében helyezték ki. A rendszer egyebek közt méri a vízben oldott oxigén és a klorofil szintjét is, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A Dunántúlon erősen borult lesz az ég, míg a Dunától keletre már sok felé kisütött a nap. Késő délutántól több felé felhős idő és eső is várható. Nyugaton megerősödik a szél. Napközben 24-29, késő este 12-22 fok lesz.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: Jó reggelt kívánok! Megszűnt a forgalmi akadály a fővárosban, a pesti alsó rakparton, az Ötvös téri villamos átjárónál. Viszont baleset miatt változatlanul korlátozásra kell számítani a Megyeri út külső szakaszán, az Óceánárok utcánál. Baleset miatt torlódásra kell számítani az M0-áson is a Megyeri híd felé az M3-as csomópont után, tudtuk meg az Útinform-tól. Akadozó az előrejutás változatlanul a 10-es főúton Solymártól befelé az Üröm körforgalomig, és tovább a Bécsi úton, a 11-es főút bevezető szakaszán, a Budakalászi körforgalom és a Pünkösdfürdő utca között, a Budaörsi úton, a Sasadi úttól befelé és a Szélkálmán tér környékén is. Szintén csak lassan járható a budai alsó rakpart, a Rákóczi hídtól északra és a Margit hídtól déli irányban a Döbrentei térig, a pesti alsó rakpart pedig a Szent István parktól a Lánchídig. Telítettek a sávok a Kerepesi úton befelé a Fogarasi út előtt, a Váci úton befelé, a Megyeri út előtt, a Tököli úton befelé, a Baross tér előtt, és tovább a Rákóczi úton is a Blahalujza térig. Varga Etele, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene. Wait up.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Nem csak értjük, hanem el is magyarázzuk a hétköznapi gazdasági összefüggéseket. Economy Class. Most a Jazzy Business Classban.
1: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class. Június 5-én pénteken reggel 9 óra múlt 4 perccel. SMS számunk 0630 2010 909. A mikrofonnál Pachman Péter. Jó reggelt kívánok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak velem. És tudják, már sokszor említettem ma, hogy 1883-ban ezen a napon indult el az első Orient Express Párizsból Konstantinápolya, mai Isztambul felé. Nem mellesleg, egyébként ez teljesen véletlen, ma a nyugati pályaudvarról éppen az aktuális és Orient Express Bécs felé indul 10 óra 20 perckor, tehát aki siet és érdeklődik, az még odaér és csodás fotókat készíthet. Legalábbis kívülről a vagonokról, mert nem gondolom, hogy bárki felszállhat, vagy akárki felszállhat ezekre a vonatokra, vagy ezekre a vagonokra. És ugye éppen ezt kérdeztük önöktől, hogy önök vállalnának-e teljes luxusért és teljes ellátásért cserébe mondjuk 10 nap bezártságot egy ilyen express vonaton, mert ugye azért gondoljunk bele, hogyha Párizsból Isztambulba repülünk, az nagyjából 2 óra 50 perc az Air France járatán, de hogyha ezzel az Orient Express-szel vesszük igénybe ezt az utat, azért az legalább 10 nap, és tudom, hogy alkalmanként bizonyos nagyobb állomásokon le lehet szállni a vonatról, de mégiscsak gondoljanak bele, hogy be vannak zárva. Teljes luxusban. Szóval önök vállalnák-e ezt az utat? 0630 2010 909. No, és akkor most teljesen mással folytatjuk, mert hogy a ma megjelent áprilisi ipari adatokat, KSH ipari adatokat Grébel Szabolcsal, az Equilor alapkezelő portfólió menedzserével vesszük górcső alá. Hello Szabolcs, jó reggelt, köszönjük szépen, hogy itt vagy.
2: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Na ugye itt van az éves adat, az plusz 0,9%-ot mutat, miközben a havi alap az 1,1%-os visszaesést mutat. Szerinted melyik szám mond most többet a magyar ipar jelenlegi állapotáról?
2: Hát visszatérnék egy hónappal korábbra, ugye, amiatt, hogy ott látunk egy nagy pozitív meglepetést. Ugye a 2025-ös mélypontokról az volt látható, hogy elkezdett növekedni az ipari termelés, bár még mindig a 2021-es év átlaga alatt van a volumen, de ugye látszik egy pozitív elindulás, viszont most az áprilisi adat ebben újra egy kisebb csökkenés, tehát azt gondolom érdemes, hogy hagyja a havi adatot megnézni, hogy most újra mérséklődött az ipari termelés, ugye az előző hónaphoz képest 1,1%-kal.
1: Ez egyébként csalódás?
2: Azt gondolom kismértékben igen, bár azért számítani is lehetett, azért, hogyha így a globális konjunktúrát, illetve az eurozónás helyzetet is azért megnézzük, főleg itt ugye akár a hormozi szorossal kapcsolatos válságra, energiaárak növekedésére, és ez a kapcsolatos bizonytalanságra, ez emiatt nem gondolom annyira meglepetésnek az adatot, viszont ugye kérdéses, hogy mikor érhetjük el mondjuk azt a szintet, ami mondjuk a 2021-es volument meghaladná, tehát befelé elindult ugye a termelés, de hogyha lebontjuk ugye a különböző alágakra az ipari termelést, ugye a legnagyobb súllyal ugye a járműgyártás szerepel, és hát itt ugye azért még mindig nem láthatóak annyira fényes számok.
1: Mindjárt bemegyünk ezekbe a részletekbe is, de azért kérdeztem azt az előbb, Szabolcs, mert hogy ugye március után azért elég sokan fordulatra számítottak, és az áprilisi visszaesés tulajdonképpen megtörte ezt a reményt, vagy legalábbis megtörhette ezt a reményt, bár ez kérdés, vagy egyetlen hónapból még nem érdemes messze menő következtetéseket levonni.
2: Ez pontosan így van, azért egy hónap adata még ezt nem mutatja meg, és azért legalább egy ilyen pár hónapos, negyedéves trendet érdemes vizsgálni. Az, amint az elején is elmondtam, az mindenképpen egy pozitív fejlemény, hogy azért a 2025-ös mélypontszintekhez képest elindult egy fordulat, ennek az első jelei látszódnak, úgyhogy kíváncsian figyeljük majd a következő hónapok adatait, hogy ez tud-e folytatódni. Viszont ugye azok a kockázatok, akár ugye a német gazdasághoz való kapcsoltság miatt is azért továbbra is fennállnak. Azért például ugye a német GDP előrejelzést is nemrégiben csökkentették, konkrétan a felére. Itt korábban a 2026-os gazdasági növekedés előrejelzése az 1%-os volt. Ugye ez magában nem egy magas szám, viszont a friss előrejelzés az 0,5%, és azért azt gondolom, hogy főleg mivel ugye a járműgyártás adja a legnagyobb részét, több mint egy negyedét itt az ipari termelésnek, emiatt hogyha nem tud annyival növekedni, akkor itt sem számíthatunk olyan nagy bővülésre.
1: Egyébként, hogyha már a járműgyártást többször említed a beszélgetésben, és köszönöm szépen, hogy behoztad, akkor tulajdonképpen ez, mármint a járműgyártás és az elektronikai ipar, amely ismét növekedni tudott, szóval ez azt jelzi, hogy továbbra is ezek lehetnek a magyar ipar húzóágazatai?
2: Hát lényegében igen, tehát ezek adják a legnagyobb súlyát a termelésnek. Azért az eddigi negatívumok mellett azért mondjunk így pozitívumokat is, hiszen a mostani tavaszi mondjuk fellendülésben azért az is szerepet játszik, hogy idén azért elindultak új gyárak is Magyarországon, akár ugye akkumulátor, és ugye ez hozzájárult ahhoz, hogy a termelés volumene az növekedni tudjon, tehát ez egy pozitív fejlemény, és ez mutathat abba az irányba, hogy a következő időszakban egy növekedést láthatunk, remélhetőleg a 2021-es szintek felé, illetve hogyha a járműgyártásról a technológiai szektorra, a számítás technikára térünk rá, ami szintén mondjuk jelentős, de 12% körüli részét adja az ipari termelésnek, ott már márciusban is egy nagyon jelentős növekedés volt látható. Ugye egészen pontosan a számítógép elektronikai és optikai termékek gyártásánál ugye 11,4%-os növekedés volt az előző év azonos időszakához képest. Itt volt az egyik bocsánat, a 11,4%-os a villamosberendezéseknél volt, és a számítógépeknél 22% körüli volt a növekedés, tehát itt volt a legnagyobb. Egyébként ez globálisan is látszódik, hogy nyilván itt akár ugye a mesterséges intelligencia beruházásoktól és a technológiai szektor fejlődéséhez kapcsolódóan most ez a szektor, amiben a legtöbb pénz áramlik, itt óriási beruházások vannak, és óriási termelés növekedés. Csak egy kicsit így globális kitekintéssel is például ennek köszönhetően ugye Tájván az egyik a központja a félvezetőgyártásnak. Itt a GDP várhatóan 2026-ban 10%-kal fog tudni nőni a legfrissebb előrejelzések alapján. Ehhez képest ugye sajnos mondjuk az eurozónában ugye jóval mérsékeltebb a stagnáló gazdasági növekedésre tudunk számítani.
1: Ugye én is közben a monitort nézem, azért nem nézek folyamatosan a szemedbe, mert ezek viszonylag friss, hát tényleg néhány perccel ezelőtt közzétett adatok, és ugye hát az élelmiszeripar vagy a villamos berendezések gyártása valamelyest visszaesett. Szerinted ez az egész így, ahogy van, amire most rátekintünk, mennyire lehet egységes szerkezet az, hogy a magyar ipari teljesítményt néhány nagy exportorientált ágazat határozza meg most?
2: Hát szerintem alapvetően ez egy adottság. Tehát ugye Magyarország egy kis nyitott gazdaság, nagyon nagy szerepe van az exportnak, nagyon nagy szerepe van annak, hogy az eurozóna fele mennyire kitett az ország. Ugye a legnagyobb cégek is, akiknek itt van gyáruk, azok nagyrészt európai cégek, német cégek, bár azért ugye most már ugye ázsiai, kínai cégek is ugye elkezdték a gyártást, ugye ez hozott valamennyi pozitív fordulatot, illetve talán némi javulás német cégeknél is jöhet. De gyakorlatilag ez az adottság ez továbbra is fennáll, attól függetlenül, hogy mondjuk jöttek ugye ázsiai cégek is, de a legmeghatározóbb cégek azok még mindig az európai cégek.
1: Hogyha már itt a német cégeket említed, szerinted a német gazdaság állapota mennyiben tükröződik vissza ezekben a mostani számokban?
2: Szerintem egyértelműen látható, tehát az, ahogy a korábbi években is, ugye köszönhetően ennek a jelentős kitettségnek, illetve az, hogy az ipari termelésen belül is több mint egy negyedét adja a járműgyártás, ez egyértelműen visszaköszön az adatokban, és a 2023-as, 24-es, illetve a 25-ös évben is azért nagy mértékben ez is magyarázta a gyenge termelési volument.
1: Ugye itt az első négy hónapban 1%-os növekedést látunk, ez szerinted elegendő lehet ahhoz, hogy az ipar érdemben támogassa az idei GDP növekedést?
2: Szerintem azért tudja támogatni, tehát itt ugye annak ellenére, hogy a mégis a termelés ez a 2021-es szintek alatt van, de ugye az is fontos, hogy most már a 2025-ös év miatt egy nagyon alacsony bázis van, és maga ez a bázis hatás is fog tudni hozni egy ilyen plusz növekedést, habár még mindig ugye a 2021-es szintek alatt, de talán így az elmúlt néhány év után most tudunk egy pozitív fordulatot várni, főként, hogyha mondjuk akár a geopolitikai helyzetben is egy azért a

0: következő hónapokban is ezt érdemes figyelni. Nyilván a globális helyzet ezzel kapcsolatban meghatározó lesz, illetve az, hogy ezzel együtt, ugye mivel itt energiaintenzív iparágakról beszélünk, az energiaárak alakulása, ez kiemelt fontosságú. Ugye most sajnos még ugye azt látjuk, hogy az olajárak is, a gázárak is magasan vannak, tehát ebben egy fordulat mindenképpen szükséges ahhoz, hogy ez a pozitív fordulat folytatódjon mondjuk az év második felében is.
1: Nagyon jó, ugye az év második felére, hogyha rátértél Szabolcs, és egy utolsó kérdés, hogy persze nem jósként hívtunk ide, hanem elemzőként, hogy az év második felében inkább gyorsulást, vagy te további hullámzás vársz majd a magyar ipar teljesítményétől?
0: Hát ebben a környezetben azért ez tényleg nehéz, és nyilván jóslásokban én se mennék bele. Egyrészt a bázis hatás miatt mindenképpen egy kisebb fellendülést várhatunk, illetve az, hogy ugye új gyárak kapcsolódtak be a termelésbe, itt ez a volumenben ez mindenképpen érződni fog. Viszont azok a kockázatok szerintem egyelőre még rövid távon nem látszanak oldódni, tehát ez szükséges lenne ahhoz, hogy növekedés legyen, és hogyha ilyen volatilis energiárakat láthatunk, akkor ez a hullámzás szerintem fennmaradhat a következő hónapok arataiban is.
1: Szabolcs, nagyon szépen köszönöm. Grébel Szabolcssal, az Equilor alapkezelő portfólió menedzserével beszélgettünk a most megjelent KSH ipari adatokról, és azért izgalmasak mindig ezek a beszélgetések, mert tényleg Szabolcs is, meg én is nagyjából néhány perccel ezelőtt találkozunk ezekkel a számokkal így hirtelenjében, szóval sok idő nincs rá felkészülni, és mindig imádom, amikor ilyen helyzetekbe egy belecsöppenünk, és akkor kell megoldani. Szabi, még egyszer nagyon szépen köszönöm, gyere máskor is, mert nagyon szeretjük, ha itt vagy. A hallgatóknak meg ugye föltettük azt a kérdést, hogy utaznának az Orient Express-el, és közben 484-es végű számról írt Mónika, hogy kedves Péter, 1988-ban a Transzszibériai Express-el utaztam Pekingbe, életem egyik legnagyobb, legmeghatározóbb élménye volt, egyáltalán nem unalmas, az embernek nincs bezártságérzése a vonaton, nézi a tájat, beszélget az utasokkal, sakkozik, olvas, szóval bármikor vállalnám újra ezt a 10 nap bezártságot. Ezt írta Mónika, nagyon szépen köszönjük.
2: Jazzy, együtt vagyunk.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: Jó reggelt kívánok! Megszűnt a forgalmi akadály a fővárosban, a pesti alsórakparton, az Ötvös téri villamos átjárónál. Viszont baleset miatt változatlanul korlátozásra kell számítani a Megyeri út külső szakaszán, az Óceánárok utcánál. Baleset miatt torlódásra kell számítani az M0-áson is a Megyeri híd felé az M3-as csomópont után. Tudtuk meg az Útinform-tól. Akadozó az előrejutás változatlanul a 10-es főúton Solymártól befelé az Üröm körforgalomig, és tovább a Bécsi úton, a 11-es főút bevezető szakaszán, a Budakalászi körforgalom és a Pünkösdfürdő utca között, a Budaörsi úton, a Sasadi úttól befelé és a Szélkálmán tér környékén is. Szintén csak lassan járható a budai alsó rakpart, a Rákóczi hídtól északra és a Margit hídtól déli irányban a Döbrentei térig, a pesti alsó rakpart pedig a Szent István parktól a Lánchídig. Telítettek a sávok a Kerepesi úton befelé a Fogarasi út előtt, a Váci úton befelé, a Megyeri út előtt, a Tököli úton befelé, a Baross tér előtt, és tovább a Rákóczi úton is a Blahalujza térig. Varga Etele, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Láss, ne csak hallgass! Kulturális témák a színház, a film, a zene és a képzőművészet területéről. Heti programajánlókkal kiegészítve, ez itt a Hangár a Business Classban.
1: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class. Június 5-én, pénteken reggel, 9:50. SMS számunk 0630 2010 909. A mikrofonnál Pachman Péter. Jó reggelt kívánok, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak velem. És tudják, említettem, hogy 1883-ban éppen ezen a napon indult el az első Orient Express Párizsból Konstantinápolyba, mai Isztambul felé. És hogyha van kedvük, vagy van érdeklődés ez iránt, akkor a nyugati pályaudvarról teljesen véletlen egyébként a dátumok összeesése. Éppen ma az aktuális Orient Express 10 óra 20 perckor indul Bécs felé. Tehát aki siet, az még oda mehet és megcsodálhatja a tényleg gyönyörű szép vagonokat. Azt nem mondom, hogy fölengedik a vagonra bármelyik hallgatót, de hogy kívülről fotókat lehet készíteni, az egészen biztos. No, de most teljesen másról beszélgetünk. Egy magyar-kínai testvérdrámáról, a Nem én vagyok című filmről beszélgetünk a rendezővel, Cangival. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: Nagyon köszönöm, Cangi, hogy beszélgethetünk, és itt vagy. És mindenféle spoilerezés nélkül nyugodtan mondta, hogy ez a film egyszerre egy családi dráma, egy identitás történet, egy kulturális látlelet, és hát ugye egy misztikus elemeket is használó alkotás. Így első látásra ugye valóban testvértörténetről van szó, de ennél szerintem sokkal, de sokkal többről. Szerinted hogyan lehet a film legmélyebb rétegét ilyen szempontból meghatározni?
2: Azt hiszem, hogy úgy fejezném ki, hogy lehet, hogy ez valóban az identitás keresés, hova tartozás kérdését feszögeti a mélyről. Ezt kapom vissza nagyon sok nézőtől egyébként, hogy köszönjük szépen a lehetőséget, hogy ráébresztettem őket arra, hogy mit tehetnek még az életben.
1: Ugye ez azért érdekes, amit most te is mondasz, mert te is, én is olvasom jó néhány interjút veled, többször nyilatkoztad, hogy soha sehol igazából nem érzed magad otthon. Ez az érzés tulajdonképpen ezáltal beleépült a film világába?
2: Természetesen mindkét karakter részéről, igen, ez az elvágyódás, ez egy folyamatos motiváció. A két testvér közötti egyetlen közös motiváció az a otthonról való elmenekülés.
1: Beszélünk még egyébként a karakterekről, de nem menjünk ennyire előre. Ugye nagyon érdekes, hogy a magyarországi kínai közösség ritkán jelenik meg a magyar filmekben. Miért érezted fontosnak, hogy ezt a közeget bemutasd? Ugye itt a Ganz telepről van szó, alapvetően ez a Józsefvárosnak egy különleges része. Tulajdonképpen a Józsefvárosnak a legmélye.
2: Igen, egyébként nem is feltétlenül az volt a célom, hogy ezt a közösséget mutassam be. Inkább azt mondanám, hogy ennek a közösségnek a nyelvezetén keresztül tudtam megszólalni elsőként. Tehát, hogy én, mint kínai, magyar kínai, és sem tudom, melyiket rakjam előre.
1: Mind a kettő miatt tisztelünk és szeretünk téged. Ez teljesen mindegy, hogy milyen sorrendben mondod.
2: Igen, nyilván én két kultúra keveredésében gondolkodom, úgyhogy ez adott volt számomra, hogy bemutassam őket akarva, akaratlanul. Úgyhogy ez azt hiszem ez áll mögötte.
1: Mindenféle spoilerezés nélkül mondom, hogy ugye a film egyik legeredeti eleme az, hogy a meghalt testvér lelke a nővére testébe költözik. Ez az ötlet, ez hogyan született meg? Ez csak úgy kipattant, amikor a forgatókönyvet dolgoztátok ki a fejetekből, vagy ennek azért van egy súlyosabb lenyomata is?
2: Valójában annyira súlyos nincs. Azt mondanám, hogy az egész onnan pattant ki, hogy a barátnőm és a sógornőm, mint a testvére, hogy veszekedtek, ez mindig egy olyan dolog volt számomra, ami nagyon érdekes volt, és aztán egyszer elgondolkodtam rajta azon, hogy vajon mi történne velük, hogyha egy testen kéne megosztozniuk. Úgyhogy ez egész így igazából onnan jött. Igen.
1: Én meg azon gondolkodom, miközben ezt mondod, hogy a természet feletti szál mögött nagyon komoly, vagy nagyon izgalmas emberi konfliktusok húzódnak. Szerinted a testvérek harca ilyen szempontból valójában miről szól?
2: Nagyon egyszerű gyerekes civakodásokról. Én is megérem, nyilván nincsen édes testvérem, de azt hiszem, hogy a barátaimat, akik így vannak az életemben, egyrészt 14-es korom óta, vagy korábbról vannak, folyamatosan jelen. és azt hiszem mondhatnám testvéri minőségben, tehát hogy már mi is túl vagyunk azon a szinten, ahol tehát ahol már komfortos úgy viselkedni a másik előtt, ami már egyszerűen szégyenletes, vagy szégyenteljes, tehát hogy azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog, hogy az ember elfelejti a gátjait, a ruháit így magával hozni, és hogy a testvéri civakodás egy kicsit olyan, hogy bele mindent, amit éppen érzel.
1: Ez egyébként azért érdekes, amit mondasz, hogy bele mindent, amit éppen érzel, mert hogy ugye a filmben nagyon fontos szerepet kapnak, nagyon hangsúlyos szerepet kapnak a családi elvárások és a generációs különbségek. Ezek mennyire táplálkoznak akkor ilyen szempontból saját tapasztalat ból. Ugye mondod, hogy édes testvéred nincs, viszont azok a barátaid, akik megmaradtak melletted, azok már 14 éves korod óta, vagy még korábbról ott vannak melletted.
2: Igen, igen. Bocsánat a kérdést még egyszer.
1: Tehát, hogy ugye ezek a családi elvárások és maguk a generációs különbségek, ezek mennyire táplálkoznak nálad, vagy a filmben saját tapasztalatból?
2: Abszolút az ilyen generációs elvárások abszolút táplálkoznak az én életemből, tehát hogy vannak nagyon hagyományőrző nagyszüleim, tehát azon keresztül azért megtapasztaltam, milyen egyrészt anyukámnak, másrészt rajta keresztül nekem megfelelni ennek a kultúrának, ami rettentően nehéz, és ezzel egy időben ugye az ember meg fiatal, és megvannak a barátai, akikkel valójában jól érzi magát, és teljesen nem illik bele a kulturális képbe. Ilyenkor nyilván elindul az emberbe egy belső marakodás, hogy akkor most valójában kinek is feleljen meg, és hova is tartozon, és nagy részében ugye a filmben ez nagyon érződik, hogy ez egy probléma.
1: Érdekes, hogy itt a hagyományőrző nagyszülőről beszélsz, mert ugye a filmben ez más formában egy hagyománytisztelő apa figurájában jelenik meg, vagy kerül bele, és ez azért sok néző számára más filmekből ismerős lehet. Én most legutóbb egyébként Michael Jackson filmet láttam, és ott is hasonlóan nagyon erős az a fajta ráhatás, amit az apa képvisel a kis Jacksonnal szemben. Szóval azt akarom ezzel csak kérdezni, hogy mit szerettél volna megmutatni a szülők és a fiatalabb generációk közötti feszültség a filmben?
2: Igazából amit szerettem volna megmutatni az, hogy a szeretet nem elég. Tehát önmagában az eszköztelenség, ez egy hatalmas probléma. Tehát, hogy amit én is édesanyámmal tapasztaltam az, hogy ő nagyon fiatal, tehát nagyon fiatalon született engem, úgyhogy az, hogy egy nem tapasztalt szülő nem elég az, hogy csak csupán szereti a gyereket. Tudnia is kell, hogy hogyan bánjon a gyerekkel. És ugye a filmben lévő apukat teljes mértékben egy ilyen karakter, tehát, hogy igazából csupaszívban szereti ezt a két gyereket, és egy csonka család, ugye, és nincs anyuka így a képbe, úgyhogy egyedül próbálja ezt a két gyereket valahogyan így a hátán elvinni, de hát nincs hozzá eszköze.
1: Azon gondolkodom, hogy mennyire volt nehéz olyan színészeket találnod a forgatáshoz, akik hitelesen tudják megjeleníteni ezt a tényleg különleges kulturális közeget.
2: Nehéz. Nagyon-nagyon nehéz, és egy nagyon hosszas keresési procedúra volt. Szerencsém volt a Sissivel, aki ugye egyrészt nem csak, hogy egy iszonyatosan tehetséges színésznő, hanem egy ugyanolyan lélek, mint én. Sissi ugyanúgy nőtt föl, mint én. Tehát, hogy a mi életünk iszonyatosan hasonlított mindig is, és amikor mi először megismerkedtünk, ez egy nagyon-nagyon nagy szabadság volt számunkra, hogy egyrészt beszéltünk egymással kínaiul, másrészt pedig nagyon sok mindenben ugyanazt gondoltuk, úgyhogy ez, a Sissi az így volt, és a Richard, ő egy nehezebb eset volt megtalálni, mert hogy ő így rejtőzködött, és aztán hát visszatérve igazából a kérdése egy borzasztóan nehéz, és aztán egy nagyon hosszú felkészítési folyamat is volt ebben a dologban.
1: Sokat kellett velük úgymond előforgatni, vagy előpróbálni?
2: Egy éves próba folyamat, igen.
1: Ugye a film egyszerre realista és misztikus, nyugodtan mondhatom, én ugyancsak a promót láttam belőle, és nagyon megragadott, de mindenképpen megállja a helyét mind a két állítás. Rendezőként te hogyan találtad meg az egyensúlyt e között a realista, meg e között a misztikus világ között? Nem lehetett ám ez könnyű?
2: Azt hiszem, hogy én abban hiszek, hogy a modern művészetek egy része már eklektikával dolgozik, és egyre jobban jön vissza ez a szecesszió, vagy ez más néven eklektika. Tehát úgymond a kevert művészetek Hogy találtam meg a balanszt igazából a történettel, tehát hogy a történet köti ezt a két képvilágot össze, úgyhogy így sikerült.
1: És mit tapasztalsz a vetítéseken, hogy a nézők inkább egyfajta családi drámát látnak a filmben, vagy esetleg a kulturális háttérhez kapcsolódnak, vagy akár a természet fölötti történethez? Melyik az, ami a hangsúlyos a nézőkben lecsapódva?
2: Na, érdekes egyébként ez a kérdés, mert nagyon sok, hát ugye a néző elvárástól függ, tehát hogy nagyon sok néző azért ül be erre a filmre, mert egy szociófilmet vár. Nyilván ők csalódnak, aztán egy picit, hogy egy fantazit kapnak. Egyébként az az általános tapasztalatom, hogy nagyon-nagyon mennek a magával ezzel a fantazi elemmel, és meglepődnek, hogy erről szól a film.
1: Így a beszélgetés vége felé még egy kérdés, ami igazából személyes, és nem feltétlenül a filmhez kapcsolódik, de ha te saját rendezőként elkészítenéd a saját életedről szóló filmet, akkor annak milyen fajta címe lenne? Otthon, két világ között, vagy valami egészen más?
2: Húha, ezen el kell gondolkodnom.
1: Nem baj.
2: Talán azt mondanám, hogy lebegve.
1: Lebegve? Jaj, de szép. Igazából ugye, ahogy itt az elején a bevezetőben is mesélted, szerintem tökéletesen illik rá. Cángi, nagyon szépen köszönöm. Egy magyar-kínai testvérdrámáról, a Nem én vagyok című filmről beszélgettünk a rendezővel. Cángi, veled élmény volt, és sok sikert, egy nagy kalappal az egészhez. Köszönjük szépen, hogy itt
2: voltál. Köszönöm szépen, én is. Köszönöm.

0: little piece of my life.
1: Fej vagy írás? Napi tőzsde, devizák, állampapírpiac. Legfrissebb hírek, elemzések szakértőink bevonásával. Itt a Business Classban.
2: Hát sem a Bux Index, sem a Blue Chip-ek nem állnak most felhőtlenül jól. A Bux Index 133.330 ponton áll, és egy 10%-os esésben van, mint ahogy a Blue Chip-ek közül is egyedül a Richter tartja magát, de úgy, hogy egyébként se nem mozdul fölfelé, se nem mozdul lefelé. A Magyar Telekom, a MOL és az OTP éppen zuhanásban van, 0,6, 0,5 és 0,2%-kal. Egy euró jelenleg 353,7 forint, egy dollár 304,1 forint, a bitcoin pedig, hú, hát ez már nagyon esik, 62.200 ponton áll. No, hát ez volt már a Business Class, nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottak, és nagyon szépen köszönöm, hogy ugyan kifejtősebb volt a kérdés, de hogy ilyen aktívak voltak, és elmesélték nekem, hogy önök utaznának-e luxus körülmények között az Orient Expressen, vállalva azt egyébként, hogy nagyjából 10 napig, hogyha a Párizsból Isztambulig tartó vonatutat nézzük, nagyjából 10 napig belennének zárva egy vagomba, természetesen luxus körülmények között. Kaptunk pro és kontra is üzeneteket, nagyon szépen köszönjük. Tegyük hozzá, hogy ugye alapvetően mondjuk egy repülőgép, néztem az Air France-nál, Párizsból Isztambulba 2 óra 50 perc alatt ér oda, míg az Orient Express azért lényegesen több időt időzik a síneken. És még egy érdekesség, tekintettel arra, hogy 1883-ban éppen a mai napon indult el maga az Orient Express Párizsból Konstantinápolyba, hogy éppen ma teljesen véletlenül az Express Budapesten időzik. 10 óra 20 perckor, tehát nagyjából egy bő fél óra múlva indul tovább innen Bécsbe. Tehát aki szeretne, az még odaér a nyugati pályaudvarhoz, és nyugodtan készített fotókat. Azt nem ígérem, hogy bárki fölengedi őket a vonatra, de fotókat a gyönyörű vagonokról attól még lehet készíteni. No hát ez volt már a Business Class. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak. Hétfőn folytatjuk. Legyen nagyon jó hétvégéjük. Ahogy mondtam, nem lesz nagyon nagy meleg. Szerintem éppen jó lesz ahhoz, hogy jól érezzük magunkat. Minden jót!

0: A műsorban elhangzott információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Queen Symphony és Concert Show. A legendás együttes dalai június 13-án életre kelnek a Margit szigeten. A Bohemian Rhapsody, a We Will Rock You élőben. Szemenyei János, Serbán Attila, Baksa András és a budafoki Dohnányi zenekar a színpadon. Margitszigetiszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Napos felhős idő lesz, délután több helyen eshet is. Reformokat sürgetnek az önkormányzati rendszerben. Még mindig sok a gyorshajtó a fővárosban. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Jelentős változásokra van szükség az önkormányzati rendszerben a Megyei Jogú Városok Szövetségének nemrég megválasztott elnöke szerint. Cser Palkovics András emlékeztetett, hogy a testület már korábban elfogadott egy szakpolitikai javaslatcsomagot, de ahhoz, hogy komolyabb változásokat tudjanak elérni, folyamatos egyeztetésre van szükség a kormánnyal. A fideszes politikus Székesfehérvár polgármestere hozzátette, a többi közt az önkormányzatok pénzügyi függetlenségének megerősítésére, valamint a szolidaritási hozzájárulás eltörlésére is javaslatot tesznek. Márciushoz képest 1%-kal csökkent, az egy évvel korábbihoz viszonyítva azonban csak nem ugyanennyivel nőtt az ipari termelés áprilisban. A KSH adatai szerint a legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártás, illetve a számítógép, elektronikai, optikai termékek gyártása bővült, visszaesést mértek ugyanakkor a villamos berendezések, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermékek előállításában. Csökkentek az árak a magyar tejágazatban. Tavaly a nyers tej felvásárlási ára kilogrammonként 200 forint körül volt, jelenleg viszont nem éri el a 140 forintot. A nyers tej kiviteli ára ennél is nagyobb mértékben mérséklődött, és a szakmai szervezet szerint a helyzet tartós veszteségeket okozhat a termelőknek és a feldolgozóknak is. Nagy a munkaerőhiány a magyar zöldséggyümölcs ágazatban, hívta fel a figyelmet a Fruit Web elnöke. Apáti Ferenc elmondta, jelenleg 30-40 ezer főállású foglalkoztatott hiányzik a kertészetekből. Emiatt a termés 10-30%-át nem tudják betakarítani. A szakember emellett hozzátette, hogy a mennyiségi mellett minőségi problémák is vannak a piacon. Vízminőségmérőbólyát telepítettek a Velencei tóra vízügyi szakemberek. Az eszközt a tó alacsony vízállása, valamint a változások folyamatos monitorozása érdekében helyezték ki. A rendszer egyebek közt méri a vízben oldott oxigén és a klorofil szintjét is, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Eredményesek a fővárosba telepített trafiboxok. Májusban több mint 1300 gyorshajtót mértek be az eszközök 6 budapesti kerületben, közölte a BRFK. A legnagyobb sebesség túllépést az egyik 6. kerületi ellenőrzőpontnál mérték. Az Andrássy úton egy sofőr 50 km/h helyett 122 km/h-val hajtott, amiért több mint 300 ezer forintos bírságra számíthat. Karbantartás miatt rövidített útvonalon jár hétvégén a H5-ös hév. A szerelvények csak a Batthyány tér és Pomász között közlekednek. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A munkálatok miatt Pomázon lezárják a Szentendrei úti átjárót, ezért módosul az érintett buszjárat útvonala. A Dunántúlon erősen borult lesz az ég, míg a Dunától keletre már sokfelé kisütött a nap. Késő délutántól többfelé felhős idő és eső is várható. Nyugaton megerősödik a szél. Napközben 24-29, késő este 12-22 fok lesz.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Szép napot kívánok, ez a Jazzy Lexikon, a mikrofonnál Péter Mónika. Givon, egy amerikai R&B énekes dalszerző Long Beachből, Kaliforniából, a 2020-as évek elején robbant be a köztudatba egyedi mély rezonáns bariton hangjával, Rather Be című dalát hoztuk. Most pedig egy tavaly októberben megjelent dalszól Deep Funk előadásában, a felhőtlen bulizásról, az éjszakai életről és a zene iránti szenvedélyről. Ez a Funky Love Tonight.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. A Dr. Funk elnevezés mögött nem egy együttes áll, hanem egy produceri projekt, amely a Funky House és a New Disco világában tevékenykedik. A Gotta Get Funky szól tőlük. Stacey Kent jazz énekesnő jön előtte, nagy rajongó tábora van világszerte, több mint 50 ország színpadán állt már, Grammy-díj jelölés, milliós számban eladott albumok és teltházas koncertek jellemzik. Ez a Let Yourself Go.

0: yourself go.
1: Jazzy Lexikon.
2: Pest Hidegkút ófalú részében áll az óriás hársfa. A tekintélyes termetű fakorát pontosan nem tudni, egyesek 500 évesnek becsülik, és azt mondják, Mátyás király idejében ültethették, amikor errefelé még kiterjedt erdőségek voltak, tele hársakkal, ahogy arra a nagy és a kis hárshegy neve is utal. A hársfát 1980-ban helyi jelentőségű védett természeti emlékké nyilvánították. A telekhez tartozó közel 300 éves ház is védelem alatt áll. Mária Terézia idejében vámház volt. Itt haladt el ugyanis az Óbudára vezető út.
1: Jazzy Lexikon.

A Jazzy Rendezvous-n bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvous Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzy.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. Anthony Jones Liverpool zenei köreiből emelkedett ki, korábban más előadók kísérőzenészeként járta a világot, aztán elindította szóló karrierjét. Saját bevallása szerint olyan legendák hatottak rá, mint például Bill Withers. Az I Don't Understand című dalát hoztuk. Paul Brown Los Angeles-i születésű kétszeres Grammy-díjas gitáros producer, dalszerző, egyáltalán nem kell csodálkozni, hogy ekkora sztár lett, hiszen szülei Elvis Presley és Aretha Franklin zenekarában játszottak. Az I Say a Little Prayer szól tőle. Most pedig egy svéd DJ producer, Freddy Krueger zenél, breaktáncos volt még a 80-as évek elején, már akkor is bolondult a jó zenékért, ez csak fokozta, hogy közben egy lemezboltban kezdett el dolgozni. 1994-ben jelent meg az első lemeze. Ez a Something Goes.

0: Jazzy Lexikon.
1: Rengeteg titkos éke van Budapestnek, ilyen a Terézvárosban a 76-os trolli megállójával szemben álló Lindebaum házak is, amik a homlokzaton túl azért is érdekesek, mert a város első szecessziós épületei. A Spiegel Frigyes és Weinreb Fülöp által tervezett Izabella utcai épületek színekben és formakincsekben gazdag homlokzata pár évvel megelőzte korát. Az aranyozott hölgy alakok, madarak, napkorongok és színes virágok merészen bontották meg az egységes városképet. A Lindebaum házakat nem fogadta kitörő örömmel sem a historizmushoz szokott nagy közönség, sem a szakma, a szecesszió berobbanása előtti időben túl díszítettsége miatt sokan bírálták. A II. Világháborúban mindkét épület súlyosan megsérült, ám az egyiket pár éve szépen felújították.
0: Jazzy Lexikon.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Új jazz hagyomány születik Keszthelyen. Június 27-én és 28-án érkezik a Jazzfest Keszthely a Festetics Kastély parkjába. Két nap jazz, swing és nyári életérzés. A fellépők Szőke Nikoletta, a Nagy Emma Quintet, a Kék Nyúl, a Jambalaya, a Luke Doctors Trio, a Warner Dora Quintet, Mirtil és a Swingvistik és a Sitmob. Minden program ingyenes. Jazzfest Keszthely, ahol a nyár ritmusra mozdul.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Napos felhős idő lesz, délután több helyen eshet is. Határidőig lehívja a helyreállítási alap 10 milliárd eurós összegét a kormány. Folyamatosan ellenőrzik a vízminőséget a velencei tavon. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. A Magyarországnak járó uniós források hazahozatala volt a tegnapi kormányülés legfontosabb témája. Számolt be róla a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézi Dávid elmondta, hogy a jövő héten benyújtják a parlamentnek a támogatásokhoz szükséges korrupcióellenes és átláthatósági törvénycsomagot. Hozzátette, hogy emellett kidolgoztak egy új tervet a pénzek felhasználására. A javaslatot a véglegesítés után az Európai Bizottságnak és az Európai Tanácsnak el kell fogadnia. A tárcavezető felhívta a figyelmet, hogy a helyreállítási alap forrásait már augusztus végéig fel kell használni. Megkezdődtek a szakmai egyeztetések az oktatás jövőjéről, tájékoztatott a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvívője. Nagy Erzsébet elmondta, hogy a kormányzattal együtt keresik a választ a legfontosabb kérdésekre, köztük a pedagógus hiánykezelésére, illetve a tananyag átdolgozására. A párbeszédbe a tervek szerint a diákok képviselőit is bevonják. Jelentős változásokra van szükség az önkormányzati rendszerben a Megyei Jogú Városok Szövetségének nemrég megválasztott elnöke szerint. Cserpalkovics András emlékeztetett, a testület már korábban elfogadott egy szakpolitikai javaslatot. A fideszes politikus Székesfehérvár polgármestere hozzátette, a többi közt az önkormányzatok pénzügyi függetlenségének megerősítésére, valamint a szolidaritási hozzájárulás eltörlésére is javaslatot tesznek. Márciushoz képest 1%-kal csökkent, az egy évvel korábbihoz viszonyítva azonban csak nem ugyanennyivel nőtt az ipari termelés áprilisban. A KSH adatai szerint a legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártás, illetve a számítógép, elektronikai, optikai termékek gyártása bővült, visszaesést mértek ugyanakkor a villamos berendezések, valamint az élelmiszerital és dohánytermékek előállításában. Kötet készült a vásárhelyi őszi tárlat elmúlt 7 évtizedéről, tájékoztatottak kiadó Tornyai János Múzeum. Az album szerzője Nagy Imre művészettörténész. A kiadványa benne szereplő írásokkal és képanyaggal bemutatja a hazai művészeti sorozat kiállításainak örökségét, valamint több mint 100 festmény, plasztika és grafika képét és leírását is tartalmazza. Vízminőségmérő bóját telepítettek a velencei tóra a vízügyi szakemberek. Az eszközt a tó alacsony vízállása, valamint a változások folyamatos monitorozása érdekében helyezték el. A rendszer egyebek közt méri a vízben oldott oxigén és klorofil szintjét is, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A Dunántúlon erősen borult az ég, míg a Dunától keletre mások felé kisütött a nap. Késő délutántól többfelé felhős idő és eső is várható. Nyugaton megerősödik a szél. Napközben 24-29, késő este 12-22 fok lesz. A hétvégén többnyire napos kora nyári időre számíthatunk.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

szép napot kívánok! 11 óra után pár perccel a mikrofonnál Péter Mónika. A páratlan bariton Tom Jones következik, a világhírű velszi poppikon és zenész hatalmas életművet alkotott. A könnyű zene legnagyobb csillagaival dolgozott együtt a legváltozatosabb műfajokban. A Give a Little Love szól majd tőle. Most pedig az osztrák New Jazz mester Klaus Waldeck és állandó alkotótársa az olasz-amerikai énekesnő Patricia Ferrara következnek, és a Dating Line.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Rákóczi út 12-es szám alatt található régi ház helyére 6 emeletes, acélszerkezetes épület került. Az épület alsó részében a Gutmann fivérek nyitották meg munkaruházati kereskedésüket, valamint Fischer, Simon, Sejem és Csipke áruháza is itt működött. A Gutmann áruház volt az első mai értelembe vett áruház, ahol egybefüggő nagy térben árusították egyazon márka termékeit. 1948-ban államosították, és állami áruházként működött tovább. 1949-ben pedig megkapta a versenyáruház nevet, ekkor már a felső térrel egybenyitva üzemelt. A versenyáruház kirakatai legendásak voltak. Az ünnepi szezonban mozgó kirakat kápráztatta el a gyerekeket és a felnőtteket.
0: Jazzy Lexikon.

Folytatódik a Jazzy Lexikon, a Dán Leadback következik, akik a 80-as, 90-es években hódítottak a Volta Blues-szól tőlük. Most pedig jön a 395-7, egy háromtagú gospel csapat, a lányok Grammy jelölést is kaptak, ez a God Triangle.

Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel csütörtök este 8 órától. Itt a Jazzin.

Mindjárt dél van, folytatjuk a Jazzy Lexikont. Egy Rio de Janeiro-i énekesnő, Rosalía de Sousa következik. Egy 1970-ben megjelent dal, a Carolina Carola Bella feldolgozását játsszuk. Előtte Dave Lee következik, brit DJ producer, az E-Records alapítója, Joey Negroként is ismerhetjük. Több mint 30 éve van a pályán, a brit neo-soul keresztapjaként emlegetett Omarral közös dala a Starlight Soul Might. Jamie Callum azon kevesek közé tartozik, akik áthidalták a jazz és a populáris zene közötti szakadékot. Míg a jazz sokak számára réteg zenének számít, Jamie Callum képes volt stadionokat megtölteni és nagy lemez kiadókkal szerződni. Ez a The Man, a következő zenei blokkunkat követően meghallgatjuk Jazz Kovács László jazzy mixét, aztán folytatódik a Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: 1956. november 4-én a Ferihegyi repülőtér szovjet katonai ellenőrzés alá került. A légiforgalom csak nem 3 hónapig szünetelt. A következő években elindult a repülőtér fejlesztése. Kibővítették a forgalmi épületet, meghosszabbították a kifutópályát, üzembe helyeztek egy radart és fénytechnikát telepítettek. Ezzel Ferihegy bármilyen külföldi gép biztonságos fogadására és indítására is képes volt. Előtérbe kerültek utaskényelmi szempontok is. 1959-re elkészült a 28 szobás, 58 férőhelyes tranzitszálló.
0: Jazzy Lexikon.

0: Backpack keddenként a Jazzy Business Classban. Beszámolunk a hazai és külföldi turizmus aktuális helyzetéről.
1: A Backpack rovat együttműködő partnere az Ibus Kft., az Ibus utazási iroda üzemeltetője. www.ibus.hu, a mediterrán nyaralások és hajóutak szakértője.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A Zeneakadémia június 7-én kiköltözik a Liszt térre. Mindenkit várunk a Liszt piknikre, ahol reggeltől estig szól a klasszikus, a népzene és a jazz. Ezen a napon 20% kedvezménnyel vásárolhat koncertjegyet, és az elsők között csaphat le a Zeneakadémia új őszi bérleteire. Találkozzunk június 7-én a Liszt Ferenc téren. Szóljon rólunk és velünk a zene! 4 nap.

0: Hallgatás vár téged is. www.rozalia.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Napos felhős idő lesz, délután több helyen eshet is. Határidőig lehívja a helyreállítási alap 10 milliárd eurós összegét a kormány. Folyamatosan ellenőrzik a vízminőséget a velencei tavon. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. A Magyarországnak járó uniós források hazahozatala volt a tegnapi kormányülés legfontosabb témája. Számolt be róla a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézi Dávid elmondta, hogy a jövő héten benyújtják a parlamentnek a támogatásokhoz szükséges korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot. Hozzátette, hogy emellett kidolgoztak egy új tervet a pénzek felhasználására. A javaslatot a véglegesítés után az Európai Bizottságnak és az Európai Tanácsnak el kell fogadnia. A tárcavezető felhívta a figyelmet, hogy a helyreállítási alapforrásait már augusztus végéig fel kell használni. Megkezdődtek a szakmai egyeztetések az oktatás jövőjéről, tájékoztatott a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvívője. Nagy Erzsébet elmondta, hogy a kormányzattal együtt keresik a választ a legfontosabb kérdésekre, köztük a pedagógus hiánykezelésére, illetve a tananyag átdolgozására. A párbeszédbe a tervek szerint a diákok képviselőit is bevonják. Jelentős változásokra van szükség az önkormányzati rendszerben a Megyei Jogú Városok Szövetségének nemrég megválasztott elnöke szerint. Cserpalkovics András emlékeztetett, a testület már korábban elfogadott egy szakpolitikai javaslatot. A fideszes politikus Székesfehérvár polgármestere hozzátette, a többi közt az önkormányzatok pénzügyi függetlenségének megerősítésére, valamint a szolidaritási hozzájárulás eltörlésére is javaslatot tesznek. Márciushoz képest 1%-kal csökkent, az egy évvel korábbihoz viszonyítva azonban csak nem ugyanennyivel nőtt az ipari termelés áprilisban. A KSH adatai szerint a legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártás, illetve a számítógép, elektronikai, optikai termékek gyártása bővült, visszaesést mértek ugyanakkor a villamos berendezések, valamint az élelmiszerital és dohánytermékek előállításában. Kötet készült a vásárhelyi őszi tárlat elmúlt 7 évtizedéről, tájékoztatottak kiadó Tornyai János Múzeum. Az album szerzője Nagy Imre művészettörténész. A kiadványa benne szereplő írásokkal és képanyaggal bemutatja a hazai művészeti sorozat kiállításainak örökségét, valamint több mint 100 festmény, plasztika és grafika képét és leírását is tartalmazza. Vízminőségmérő bóját telepítettek a velencei tóra a vízügyi szakemberek. Az eszköztató alacsony vízállása, valamint a változások folyamatos monitorozása érdekében helyezték el. A rendszer egyebek közt méri a vízben oldott oxigén és klorofil szintjét is, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A Dunántúlon erősen borult az ég, míg a Dunától keletre mások felé kisütött a nap. Késő délutántól többfelé felhős idő és eső is várható. Nyugaton megerősödik a szél. Napközben 24-29, késő este 12-22 fok lesz. A hétvégén többnyire napos kora nyári időre számíthatunk.
1: A hírek után újra. Jazzy zene. Jazzy Mix. Jazz Kovács László válogatásában. Itt a Jazzy.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Duna partján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottak. Jazzy Mix. Jazz Kovács László válogatásában. Itt a Jazzy.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ráadás koncert az első estére minden jegy elkelt. Dupláz a Scott Bradley's Postmodern Jukebox. Új koncert június 11-én a Margit Szigeti Színházban. Világsztárok és vintage hangulat. A 70-es 80-as évek slágerei találkoznak napjaink kedvenceivel. Ne maradjon le! MargitSzigetiSzínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Napos felhős idő lesz, délután több helyen eshet is. Eltörlik a pedagógusok mostani teljesítményértékelési rendszerét. Fesztivállal zárul a Vörös Sándor országos gyermekszínjátszó találkozó. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Hamarosan véglegesítik az új helyreállítási terv részleteit, amelynek nyomán augusztus végéig a magyar kormány le tudja hívni a felszabadított 10 milliárd eurónyi uniós forrást, jelentette be a kormány szóvivői tájékoztatón a közlekedési és beruházási miniszter. Ennek egy része már megvalósult, más része megvalósult és el lehet számolni ebben a programban. Jelentős forrást tudnak bevonni az MFB-vel közösen KKV-k támogatására és bérlakás, valamint kollégium építésre. Vitézi Dávid közölte, hogy az ehhez szükséges korrupció ellenes és átláthatóságot erősítő jogszabálycsomagot az igazságügyi minisztérium a jövő héten benyújtja az országgyűlésnek. A kormány támogatja a gyűlöletkeltő politikai reklámok és a vizuális környezetszennyezés visszaszorításáról szóló TISZÁS törvényjavaslatot, közölte szintén a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, az előző kabinet sok százmilliárd forintot költött el a mások megalázására irányuló kampányokra. A mostani javaslattal ennek szeretnének véget vetni. A tervezet emellett általánosságban is visszaszorítaná a köztéri hirdetéseket, hogy az épületek falait és a homlokzatokat ne takarják el a reklámok. Eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét a következő tanévtől, közölte Magyar Éva kormány szóvivő. Mint mondta, a cél egy olyan teljesítményértékelési rendszer bevezetése, amely hatékony, szakmailag megalapozott és nem jár felesleges adminisztrációval. Felülvizsgálja a kormány a Covid-járvány idején beszerzett lélegeztetőgépekre vonatkozó szerződéseket, jelentette be Szondi Vanda, a kormány szóvivő, közölte, hogy nem látszik, miért volt szükség ilyen mennyiségű eszköz beszerzésére, csak nem 300 milliárd forint értékben. A vizsgálatot a külügyminiszter folytatja le, az eredményekről beszámolnak majd. Kétnapos fesztivállal zárul a 35. Vörös Sándor országos gyermekszínjátszó találkozó Debrecenben. Ma és holnap a legkiemelkedőbb hazai és határon túli produkciók mutatkoznak be. Összesen 30 csoport, mintegy 450 gyermekszínjátszója lép fel a hajdúsági város színpadán. A rendezvényt szakmai beszélgetések kísérik. A találkozó részletes programja az elért minősítések és a szakmai beszámolók a szervező Magyar Drámapedagógiai Társaság honlapján olvasható. Vízminőségmérő bóját telepítettek a Velencei tóra a vízügyi szakemberek, az eszköztató alacsony vízállása, valamint a változások folyamatos monitorozása érdekében helyezték el. A rendszer egyebek közt méri a vízben oldott oxigén és klorofil szintjét is, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A Dunántúlon erősen borult lesz az ég, míg a Dunától keletre sokfelé kisüt a nap. Késő délutántól több felé felhős idő és eső várható. Napközben 24-29, késő este 12-22 fok lesz.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Remek előadók jönnek a Jazzy Lexikon következő blokkjában is. A holland tehetségkutatóban felfedezett Angelina Jordan énekel, akinek a hangját Billie Holidayhez is hasonlítják. Our Time című dalát hoztuk. Milánói és firenzei alkotók hozták létre az Alto Parlante formációt. A klasszikus olasz filmes hangulatot ötvözik a modern elektronikus ütemekkel és a jazzzel.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. A bristoli producer X-Ray Ted folytatja. 2021-ben robbantotta a slágerlistákat Nagy-Britanniában. A világ számos fesztiválján táncolhatunk zenéire. Talking című dalát játszunk. Easy Break Funk csendül fel előtte, legalábbis így határozták meg stílusukat a Skivive tagjai. Rengeteg nagy világmárka használja fel dallamaikat reklámzeneként, és a slágerlistákon is szépen szerepelnek. Ez a Soul Bossa Nova.

0: Jazzy Lexikon.
1: A napraforgó utcai minta lakótelepet 1931-ben adták át. A kis Pasaréti utcában 22 Bauhaus stílusú épület kapott helyet összesen alig egy hektáron. Egyház kivételével mindegyik ház egyemeletes, tervezői a két világháború közötti magyar építészet legkiválóbb alkotói voltak. Az új lakótelep nem csak az új építészeti elveket mutatta be, hanem a kor technikai, szerkezeti és gépészeti újításait is, többek között a vasbeton szerkezeti lehetőségeit. Az utca elnevezésének eredetére 1932-ből a következő magyarázatot kapjuk. Az utca napraforgóról kapta a nevét, és a név ezúttal szimbolikus. A modern házak hatalmas ablakai a nap éltető sugarait várják, bárhonnan jöjjön is az, úgy vannak építve, hogy befogadhassák. Napfény és levegő, egyszerűség és tisztaság, praktikum és mindezekből folyó egészség kell a mai embernek. A környéken számos újszerű villaépület nőtt ki a földből, a napraforgó utcai telep elkészülte után. A városrész központjának számító Pasaréti téren pedig kifejezetten újszerű és formabontó templomot, valamint buszvégállomást emeltek. Az itt található épület együttes a két világháború közötti magyar építészet remeke.
0: Jazzy Lexikon.

Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, a Happy Hours-ben, és hétvégente itt a Jazzin.

Itt a Jazzy Lexikonban a szaúdi zenész Hayai következik, nem csak énekel, hanem maga írja és gyakran maga is hangszereli dalait. Zenéjére nagy hatással volt Stevie Wonder, Marvin Gaye és a modern vonalról olyan előadók, mint Anderson .Paak, a Maybe It's You, Somebody. Előtte a lengyel származású Bázia énekel 2009-es It's That Girl Again című albumáról szól majd a Blame It on the Summer, most pedig Moby 5. stúdióalbumáról jön egyik legnagyobb sikere.

0: Kezdi lexikon.
1: Magyarország legnagyobb víz alatti barlangja a Molnár János barlang, a Szemlőhegy alatt Budapest második kerületében található. Nevét arról a Molnár Jánosról kapta, aki száraz járatait már 1856-ban bejárta és elemezte a víz kémiai összetételét. Az általa készített barlangtérkép nyomtatásban nem jelent meg, az eredeti példány pedig már nem lelhető fel. Az első publikált felmérése 1942-ben jelent meg a Budapest meleg gyógyforrásai című könyvben. A barlang a nagy közönség elől le van zárva, a látogatáshoz és a merüléshez külön engedély szükséges. A barlangban fakadó termálvizet a Szent Lukács gyógyfürdő hasznosítja.
0: Jazzy Lexikon.

A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Négy

0: Támogatás vár téged is. www.rozalia.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Kellemes napos idő lesz. Benyújtják az uniós forrásokhoz szükséges törvénycsomagot. Fakitermelési moratóriumot hirdetett a kormány. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. A jövő héten benyújtják a parlamentnek az Európai Uniós források hazahozatalához szükséges korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézi Dávid elmondta, hogy ennek értelmében új típusú vagyonnyilatkozatot vezetnek be. Részletesebb és alaposabb beszámolót kell majd tennie az érintetteknek, az abban leírtakat pedig az integritáshatóság szigorúbban és szélesebb körben ellenőrzi majd. A tárcavezető emellett beszámolt arról is, hogy kidolgoztak egy új tervet az uniós támogatások felhasználására. A javaslatot a véglegesítés után az Európai Bizottságnak és az Európai Tanácsnak kell elfogadnia. Átvette a Honvéd vezérkar főnöki beosztását Sándor Zsolt vezérezredes az Országházban. A hagyományos csapatzászló átadás átvételen részt vett mások mellett a honvédelmi miniszter is, aki arról beszélt, napjainkban a háborúk, geopolitikai feszültségek és az új biztonsági kihívások miatt ismét előtérbe kerül a honvédelem. Ruszin Szendi Romulus hozzátette, a biztonság megvédéséhez és a szabadság megőrzéséhez ütőképes haderőre van szükség. Eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét a következő tanévtől, közölte Magyar Éva kormány szóvivő. Hozzátette, hogy a cél egy olyan teljesítményértékelési rendszer bevezetése, amely hatékony, szakmailag megalapozott és nem jár felesleges adminisztrációval. Megkezdődtek a szakmai egyeztetések az oktatás jövőjéről, tájékoztatott a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője. Nagy Erzsébet elmondta, hogy a kormányzattal együtt keresik a választ a legfontosabb kérdésekre, köztük a pedagógus hiánykezelésére és a tananyag átdolgozására. A párbeszédbe a tervek szerint a diákok képviselőit is bevonják. Szeptember végéig átmeneti fakitermelési moratóriumot vezet be a legértékesebb védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Emellett felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási rendszert, megszigorítják az akkumulátoripari szabályozást, valamint új környezetvédelmi felelősségi rendszert dolgoznak ki. A cél a természeti környezetvédelme és a fenntarthatóság javítása. A fővárosi közösségi közlekedés történetét, valamint érdekességeit ismerhetik meg a látogatók mától a BKV Deák téri föld alatti vasúti múzeumában. A közlekedés történeti relikviák, utastájékoztatási anyagok és plakátok segítségével kiderül például, hogy milyen lóvontatású járművek közlekedtek egykor a főváros útjain, mikor vállalhattak először nők munkát a budapesti közlekedésben, valamint az is, hogy miért 70-től kezdődik a trolibuszok számozása. Az ország nagy részén változóan felhős az ég, elszórtan kialakulhatnak futózáporok. A 24-29 fokról 12-22 fokig hűl a levegő. Többnyire napos, kora nyári idő lesz a hétvégén is.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

Kellemes délutánt, 14 óra után pár perccel a mikrofonnál Péter Mónika. A Josephine 1985-ben jelent meg Chris Rea Shamrock Diaries című albumán kislemezként is kiadtak, és bár eredetileg nem lett hatalmas listavezető sláger, az évek során kultikus státuszra tett szert, különösen Európában, és az egyik legtöbbet játszott Chris Rea dal lett. Most pedig a Kaleo zenélt, bár hangzásuk alapján sokan amerikai zenekarnak gondolják őket, a csapat Izlandról származik. 2016-ban ismerhette meg őket a közönség. Ez a Hey Gringo!

0: Jazzy Lexikon.
1: A 8. kerületi Corvin köz az 1956-os forradalom egyik legjelentősebb fegyveres központja volt. Az 1957-es felújítást követően az épület 40 évig megőrizte formáját. A 90-es években multiplex mozirendszert alakítottak ki benne. Az elmúlt évtizedben a Corvin Budapest filmpalota számos rangos rendezvénynek adott otthont, és évekig a magyar filmszemle egyik helyszíne volt.
0: Jazzy Lexikon.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. A Simple Red 1991-es Stars című lemezéről hallgatjuk a Thrill Me című dalt, ami 2013-as válogatás lemezükre is felkerült. Most pedig jön Lizzo, aki nem csak énekel, hanem kiváló fúvola művész. Előadásain is gyakran hívja segítségül ezt a hangszert. Ez a Good as Hell.

pezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies vasárnap 10 és 11 óra között Bárány Annával itt a Jazzy-n.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. Sophia Kerson már kislányként színészkedett. Az Óza nagy varázsló Dorotiaként találkozhatott vele először a közönség. Sok film szerepet is kapott, majd elkezdett énekelni is. A Philip Steele szól tőle. Előtte jön a Leisure, egy öttagú új-zélandi együttes Oaklandből, amelyet 2015-ben alapítottak. Zenéjüket a funk soul, R&B és chill wave indie pop elemek kifinomult ötvözése jellemzi. Let It All Out című dalukat hoztuk. A Count Basie egy osztrák zenekar, amit 1991 végén alapított Peter Legat gitáros. A zenekar neve tisztelgés az amerikai jazzzenész Count Basie előtt 2007-es Love and Light című albumukról hoztunk egy dalt.

0: Jazzy Lexikon.
1: Újpest szorosan vett története csupán a 19. században kezdődik. A régészeti leletek tanúsága szerint ezen a területen már több mint 2000 éve élnek emberek. Az időszámítás kezdete körül a rómaiak hadiutat építettek ki a mai Váci útvonalán, mely fontos kereskedelmi útvonalként is szolgált, a megyeri csárda helyén pedig katonai őrtornyot állítottak. A római hódítók után különféle sztyeppei nomád népek érkeztek ide, akiket a hunok, majd az avarok követtek. A 15. századra több főúri nagybirtokos család osztozott a falun és hozzátartozó földeken. A török hódoltság alatt a 17. század második felére a falu teljesen elnéptelenedett. Újpest a 19. század közepén jött létre egy Rákospalota határába tartozó és Pesttel határos területen. Területe 1950-ig többször bővült, majd a Nagy Budapest létrejöttekor ismét kiigazították az Újpestből alakult 4. kerület és a Rákospalotát magába foglaló 15. kerület határát.
0: Jazzy Lexikon.

0: stílusos lazulás, szenvedélyes kikapcsolódás. Budapesti programajánló, itt a Jazzin.
1: A vasárnap jubilál a Gruppen Swing, holnap kezdődik a Fix June a Petőfi Irodalmi Múzeumban, és Benkő Imre emlékkiállítás nyílt a Dugattyúsban. Jó napot kívánok! Idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját Magyarország egyik legnépszerűbb showzenekara a Gruppen Swing. A jubileum alkalmából a formáció vasárnap a Várkert bazárban ad koncertet. A zenekar az elmúlt 2 évtizedben a minőségi szórakoztatás védjegyévé vált, ötvözve a klasszikus swing korszak eleganciáját a modern popzene dinamizmusával. Produkciójuk sikerének titka a 9 tagú felállásban rejlik, ahol a virtuóz fúvós szekció és a lüktető ritmus szekció tökéletes összhangot alkot. A zenekar arca és egyik motorja Mudzsahid Zoltán, aki immár 7 éve erősíti a csapatot karizmatikus énekhangjával. Ezen az esten a közönség egy igazi zenei időutazásra számíthat, ahol az elmúlt évek legmeghatározóbb dalai csendülnek fel, garantáltan megmozgatva a hallgatóságot. A hétvégén a Petőfi Irodalmi Múzeum ad otthont a Fix June-nak, ahol a kortárs dizájn és a nyári piknik hangulat találkozik egymással. A kétnapos rendezvényen közel 100 kortárs alkotó mutatja be munkáit, köztük kifejezetten erre az alkalomra készült új kollekciókat és különleges tárgyakat is. A múzeumkert lounge hangulatú közösségi térré alakul DJ-kkel, gasztronómiai élményekkel. A program része egy szabadtéri beszélgetés is, amely a fenntarthatóságot, az újrahasznosítást és a kortárs dizájn világát járja körül. A Fix June azoknak is izgalmas lehet, akik egyszerűen csak kikapcsolódnának, és azoknak is, akik közelebbről megismernék a hazai kortárs iparművészetet. 30 év fesztivál története, számtalan emberi pillanat és egy kivételes fotográfus látásmódja elevenedik meg a Benkő Imre Sziget 30 című kiállításon, amely a Dugattyús kulturális térben látható június közepéig. A tárlat a tavaly elhunyt Kossuth, Balázs Béla és WordPress fotódíjas fotóművész előtt tiszteleg, aki 1993-tól kezdve szinte minden évben jelen volt a Sziget fesztiválon kamerájával. Benkő Imre neve összefort a magyar dokumentarista fotográfiával. Munkásságát mindig az ember központú látásmód, a hétköznapok pillanatainak megragadása és a társadalmi folyamatok érzékeny bemutatása jellemezte. A fesztiválon sem csupán koncerteket vagy látványos eseményeket fényképezett. Az érdekelte, ami a színpadok előtt, mögött és között történt. Képein generációk találkozásai, barátságok, szerelmek, önfeledett pillanatok és a szabadság élménye jelenik meg. Jubileumi koronázási hétvége a Gödöllői Királyi Kastélyban. Szombat-vasárnap felejthetetlen élményekkel gazdagodhat az odalátogató. Ez az év igazán különleges, hiszen a kastély nyitásának 30. jubileumát ünneplik, és minden korosztály számára kínálnak programokat. Korhű dámalovas bemutatók, hagyományőrző programok, Erzsébet királyné korabeli divat bemutató és Viva Italia címmel ünnepi operagála is vár minket. Erről dr. Újvári Tamás, a Gödöllői Királyi Kastély ügyvezető igazgatója beszélt a Klasszik Rádió 92.1-en a Reggeli Expressben.
2: Nagy közönség számára számos programunk lesz, ezek mind kötődnek a királyi családhoz egyébként. Lesznek bábelőadások, dámalovas bemutatók, hiszen Erzsébet királyné nagyon szeretett lovagolni a Gödöllői Dombságban. Lesz huszárkarüsszel, és természetesen, ahogy annak idején is szerenáddal zárták az estéket, itt is mindkét este, szombaton és vasárnap is koncertekkel zárjuk a napokat. Teljes kastély és a teljes kastély parkja ilyenkor élettel telik meg, és a különlegessége ezeknek a napoknak az, hogy csodálatos a kastély és a kertje az év 365 napján. Ilyenkor azonban valóban élővé válik a helyszín, hiszen a történelmi szereplők között lehet megtekinteni az épületet és kertjét. Ahogy mondtam, Erzsébet királyné és Ferenc József is, hogy itt lesz, Andrássy Gyula fogadja őket, igazi huszárok lesznek a házban, de a királyi udvartartás több szereplője, udvarhölgyek, inasok is várják a látogatókat a kiállításban, és eljátszanak egy-egy jelenetet, megtanítjuk a látogatókat. Például, hogyha találkoznak Erzsébet királynéval, akkor hogyan kell meghajolni, hogyan kell kedlizni, hogyan lehet oda menni, megszólítani a királynét. Valóban élő történelmi helyszínné válik ezen a hétvégén a Gödöllői Királyi Kastély. 2026 év is jól alakul, múzeumlátogatásunk is közelít a rekordhoz. Tavalyi évben egyébként összességében a múzeumban, illetve a különböző kiállításokon, koncerteken 370 000 vendéget fogadtunk, tehát ennyi bizonylatolt jegyet állítottunk ki a vendégek számára. Ha hozzáveszünk, hogy a kastély parkja ingyenesen látogatható, hogy mindig vannak olyan épületen belül és épületen kívül is olyan kiállítások, tartalmak, amihez nem kell belépjegyet váltani, akkor bizony kimondhatjuk, hogy bőven 500 ezer fölött volt az a vendég, aki tavaly ide érkezett hozzánk, és hát azon dolgozunk, hogy ezt a számot idén is elérjük, sőt egy picit meg is haladjuk.
1: A dr. Újvári Tamással készült teljes beszélgetést ma 22:50-kor újra meghallgathatják itt a Jazzin.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Duna partján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: Kellemes napos idő lesz. Fakitermelési moratóriumot hirdetett a kormány. Futóverseny miatt változik a közlekedés a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A környezetvédelem és a fenntarthatóság érdekében több döntést is hozott a kormány, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Köböl Anita közölte, szeptember 30-áig átmeneti fakitermelési moratóriumot vezetnek be a legértékesebb védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken. Emellett felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási rendszert, szigorítják az akkumulátoripar szabályozását, valamint új környezetvédelmi felelősségi rendszer dolgoznak ki. Átvette a Honvéd vezérkar főnöki beosztását Sándor Zsolt vezérezredes az Országházban. A hagyományos csapatzászló átadás átvételen részt vett mások mellett a honvédelmi miniszter is, aki arról beszélt, hogy napjainkban a háborúk, geopolitikai feszültségek és az új biztonsági kihívások miatt ismét előtérbe kerül a honvédelem. Ruszin Szendi Romulus hozzátette, a biztonság megvédéséhez és a szabadság megőrzéséhez ütőképes haderőre van szükség. Eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét a következő tanévtől, közölte Magyar Éva kormány szóvivő. Hozzátette, a cél egy olyan teljesítményértékelési rendszer bevezetése, amely hatékony, szakmailag megalapozott és nem jár felesleges adminisztrációval. Megkezdődtek a szakmai egyeztetések az oktatás jövőjéről, tájékoztatott a Pedagógusok Demokratikus Szövetségének ügyvévője. Nagy Erzsébet elmondta, hogy a kormányzattal együtt keresik a választ a legfontosabb kérdésekre, köztük a pedagógus hiány kezelésére és a tananyag átdolgozására. A párbeszédbe a tervek szerint a diákok képviselőit is bevonják. A fővárosi közösségi közlekedés történetét, valamint érdekességeit ismerhetik meg a látogatók mától a BKV Deák téri föld alatti vasúti múzeumának legújabb tárlatán. A tárgyi emlék, közlekedés történeti relikviák, utastájékoztatási anyagok, plakátok és egyéb dokumentumok segítségével kiderül például az is, hogy milyen lóvontatású járművek közlekedtek egykor a főváros útjain, valamint az is, hogy mikor vállalhattak először nők munkát a budapesti közlekedésben. Futóverseny miatt változik a közlekedés a Városliget környékén a hétvégén. Az előkészületek miatt már holnap délelőtt lezárják a Zichy Mihály utat, vasárnap délelőtt pedig a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszát is. A korlátozások a közösségi közlekedést is érintik. Az ország nagy részén változóan felhős az ég. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett már mindenütt több órás napsütés várható. Éjszaka általában 10-17, napközben 23-28 fok valószínű. Hasonlóan többnyire napos, kellemes koranyári idő lesz a következő napokban is, többfelé 30 fok feletti csúcsértékkel.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Szép délutánt kívánok, 15 óra után néhány perccel. A mikrofonnál Péter Mónika. A brit popzene új sztárja Mika Miller következik. Pályája kezdetén énekelt Lionel Richie és Gregory Porter mellett is. Have a Nos című lemezéről hoztunk egy dalt. Most pedig Vinta következik. Zenéje a 70-es évek soul és jazz funk világát idézi. Modern, tiszta produkciós minőségben. Ez a The Game She Played. I should've known better.

A Jazzy Lexikon következő előadói között itt lesz Bruno Mars. Családjában mindenki énekelt, és különféle hangszerekkel játszott, mondhatni beleszületett ebbe. A Chunkit hallgatjuk tőle. Most pedig Billy May Dallas-tól, aki olyan művészekkel játszott együtt, mint Rosemary Clooney vagy Bing Crosby. A trombitálás mellett zenéket is szerzett. Ez a So Nice.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az Öntőház utca Budapest egyik legrégebbi utcája. Érdekessége, hogy egész története során ugyanazon a néven volt ismert. Az utca a Várhegy aljában található és Mátyás király idejében alakult ki, amikor egy ágyúöntő üzem és a harangöntők, valamint a vörösrézművesek céhei is itt kaptak helyet.
0: Jazzy Lexikon.

Testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hálvarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hálvarga Mariannal szombat délutánonként 4 órától és hétfőnként este 7 órától a Jazzyn.

0: A Jazzy Lexikon végéhez közeledünk. Suzy rozzenél, portugál DJ producer, híres arról, hogy zenében bátran keveri a törzsi ritmusokat a modern deep house elemeivel. Jelenléte a lisszaboni éjszakai életben megkerülhetetlen. Who Turn című dalát játsszuk. Harry Connick Jr. New Orleans énekes zongorista, a nagy amerikai daloskönyv egyik legfontosabb kortárs nagykövete. Stílusát a klasszikus swing, a crooner hagyomány és a jazz piano fém jelzi. A Wink of the Smile című dalát játsszuk. Most pedig jön Bolden, a producer elég komplexen tekint a zenélésre, több mindenhez is ért, többek között gyönyörű képeket fest és fotózással is kísérletezik. Tavaly megjelent dalát játsszuk, ezzel búcsúzom, hallgassák a jazzit, 16 órától Happy Hours Jazz Kovács Leszlóval. Köszönöm a figyelmüket, szép hétvégét, a mikrofonnál Péter Mónikát hallották.
1: The beauty of jazz is that there are so many great people who on any given solo can manifest something you never thought of. It's not reduced just to the people who are famous or the people you know. It's like life. In any day or in any moment, a person can lift you up and show you another way to view the world.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Lőrinc pap névadója Mészáros Lőrinc, római katolikus pap, aki a Dózsa György féle parasztfelkelés egyik vezetője volt. A téren álló jezsuita templom gróf Zichy Nándor országgyűlési képviselő támogatását élvezte. A magyarországi jezsuiták központi temploma azon kevés szakrális épület közé tartozik, amely nagyrészt közadakozásból épült fel. A templommal egybeépült rendház 1888-1890 között szintén elkészült, de az építkezés befejezése anyagi nehézségek miatt elhúzódott. A templomot végül 1909. április 27-én szentelték fel, és ugyanabban az évben függetlenné vált Magyar Jezsuita Tartomány központja lett.
0: Jazzy Lexikon.

0: Welcome to India.
1: Jazzy Lexikon. A budapesti Károlyi kert a belváros legrégebbi parkja. A legenda szerint ez a terület sosem volt beépítve. Eredetileg főúri magánkert volt, és falak vették körül. Állítólag a környező lakásokat drágában árulták, mert onnan be lehetett látni a titkos kertbe. A területet, amely sosem volt még beépítve, 1932-ben nyilvánították közparkká. Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Queen Symphony és koncertshow. A legendás együttes dalai június 13-án életre kelnek a Margit-szigeten. A Bohemian Rhapsody, a We Will Rock You élőben. Szemenyei János, Serbán Attila, Baksa András és a budafoki Dohnányi zenekar a színpadon. Margitszigetiszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Kellemes napos idő lesz. Március óta már több mint 1 millióan menekültek el Libanonból. Szigorítja a vendégmunkások munkavállalási lehetőségeit a kormány. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Újabb izraeli légicsapásokat jelentettek Dél-Libanonból. Egy kórház, illetve egy bank környékét érte találat. A Hezbollah egyik bázisának számító városban élők petícióban követelik, hogy a hadseregen kívül minden fegyverest vonjanak ki a területről. Közben Benjamin Netanyahu miniszterelnök tegnap megerősítette, hogy Izrael egyelőre nem rendeli haza a csapatait a térségből. Az Irán által támogatott iszlamista szervezet és a zsidó állam hadserege közötti összecsapások miatt március óta már több mint 1 millióan menekültek el otthonaikból Libanonban. Szigorítja a vendégmunkások munkavállalási lehetőségeit a kormány, ennek részeként a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból nem jöhetnek gyorsított eljárásba vendégmunkások Magyarországra, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, hogy hosszú távú megoldást keresnek a helyzet rendezésére, ezzel kapcsolatban jelenleg is tart az előző kabinett által meghozott rendelkezések felülvizsgálata. Megkezdődtek a szakmai egyeztetések az oktatás jövőjéről, tájékoztatott a Pedagógusok Demokratikus Szövetségének ügyvévője. Nagy Erzsébet elmondta, hogy a kormányzattal együtt keresik a választ a legfontosabb kérdésekre, köztük a pedagógus hiány kezelésére és a tananyag átdolgozására. A párbeszédbe a tervek szerint a diákok képviselőit is bevonják. Futóverseny miatt változik a közlekedés a Városliget környékén a hétvégén. Az előkészületek miatt már holnap délelőtt lezárják a Zicsi Mihály utat, vasárnap délelőtt pedig a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszát is. A korlátozások a közösségi közlekedést is érintik. Eredményesek a fővárosba telepített trafiboxok. Májusban több mint 1300 gyorshajtót mértek be az eszközök 6 budapesti kerületben, közölte a BRFK. A legnagyobb sebesség túllépést az egyik 6. kerületi ellenőrző pontnál mérték. Az Andrássy úton egy sofőr 50 km/h helyett 122 km/h hajtott, amiért 312 000 forintos bírságra számíthat. Ismét kitört Indonéziában a levotobbi Laki Laki vulkán. A környékbeli repülőteret lezárták, a közelben élőket pedig felszólították, hogy kerüljék el a tűzhányó 5 kilométeres körzetét. A turisták körében is népszerű Flores szigetén található vulkán az utóbbi években többször is működésbe lépett. Indonézia 130 aktív tűzhányójával a föld legaktívabb vulkanikus területének számít. Az ország nagy részén változóan felhős az ég, szombaton a fátyol és a gomoly felhők mellett már mindenütt több órás napsütés várható. Éjszaka általában 10-17, napközben 23-28 fok valószínű.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! Élénk péntek délutáni forgalomra készüljenek, illetve rendezvény miatt lezárásokra a Stefánia út és a Dózsa-György út környékén a stadionnál. Korábban baleset történt az M0-as autóút keleti szektorán Gyál térségében az M3-as felé vezető oldalon. A forgalomkorlátozás már véget ért, a 34-es kilométertől a torlódás feloszlóban van. Lezárták egy szakaszon a 11. kerületben a Gyékényes utcát, és félpályás lezárás várható a 3. kerületben a Királyok útján a Pünkösd fürdő utcánál. További jó utat kívánok Önöknek!
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket a 65. Get Funky Party napján, most még innen a stúdióból, de ígérem, hogy este 9-kor már kint leszek a Löbisztorban és kezdem a warm-upot. Addig persze van még egy csomó dolgunk, például játszunk, ma még lehetőségük lesz páros belépőt nyerni a Veszprém Fest szervezésében a kolumbiai Superstar Juanes koncertjére, amely július 15-én lesz. Mindjárt mondom a játékkérdést, meg majd minden óra elején, de persze önnek a hangulatba hozó dalok, van születésnaposunk, és vendégünk lesz telefonon Várga Marian kolléganőm is, akivel majd kitárgyaljuk a holnapi Dr. Jazzit. Na, kezdjük a játék kérdéssel. Ki komponálta a Rhapsody in Blue, vagyis a Kék Rhapsodia című darabot, amely először fonta össze a szimfonikus, klasszikus zenét a jazzzel? A. Duke Ellington, B. George Gershwin, C. Cole Porter. Na, tudják a választ, küldhetik egészen éjfélig a játékkukac@jazzy.hu-ra, és persze elmondom a kérdést egy óra, meg két óra múlva is. Az első hangulatba hozó zene, önök közül talán sokan jól tudják, hogy a Get Funky Party napján, pénteken, mindig az Animal Cannibals és mindig a péntek, de természetesen nem a rap verzió, hanem a sokkal jazzy kompatibilisebb, ha egyáltalán fokozható a kompatibilis, szóval a jazzy kompatibilis no rap remix, amely eképpen szól.
2: Hey, hey, hey. Ah, ah, ah. A kedvem az estére hangolom, hey, hey.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours. Jöjjön mai első születésnaposunk, aki 1956. június 5-én született, és ő Kenny G, akarom mondani Kenneth Bruce Gorlick, aki egyébként már 10 évesen a szaxofon mellett döntött, és úgy tűnik, hogy a hangszer örök szerelem lett számára. A középiskolai zenekarban már játszott, de mellette még magánórákat is vett az ifjú művész, akinek profi pályája 1973-ban indult, amikor bekerült Barry White zenekarába, a Love Unlimited Orchestrába, és ekkor Kenny G még csak 17 éves volt. Az egyetem közben sem hagyta abba a zenélést, de azért, ahogy mi szoktuk mondani, biztos, ami biztos alapon szerzett könyvelésből egy diplomát. 1980-ban jött egy másik fontos zenekar, ahol folytathatta, a Jeff Lorber Fusion. Saját bevallása szerint később azért hagyta ott a zenekart, mert túlnőtte őket. Mondom én, Jeff Lorber rajongóként, hogy hát azért ez talán mégsem igaz. A lényeg, hogy az Arista Recordshoz került, mégpedig úgy, hogy Clive Davis felfigyelt rá, és ő adta neki egyébként a művész nevét is. Kijött 3 a kritikusok által is tetszetősnek ítélt lemeze, ám a negyedik hozta meg az áttörést. A 86-os Duo Tones albumon szerepelt ugyanis az a Songbird, ami a Billboard lista negyedik helyéig jutott, a lemezből pedig 5 millió példány fogyott. Innentől kezdve Kenny G rengeteg session munkát is vállalt, közben pedig sorra adta ki a Smooth Jazz albumait. Ne felejtsük el azért világrekordját sem. 1997-ben azzal került be a Guinness rekordok könyvébe, hogy egy speciális légzési technikának köszönhetően képes volt hangszerével egyetlen hangot kitartani 45 perc 47 másodpercen át. Mondom, 45 perc, 47 másodperc, ez természetesen csak valami különleges technikának köszönhető. 2020-ban egyébként megfújta hangszerét a The Weeknd egyik dalában, mostanság pedig még fellépett egy metal zenekarban is, ahol a fia Max játszik. A rémrendes család megmondója, a világ leghíresebb cipőbolti előadója, akarom mondani eladója, de eladóként is előadó volt, szóval El Bundy egyszer azt mondta, hogy Kenny G találta fel a G-pontot érzelmes szaxofon játékával. Akárhogy is volt, most nem az érzelmes, hanem a funky oldalát mutatja meg, ugyanis Kenny G és David Sanborn egyszer összeállt, és együtt fújták el az Average White Band Pick Up the Pieces című dalát.

pezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies vasárnap 10 és 11 óra között Bárány Annával itt a Jazzy-n.

0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: A fővárosban lassú a haladása a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától, a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre. A Margit körúton a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé, illetve a Szél Kálmán tér környékén. A második kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket javítanak. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként egy sávjárató csatorna karbantartása miatt. Lezárták a harmadik kerületben a Szentendrei útszerviz útját a Ladik utcánál, mert átépítik a vízvezetéket. Sávlezárásra kell készülni a negyedik kerületben az Árpád úton, a Váci út felé az újpesti víztoronynál, mert beszakadt az útpálya. A 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni, hétköznap napközben, mert kertészek dolgoznak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours. A kortárs magyar krimi új hangjait keresi és támogatja a Prae kiadó, amely 2025 nyarán immár második alkalommal hirdette meg nagy sikerű Krimi Ma regénypályázatát. Képzeljék el, több mint 120 kézirat érkezett a kiadóhoz, tehát sokan vélik úgy, hogy rendelkeznek pennával és mondani valóval is. A vonalban Balog Endre, a Prae kiadó vezetője, vele beszéljük meg, de nyilván nem spoilerezzük el, hogy ki nyert, mit nyert, hanem a dátumokról, és azért arról beszélünk, hogy milyen helyzetben van a feltörekvő krimi író generáció. Üdvözlöm, szép napot kívánok!
1: Szép napot a hallgatóknak, én is kívánok!
0: Hát azt már látjuk, hogy mennyiség az van, tehát 120 kézirat szerintem az nem kevés ebben a pici országban. Mit lehet mondani a pályázókról, a pályaművekről, anélkül, hogy valamit elkotyognánk abból, hogy majd díját adó csak június 10-én lesz?
1: Június 10, valóban délután 5 órakor lesz a díját adó. A krimi pályázatot, mi úgy hívjuk ezt, hogy mi szép irodalmi igénnyel megírt krimiket akarunk kiadni. Ez azt jelenti, hogy bár a krimi műfaja az egy ponyva, ugye, azt gondoljuk róla, de a szép irodalmi igény az már jelzi, hogy szép ékes magyarsággal szóljon az a szöveg, úgyhogy azt vettük észre, hogy ebből a 120-ból körülbelül a fele az meglepő módon ezt teljesíti. Tehát tudnak magyarul írni emberek, hogyha akarnak. És ennek mi nagyon örültünk. Természetesen a másik felével nem tudtunk foglalkozni, azt ki kellett rögtön rostálni.
0: Világos.
1: És aztán, amit meg nagyon döbbenten tapasztaltunk, hogy azok közül, akik tudnak írni, tehát szépen akár egy rendes újságírót, tehát meg tudják formálni a mondatokat, azok nagyon sokszor Amerikába helyezik a cselekményt, vagy olyan helyekre, ahol szerintem ők se jártak még életükben.
0: Ez ingoványos talaj lehet.
1: Így van. És hát nyilván azért van ez így, mert hogy amerikai filmeket nézünk, tehát egyértelműen globalizált, igen, világban élünk, viszont azt tapasztaltuk, és ez minden íróiskolában is így van, mert ugye íróiskolák is léteznek Magyarországon is, külföldön is, hogy azt tanítják az író deákoknak legelőször, hogy arról írjanak, amit ismernek. Tehát azt a közeget, amiben élünk, azt jobban ismerjük. Tehát ott tudjuk, hát hogyha megmozdul a falevél, akkor az nem egy ginkó falevél lesz valószínűleg, hanem ugye egy tölgy. Tehát egy csomó minden benne van ebben a világban, és akkor így szépen...
0: De ez nem kritérium, tehát lehetett volna akár amerikaiassal is nyerni, nem?
1: Abszolút lehetett volna, sőt, mondok egyet, tehát nekünk ez a sorozatunk 2017-ben indult, egy Szabadesés című krimivel, Molnár T. Eszter krimiével, ami Németországban játszódik. Tehát mondjuk ő éppen akkor, a szerző, Németországban élt, tehát jól ismerte azt a vidéket. Ugye rengeteg olyan ember van, aki külföldön dolgozik, és én ezt meg is értem. Tehát, hogyha valaki mondjuk Angliában él, és ott 5-10 évig van, akkor arról fog szólni.
0: Na, erre mondhatnám azt, hogy Grácerel Tamás sem járt a középkori Budán, én olvastam a Háromfa hölgyét, tehát abszolút tapasztalatból beszélek, de az mégiscsak itt volt Magyarországon, és hogy nehogy elbeszéljük az időnket, lehet-e tudni a díjazottakról, ugye díjatodó június 10-én délután 5-kor a budapesti Művház kávézóban, mit lehet tudni azokról a regényekről, amik nyertek?
1: Nagyon örültünk annak, hogy most két teljesen mai, tehát ma játszódó krimi volt az első háromban, és egy, aki a legelső, lehet tudni egyébként a szerzők nevét és a címét is, mert ez publikus, csak a szerzőkkel, mi mindenki vidéken él, ennek szintén örülök, tehát őket összehívtuk, és akkor személyesen adjuk át nekik az emléklapot és a méltatást, és megmutatkozhatnak egy rövid felolvasás erejéig. Tehát az első díj az az egyetlen, ami egy kicsit visszamegy, a 30-ban játszódik, 1930-ban. Újságírók és futballisták között zajlik a nyomozás, és még, tehát ugye akkoriban fiatal sport volt a futball, angolos sport volt a futball, és a magyarok nagyon jók voltak benne, és ott is az volt Tét a kérdés, hogy Angliába el tud-e menni egy magyar futballista. Egyébként a Cirmi, az a beceneve a futballistának, egy kapusról van szó. Nekünk pedig ugye most éppen van egy Szoboszlai Dominikunk, aki Angliában van, és ott futballozik a legjobbak között.
0: Csak nincs gyilkosság a sztoriban, hál' Istennek.
1: Terencsére nincs, igen. Tehát, hogy a szoboszlai élete tiszta Hawaii. Itt viszont Magyarországon a 30-as években volt gyilkosság is, és itt körül zajlik. Természetesen itt is vannak gazdag üzletvezetők, akik a tulajdonosok a csapatnál, akkor van mindenféle manőverezések, ezeket nem szeretném
0: bemutatni. Ahogy egy krimiben kell, igen.
1: Ahogy egy krimiben kell. A második helyezett lett Nagy Judit Áfonya egy Szirén című könyvével, amiben egy ikerpár a főszereplő, és aminek én nagyon örültem, az az volt, hogy nem azzal próbált eredményt elérni, hogy vagy hatást kelteni, hogy átöltöznek egymás ruhájába, és a megtévesztésig hasonlítanak az ikrek, hát ugye ezt már eljátszották 50 milliószor, hanem azt hangsúlyozza, hogyha két testvér felnő hasonló traumák elszenvedésével a gyerekkorban, akkor nagyon meg fogják érteni
0: ezt. Az biztos.
1: Igazából erről ezen keresztül jutunk el majd valameddig, és a harmadik az pedig egy számunkra nagyon kedves krimi volt, mert ebben megjelenik a humor. Ez a gyilkosság a Kaksinál, ugye, hogyha úgy olvassuk, akkor Kaksinál, uh-huh. De ez a Kaksi, ez egy finn bútor áruház, és finnül ugye a Kaksi azt jelenti, hogy kettő.
0: Aha. Miket tudunk meg? Veres Tamás regénye, ha jól olvasom, lett a harmadik, igen.
1: És itt pedig nagyon izgalmas az, hogy hát a rendőrőrs az igazából egy családi vállalkozásként működik gyakorlatilag. Tehát nagyon sok, nagyon izgalmas dolog Magyarországról szól, ez a kettő nagyon utóbbi nagyon mai Magyarországról szólnak. És én amit nagyon szeretnék kiemelni az első helyezetnél, az, hogy Borai Krisztinának hívják, igen, az első helyezetet, hogy elolvattam, olyan a stílusa, annyira fantasztikusan szép nyelvet, mai nyelvet beszél, és fel-fel tűnik benne egy-egy 30-as évekbeli valami fordulat, valami újságírói fordulat, tehát például a címe az, hogy egy hátvéd ne legyen gentleman. Na most ez a gentleman, ezt nem mindig használjuk ma már, hát de igen, akkor ennek íze volt ennek a szónak. Úgyhogy
0: ráadásul olyan, mint egy dalcím, nem a 30-as évekből. Havi 200 pengő fixel, az ember könnyen viccel, egy hátvéd meg ne legyen gentleman. Akár még beilleszthető lenne egy, ha megfilmesítenék, lehet, hogy egy dalt lehetne írni erről, de nem akarok tippeket adni, meg azt se szeretném, hogy kifogjunk az időből. Lehet önökkel találkozni személyesen, ezt mindenképpen mondjuk el itt a beszélgetés végén, túl azon, hogy a krimi pályázat ünnepélyes díját adója 10-én, 17 órától a budapesti Műfház kávézóban, és akkor az ünnepi könyvhétről még két mondatot, ott lesznek-e?
1: Ott leszünk természetesen a Vörösmarty téren, a Szép Irodalmi Könyvkiadók között, és a Pré kiadónak a 74-es stand lesz a sajátja. Új könyveinkkel nagyon izgalmas Artisius díjat szerzünk, például Kornis Mihály, az ő nagy regénye is egy nehezen mozgó, idős, már-már alig látó úr, de gyönyörű regényt írt. Tavaly jelent meg nálunk, az új regényeink is jönnek, és a természetesen krimik is lesznek. Na a krimi szerzőink közül ott lesz Grácerel Tamás és Lichter Péter.
0: Hát ez csupa jó hír, tehát van magyar krimi, jó magyar krimi is van, erre példa a Prae kiadó támogatása, illetve az, hogy mellé áll ezeknek az új tollú szerzőknek, Borai Krisztina, Nagy Judit Áfonya és Veres Tamás a három díjazott, a részletek természetesen akár a kiadó honlapján, akár a 97. ünnepi könyvhéten a Vörösmarty téren, egészen pontosan a Prae kiadó a Dunakorzon a 74-es tannál lesz. Itt velünk a vonalban Balogh Endre, a Prae kiadó vezetője volt. Köszönöm szépen, további szép napot!
1: Köszönöm én is, minden jót!

0: Ez itt a Jazzy és benne a Happy Hours, amely hamarosan folytatódik a második, majd azt követően a harmadik órával, és abban lesz programajánló, de itt van még egy bónusz. A Haidneum régi zenei központ ugyanis az év második felére is színvonalas programmal készül. A Haidneum koncertek Eszterházán sorozat 4 nyári hétvégén át, július második péntekétől augusztus elejéig hangulatos koncertekkel tölti meg a Fertődi Eszterházi Kastély Apolló termét. Augusztus utolsó péntekén kezdődik az egyhetes Haidneum Eszterháza Fesztivál. A nyitó esten Haydn Orlando Palladino című operájának koncertszerű előadása lesz hallható Cyril Dubois-val a címszerepben. A kamarazenét Somlai Petra Schubert estje képviseli, és ismét lesz tematikus zenetörténeti séta Bősze Ádámmal. Haydn és kortársai zenéjét a zárókoncerten a basszus énekesként is világhírű svájci Stephen McLeod vezényli, az est szólistája pedig Olga Pashenko, fortepiano művész lesz. Ez tehát a Haidneum régi zenei központ ajánlata az év második felére. Rájuk egyébként még a programajánlóban visszatérünk, de most hírek, információk, és utána a Happy Hours második órája.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
3: Új jazz hagyomány születik Keszthelyen. Június 27-én és 28-án érkezik a Jazzfest Keszthely a Festetics Kastély parkjába. Két nap jazz, swing és nyári életérzés. A fellépők Szőke Nikoletta, a Nagy Emma Quintet, a Kék Nyúl, a Jambalaya, a Luke Doctors Trio, a Warner Dora Quintet, Mirtil és a Swingvistik és a Sitmob. Minden program ingyenes. Jazzfest Keszthely, ahol a nyár ritmusra mozdul.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: Kellemes napos idő lesz, szigorítja a vendégmunkások munkavállalási lehetőségeit a kormány, eredményesek a fővárosba telepített trafiboxok. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Újabb izraeli légicsapásokat jelentettek Dél-Libanonból. Egy kórház, illetve egy bank környékét érte találat. A Hezbollah egyik bázisának számító városban élők petícióban követelik, hogy a hadseregen kívül minden fegyverest vonjanak ki a területről. Közben Benjamin Netanyahu miniszterelnök tegnap megerősítette, hogy Izrael egyelőre nem rendeli haza a csapatait a térségből. Az Irán által támogatott iszlamista szervezet és a zsidó állam hadserege közötti összecsapások miatt március óta már több mint 1 millióan menekültek el otthonaikból Libanonban. Szigorítja a vendégmunkások munkavállalási lehetőségeit a kormány. Ennek részeként a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból nem jöhetnek gyorsított eljárásba vendégmunkások Magyarországra, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, hogy hosszú távú megoldást keresnek a helyzet rendezésére. Ezzel kapcsolatban jelenleg is tart az előző kabinett által meghozott rendelkezések felülvizsgálata. Befejezte a nyomozást az ügyészség az Újdörögdíj kézigránát baleset ügyében. A szerencsétlenség a kormánytisztviselő katonai felkészítésére indított önkéntes programon történt, ahol az egyik résztvevő maradandó fogyatékosságot szerzett, miután a kezében felrobbant az éles kézigránát. A hatóság szerint a baleset a sértett önhibáján kívül fegyverkezelési hibából következett be. Hozzátették, hogy a lőgyakorlatvezető sem sértett foglalkozási szabályt. Eredményesek a fővárosba telepített trafiboxok. Májusban több mint 1300 gyorshajtót mértek be az eszközök 6 budapesti kerületben, közölte a BRFK. A legnagyobb sebesség túllépést az egyik 6. kerületi ellenőrző pontnál mérték. Az Andrássy úton egy sofőr 50 km/h helyett 122 km/h hajtott, amiért 312 000 forintos bírságra számíthat. A szecesszió világnapjához kapcsolódóan a fővárosban és Pécsen is lesznek kulturális programok szombaton. Idén a nők vannak a középpontban. Az Iparművészeti Múzeum fesztiválján a Ráth György villába mások mellett Undi Mariska, valamint Zsolnai Júlia és Teréz művészetéről, valamint a kor nőjábrázolásáról, építészetéről lesz szó. Lesz kézműves foglalkozás, tánc és könyv bemutató is. A programokra előzetesen jelentkezni kell. A szecesszió világnapját a 100 éve elhunyt Antoni Gaudi és Lechner Ödön építészek halálának évfordulójához kapcsolódóan június 10-én ünneplik. Az ország nagy részén változóan felhős az ég, szombaton a fátyol és a gomoly felhők mellett már mindenütt több órás napsütés várható, éjszaka általában 10-17, napközben 23-28 fok valószínű.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi Dispatcherétől.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Továbbra is élünk a forgalom, minden irányban torlódnak a járművek. Sportesemény miatt lezárásokra készüljenek a stadion környékén. A Stefánia úton, a Dózsa-György úton, a Kerepesi úton, az Ifjúság útján és a Tököli úton is. Vonulásos rendezvény miatt szintén lezárások várhatóak a Kodály köröntől a Kossuth-Lajos térig. A Bécsi úton befelé a Testvérhegyi út után pedig lezártak egy sávot. További jó utat kívánok Önöknek!
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket a második órában, amelyben mindjárt jön a Get Funk is hangulatba hozó zene, de tekintettel arra, hogy ma van lehetőségük utoljára játszani páros belépőért a kolumbiai szupersztár Juanes koncertjére, amely a Veszprém Festen lesz július 15-én, hát fontos elmondani a játék kérdést. Elmondom most, meg majd még 6 órakor, a megfejtéseket pedig éjfélig várjuk e-mailben a játék@jazzy.hu-ra. A kérdés jazzy hallgatóknak roppant egyszerű lesz, meg is sértődünk, ha nem tudják a választ. Ki komponálta a Kék Rapszódia című darabot, amely először fonta össze a szimfonikus klasszikus zenét a jazzzel? A. Duke Ellington, B. George Gershwin, vagy C. Cole Porter. És amíg billentyűzetet ragadnak, vagy ha most nem, akkor bármikor a délután folyamán, én azért folytatnám. Péntek van, a 65. Get Funky Party napja, és 4-kor péntek tematikájú dallal kezdtünk, egészen pontosan az Animal Cannibals péntekjével. A most következő dal is pénteki tematikájú, az eredeti Johnny Kemp énekelte, annak is az volt a címe, hogy Just Got Paid, meg a Ron Carroll féle most következő soulful verziónak is. És ugyebár a dal arról szól, hogy oly sok helyen annak idején, legalábbis mostanában nem tudom, hogy van, de annak idején, hogy a 70-es, 80-as években nagyon sok helyen Amerikában hetente adták a fizetést, és mindig pénteken. Így aztán sok olyan dal született, hogy ma pénteken megkaptam a pénzt, Just Got Paid, péntek este van, és holnap a fenekére verek az egésznek, vagy nem. A lényeg, hogy a Just Got Paid pont valami hasonlóról szól, de most nem az eredeti jön, hanem egy nagyszerű szaxofon szólóval tarkított soulful verzió.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours 2026. június 5-én. A most következő évfordulón 2002. június 5-e, ezen a napon vádolták meg R. Kelly, R&B énekes producert, 21 rendbéli gyermek pornográfiával, állítólag kiskorú lányokat kényszerített szexuális aktusra. Ekkor ez még állítólag volt, de nekünk eszünkbe jut, hogy a művész 94-ben, 27 évesen, feleségül vette az akkor 15 esztendős Alaya énekesnőt, gondolhattunk volna rosszabbra is akkor. Nos, 2002-ben egy videó képezte a vádak alapját, R. Kelly azonban tagadta, hogy ő lenne a felvételen. Letette az óvadékot, a karrierje szárnyalt tovább arany és platina lemezek sorával, valamint 6 Grammy jelöléssel. Első bírósági ítélete 6 évvel később, 2008-ban született, akkor minden vádpont alól felmentették. 2017-ben újabb vádak érték, egy évvel később pedig már a hashtag Mute R. Kelly, hashtag széleskörű bojkottot alakított ki körülötte. Készült róla dokumentumfilm, különböző áldozatai újra jelentkeztek, ennek pedig az lett a vége, hogy 19 évvel az első vádemelés után, 2022. június 29-én 30 év börtönre ítélték, nem meglepő módon azóta nem igen hallunk R. Kellyről, és az ember dilemmázik, hát ha valakit ennyire komolyan elítélnek, ilyen sok súlyos bűncselekményért, jogerősen körüljárva a történetet, vajon ildomos-e lejátszani tőle egy zenét, ami valljuk be őszintén, nagyon jó. Nem mondom azt, hogy élénk füllel kövessék a következő dal szövegét, de ha gondolják mégis, és azt hallanak ki belőle, amit gondolnak, de R. Kelly She's Got That Vibe című dala úgy jó, ahogy van.

0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: A fővárosban az 50-es villamos helyett Pest-Szentlőrinc béketérése a Szarvascsárda tér között pótlóbusz közlekedik baleset miatt. A 236-os autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Erős a forgalom a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból. A Rákóczi úton, a Pesti Alsórakparton a Szent István parktól délre és a Lánchíd közelében, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lassú a haladása a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre. A Margit körúton, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától, a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé, illetve a Szélkámán tér környékén. Hétvégére egyirányosítják a 9. kerületben a Mester utcát a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon mától tilos megállni, illetve a hétvégén időszakos és szakaszos sávlezárásra is számítsanak. Szombattól június 28-ig hétvégenként az 51-e a villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak. A 2B villamos pedig a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem közlekedik. Szűcs Magdolna, BKK Info.
2: A közlekedési hírek támogatója a Bojtár 33 Óbuda, honosítás, eredet és műszaki vizsgaállomás üzemeltetője, a Lepó 01 Kft.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours. A telefonvonalban Hávarga Marian kolléganőm. A témánk a szokásos, a holnapi Dr. Jazzy-t vesézzük ki egy kicsit, el nem spoilerezzük talán, de azért nagyjából tudni fogják, hogy kivel és miről beszélget Marian. Szia, már is mondhatod.
1: Szia Laci, köszöntöm a Jazzy hallgatóit. Szombaton délután 4 órától a Dr. Jazzy vendége Nagy Zsolt, viselkedés elemző, haladó gyászfeldolgozás módszer specialista, akinek hamarosan megjelenik egy szerintem nagyon-nagyon fontos, mondhatnám hiánypótló könyve, amelynek az a címe, hogy Gyásztörténetek, veszteségből növekedés. És mindjárt el is mondom, hogy mire utal ez a cím, de előtte szeretném azt is elmondani, hogy Zsoltot nagyon régóta ismerem. Sok-sok évvel ezelőtt keresett meg először, amikor még csak az útja elején járt, akkor kezdte el a pszichológia szakot, akkor kezdett el családterapeutaként kóstolgatni néhány dolgot, ami ebben a szakmában fontos. Azóta nagyon sok idő telt el, és nagyon büszke vagyok arra, hogy egy ennyire kiváló szakembernek a szakmai pályafutását az elejétől kezdve figyelhettem, úgyhogy mindig nagyon örülök neki, amikor Zsolttal találkozhatom.
0: És akkor ezek szerint, ha nem is csípőből, meg te nem az a fajta vagy, aki csak úgy rutinból lezavarja a kérdéseket, de milyen irány szabsz akkor a ki tudja hanyadik beszélgetésnek?
1: Igen, ez a sokadik beszélgetés, és az az érdekes benne, hogy mivel minden alkalommal, amikor találkozunk, kiderül, hogy egy újabb szakmai képzést is elindított az életében, ezért aztán kifogyhatatlan a mi beszélgetéseink tárháza, de egyúttal, ahogyan említettem is, egy hamarosan megjelenő könyvhöz kell majd kapcsolódnunk, amely tulajdonképpen a gyász természetes folyamatától indul, és az úgynevezett poszttraumás növekedés kérdésével foglalkozik, ami egyébként szerintem nagyon sokáig tabu téma volt, hiszen amikor elveszítünk valakit, egy szerettünket, vagy elveszítjük a munkánkat, vagy a házasságunkat, vagy hát lehetne hosszan sorolni, hát számtalan gyászhelyzet van az életünkben, nem tudjuk elképzelni, hogy egy ilyen mély fájdalomból növekedés is elképzelhető. Ugye nagyon sokan ismerik a gyásznak ezt a bizonyos szakaszolását, ami ugye nem lineáris, hanem akár össze-vissza is bekövetkezhet, de mindig ugyanazok történnek. Ugye a sok és tagadás, ez a védekezés időszak, amikor nem tudjuk elhinni, hogy ez a veszteség velünk megtörténhetett. Az érzelmi viharok, amelyben lehet harag, bűntudat, tehetetlenség, és utána jön az elfogadás, amikor a veszteség tulajdonképpen integrálódik az életbe. És hogy ehhez hogyan kapcsolódik a poszttraumás növekedés, most ez tulajdonképpen egyfajta lelkiszés, most ez tulajdonképpen egyfajta lelki fejlődés is, ami nem azt jelenti, hogy eltűnik ez a tragédia, vagy elnyomjuk ezt a tragédiát, hanem azt jelenti, hogy ez a krízis, amit kénytelenek vagyunk átélni, új belső erőforrásokat nyit meg bennünk, és nagyon gyakori, hogy sokkal erősebben jövünk ki egy jól, ha lehet így mondani, jól feldolgozott gyász folyamatból.
0: Talán szögezzük azt le, nehogy elveszítsük a hallgatók 75%-át, akinek szerencsére minden felmenője például megvan, vagy nem volt a közelében haláleset, hogy a gyász nem csak a halálhoz kapcsolódhat, ugye?
1: Így van. Ahogyan mondtam is, egy pár perccel korábban valakinek pontosan ugyanekkor a traumát jelent, hogyha elveszíti azt a munkahelyét, amit nagyon szeretett, mert ott volt egy jó közösség, ott volt egy életpályája, de akár nagyon sok olyan szakemberrel is lehet manapság találkozni, akik kisállatgyásszal foglalkoznak, ami elsőre talán szürreálisnak tűnhet, de hát gondoljunk bele, hogy nagyon sok ember él egyedül, akinek az egyetlen társa mondjuk az a kiskutya, vagy bármilyen állat, és ugyanígy el kell gyászolnia, ahogyan el kell gyászolni, és tényleg el kell gyászolni mondjuk egy vagyonnak az elvesztését, vagy hát ugye, amit nagyon sokan sajnos átélnek, egy házasságnak az elvesztését, egy válási folyamat és tulajdonképpen egy nagyon fontos gyász folyamattal kapcsolódik össze, és ezért aztán szinte mindegyik, sőt, mindegyik ilyen gyász folyamat összekapcsolódhat a poszttraumás növekedéssel is, és ha most megkérdezett tőlem, hogy mi az a poszttraumás növekedés...
0: Megbizony.
1: Akkor csak nagyon röviden összefoglalva tényleg két fontos mondatot, hogy ilyenkor a gyászoló, bármit is gyászol az életében, egy úgynevezett megerősödött én tudattal jön ki ebből a folyamatból, tehát képessé válik arra, hogy újra tudjon örülni, hogy újra legyen miért fölkelni, akárhány éves is, hogy új kihívásokat le tudjon küzdeni, hogy új prioritásokat, új kapcsolatokat tudjon építeni az életében. Ráadásul ugye nagyon sok kutatás azt mutatja, hogy egy sokkal mélyebb empátia alakul ki a gyász folyamatban, vagy gyász folyamatot feldolgozókban, tehát másoknak a veszteség élményeihez, vagy akár az örömeihez is sokkal jobban tudnak kapcsolódni.
0: Hát szerintem azért kérdeztem erre a gyász dologra, mert sokan sok mindent, mindenkit és sok mindent elveszthetnek. Nehogy azt gondolják, hogy most éppen nem gyászolok senkit, ezért nem érdemes meghallgatni a műsort, ennél sokkal szélesebb a spektrum, mint ahogy ezt hallhatták a kedves hallgatók. Hogy ne legyen annyira gyászos a folytatás, én most berekeztem ezt a beszélgetést, de azért mondjuk el még egyszer, hogy holnap kivel és miről beszélgetsz.
1: A Dr. Jazzy vendége tehát Nagy Zsolt, viselkedés elemző mentálhigiénés szakember, haladó gyászfeldolgozás módszer specialista. Az apropó pedig, amelynek kapcsán beszélgetünk majd a Dr. Jazzy-ben, egy hamarosan megjelenő könyve, amelynek címe Gyásztörténetek, veszteségből növekedés.
0: Na ez a szép, pozitív végkifejlet, igen, drága Marja. Köszönöm szépen, hogy hívhattunk, és további szép hétvégét neked. Szia, még ha munkásan is telik. Szia!
1: Köszönöm, szia!

0: tic-tac, day-day-day, it only works with you and me.
1: Ez itt a Jazzy, és benne a pénteki Happy Hours második órájának a vége. A harmadik órában ajánlok önöknek programokat, természetesen még egyszer utoljára elmondom játék kérdésünket, aztán mesélek évfordulóról, valamint vendégem lesz Titel Kinga és Szerémi Nóra a Mesélő Budapest rovattal, amelynek beszédes utcanevek al rovatában ezúttal az ördögárok történetéről értekeznek a hölgyek. A hírek és információk után az első zene, amit hallani fognak, a Lettüsztől az Out the Here, de mondom, jön majd a Get Funky zene is, meg a játékkérdés is.
2: Backpack keddenként a Jazzy Business Classban. Beszámolunk a hazai és külföldi turizmus aktuális helyzetéről.
3: A Backpack rovat együttműködő partnere az Ibusz Kft., az Ibusz utazási iroda üzemeltetője. www.ibusz.hu, a mediterrán nyaralások és hajóutak szakértője.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Az első csak a kezdet volt. Világszínvonalú musicalek az Erkelben. A Trón, Elizabeth, Apáca Show, Hogyan tudnék élni nélküled, Rebecca, és hamarosan érkezik a Wicked. Dobban a szív a következő évadban is. erkelszínház.hu.
5: Négy nap, több százból, egyetlen helyszín. Nyisd meg a nyarat a főváros legnagyobb kerti partiján, a Rozália Bor Pikniken június 4 és 7 között a Városligetben. Friss rozék, jéghideg buborékok és önfelett láblógatás vár téged is. www.rozalia.hu.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
6: Kellemes napos idő lesz, szigorítja a vendégmunkások munkavállalási lehetőségeit a kormány. Eredményesek a fővárosba telepített trafiboxok. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Újabb izraeli légicsapásokat jelentettek Dél-Libanonból. Egy kórház, illetve egy bank környékét érte találat. A Hezbollah egyik bázisának számító városban élők petícióban követelik, hogy a hadseregen kívül minden fegyverest vonjanak ki a területről. Közben Benjamin Netanyahu miniszterelnök tegnap megerősítette, hogy Izrael egyelőre nem rendeli haza a csapatait a térségből. Az Irán által támogatott iszlamista szervezet és a zsidó állam hadserege közötti összecsapások miatt március óta már több mint 1 millióan menekültek el otthonaikból Libanonban. Szigorítja a vendégmunkások munkavállalási lehetőségeit a kormány. Ennek részeként a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból nem jöhetnek gyorsított eljárásba vendégmunkások Magyarországra, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, hogy hosszú távú megoldást keresnek a helyzet rendezésére, ezzel kapcsolatban jelenleg is tart az előző kabinett által meghozott rendelkezések felülvizsgálata. Befejezte a nyomozást az ügyészség az Újdörögdíj kézigránát baleset ügyében. A szerencsétlenség a kormánytisztviselő katonai felkészítésére indított önkéntes programon történt, ahol az egyik résztvevő maradandó fogyatékosságot szerzett, miután a kezében felrobbant az éles kézigránát. A hatóság szerint a baleset a sértett önhibáján kívül fegyverkezelési hibából következett be. Hozzátették, hogy a lőgyakorlat vezető sem sértett foglalkozási szabályt. Eredményesek a fővárosba telepített trafiboxok. Májusban több mint 1300 gyorshajtót mértek be az eszközök 6 budapesti kerületben, közölte a BRFK. A legnagyobb sebesség túllépést az egyik 6. kerületi ellenőrző pontnál mérték. Az Andrássy úton egy sofőr 50 km/h helyett 122 km/h hajtott, amiért 312.000 forintos bírságra számíthat. A szecesszió világnapjához kapcsolódóan a fővárosban és Pécsen is lesznek kulturális programok szombaton. Idén a nők vannak a középpontban. Az Iparművészeti Múzeum fesztiválján a Rát György villába mások mellett Undi Mariska, valamint Zsolnai Júlia és Teréz művészetéről, valamint a kor nőjábrázolásáról, építészetéről lesz szó. Lesz kézműves foglalkozás, tánc és könyv bemutató is. A programokra előzetesen jelentkezni kell. A szecesszió világnapját a 100 éve elhunyt Antoni Gaudi és Lechner Ödön építészek halálának évfordulójához kapcsolódóan június 10-én ünneplik. Az ország nagy részén változóan felhős az ég, szombaton a fátyol és a gomoly felhők mellett már mindenütt több órás napsütés várható. Éjszaka általában 10-17, napközben 23-28 fok valószínű.
2: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
7: A fővárosban erős a forgalom a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból. A Rákóczi úton, a Pesti alsórakparton, a Szent István parktól délre és a Lánchíd közelében. Valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Ma 21 óráig időszakos és szakaszos lezárásra kell készülni a Kodály köröntől. Az Andrássy út, Bajcsy-Zsilinszky út, Alkotmány utca útvonalon a Kossuth Lajos térig vonulásos rendezvény miatt. A 105-ös és a 210-es autóbusz terelve közlekedik. Nem érinti a Vágány utca, Dózsa-György út és a Deák Ferenc tér közötti megállókat Buda felé. Az M1-es metró igénybevételét ajánljuk. A harmadik kerületben a Királyok útján a Pünkösdfürdő utcánál lezárták a félútpályát, mert gázvezetéket javítanak. A Bécsi úton befelé a Pomázi út után lezárták a külső sávot csatornajavítás miatt. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként egy sávjárható csatorna karbantartása miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
2: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket a harmadik órában, péntek délután. Ez most duplán fontos, nem csak azért, mert ma este lesz a 65. Get Funky Party, és sokukkal találkozom majd személyesen is a Le Bistroban, hanem azért is, mert e heti játékunkban ma mondom el utoljára a játék kérdést, így aztán több esélyük nemigen lesz páros belépőt nyerni a kolumbiai szupersztár Juanes koncertjére, ami a Veszprém Festen lesz július 15-én. A kérdés így hangzik, ki komponálta a Rhapsody in Blue című darabot, amely először fonta össze a szimfonikus klasszikus zenét a jazzzel? Adok három válasz lehetőséget, A. Duke Ellington, B. George Gershwin, C. Cole Porter. Ha tudják a megfejtést és szeretnének jegyet Juanes koncertjére, akkor e-mailben küldhetik a jó választ a játék@jazzy.hu-ra. Most pedig egy dögös szaxofonos muzsika következik egy olyan új embertől, akinek ezen az egyen kívül még mondjuk egy közepesen ismert slágere volt, de ez az egy, ez nagyon beütött. Talán kéne is játszani este. Sokkal hangosabban, mint ahogy most szólni fog. Bár kipróbálhatjuk, hangosíthatják a készüléket, mert ez a recsegős szaxofon, ez tényleg nagyon jó. Glenn Goldsmith következik, és az I Won't Cry.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours, abban pedig programajánlatok. Július közepén újra szupersztárok érkeznek a Veszprém Festre. A négy napos izgalmas programsorozatot a hónap harmadik szerdáján a kolumbiai énekes dalszerző Juanes, a latin rock egyik legismertebb alakja indítja. Másnap Beth Hart, a világ egyik legjobb blues rock énekesnője veszi át a színpadot. A düsseldorfi Kraftwerk, az elektronikus zene egyik úttörője nevükhöz fűződik a robotpop koncepció, óriási hatással voltak a techno, a hip-hop és a szintetizátoros popzene fejlődésére, ők pénteken nyűgöznek le mindenkit fellépésükkel. A szombati záró napon a Pink Martini adja meg az alap és a csúcspont hangulatát is. Az amerikai Thomas Lauderdale zongoraművész alapított a csapat azzal a céllal jött létre, hogy egyesítse a klasszikus jazz, latin és popzenei műfajokat, egyedi hangzást teremtve, ez sikerült nekik. A koncertek, legyen szó Juanesről, Beth Hartról, a Kraftwerkről vagy a Pink Martiniről, a História kertben lesznek, rossz idő esetén pedig a Veszprém Arénában. Csütörtöktől vasárnapig 15. alkalommal várja a látogatókat a Rozália Borpiknik a Városligetben, ahol a nyárindító hangulat, a könnyed borok és a ráérős piknikezés kerül a középpontba. A fesztiválon több száz rozé, fehérbor, prosecco és pezsgő között mindenki megtalálhatja a kedvencét. A gasztronómiai kínálatban magyaros fogások újra gondolt változatai, mexikói ízek, balkáni specialitások és street food különlegességek várják a vendégeket. A programokat élő zenék is színesítik, fellép többek között Hangácsi Márton, a Dynamite Dudes lendületes rockabilly hangulatot hoz, a The Riverside Soul pedig a 40-es évek bluegrass világát idézi meg, mindeközben családi programok, kutyás események és a népszerű bor jóga is várja az érdeklődőket csütörtöktől vasárnapig a Rozália Borpikniken. Ősszel és télen a Hajdneum régi zenei központ koncertjei a Zeneakadémián folytatódnak. Októberben Chopin dalai és zongora művei kerülnek a középpontba Aldona Baratnyik és Naruhiko Kawaguchi kamara koncertjén. Az adventi várakozás jegyében Bach kantátai hangzanak el, a Vashegyi György vezette Purcell kórus és Orfeo zenekar, valamint kiváló hazai szólisták, továbbá olyan ismert vendégművészek előadásában, mint Ella Marshall Smith és Christian Immler. Az évet végül az Ensemble Variable koncertje zárja Mendelssohn, Kalkbrenner és Brahms kamaraműveivel. Mindez tehát a Hajdneum régi zenei központ őszi és téli programsorozata.

0: vonalon a Kossuth Lajos téri vonulásos rendezvény miatt. A 105-ös és a 210-es autóbusz terelve közlekedik. Nem érinti a Vágány utca, Dózsa György út és a Deák Ferenc tér közötti megállókat Buda felé. Az M1-es metró igénybevételét ajánljuk. A harmadik kerületben a Királyok útján a Pünkösdfürdő utcánál lezárták a félútpályát, mert gázvezetéket javítanak. A Bécsi úton befelé a Pomázi út után lezárták a külső sávot csatornajavítás miatt. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként egy sávjárható csatorna karbantartása miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: A hírek után újra jazzy zene.

Ez itt a Jazzy és benne a Happy Hours 2026. június 5-én, a 65. Get Funky Party napján, de most más évfordulókat szeretnék megemlíteni, két nem filléres esküvőt és két születésnapot. 2004. június 5-én volt Jennifer Lopez és Mark Anthony esküvője. Ma már tudjuk, hogy 10 évig voltak együtt, és két közös gyermekük született. 1993. június 5-én is volt egy nem filléres ceremónia. Mariah Carey és Tommy Mottola esküdött örök hűséget egymásnak, de ez nem jött össze nekik, csak 4 évet bírtak ki egymás mellett. És akkor a két születésnap. 1971-ben született Mark Wahlberg, akit mi Marky Mark néven ismertünk meg. Ő egyébként a valamikori New Kids on the Block egyik tagjának, Donnie Wahlbergnek az öccse. Amúgy a család eléggé termékeny, mert a Wahlbergek 9-en vannak testvérek, ráadásul Mark a legkisebb, de a legnagyobb sikereket ő érte el. Nem ő zenél most nekünk, hanem a másik születésnaposunk, az R&B énekes Brian McKnight, aki 1969. június 5-én született, és akinek Back at One című 1999-es album címadója eléggé népszerű, a Spotify-on már 325 millió körül jár a lejátszások száma. Önök eldönthetik, hogy ez indokolt-e vagy sem, ugyanis ez a dal már is szól.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban vannak sorozataink, van olyan, ami minden héten hallható, és van olyan, amelyet időről időre előveszünk, ilyenek a beszédes utcanevek is. Most pedig az ördögárok történetét fogjuk megismerni. Hol van az ördögárok?
2: Hát az ördögárok egy nagyon-nagyon hosszú földrajzi egység, ha úgy tetszik. A Nagykovácsi medencében ered, tehát Budapest közigazgatási határán kívül, aztán Nagykovácsi, Remete szőlős és Budapest második, majd első kerületének érintésével körülbelül 20 kilométert tesz meg, ameddig el nem ér a Dunáig. Tehát egy meglehetősen hosszú patakról van szó, amely ebben az ördögárokban folyik. Ez egy időszakos patak meder tulajdonképpen, és most már inkább csak ritkán, nagy esőzések után van benne víz. Én az ördögárok mellett lakom, tehát én minden nap látom az ördögárkot, és át is megyek fölötte. Van, amikor tényleg száraz a meder, van, amikor pedig hömpölyög benne a víz, úgyhogy nekünk nagyon fontos része az életünknek az ördögárok.
1: Mindig ez volt a neve?
2: Nem, korábban több más neve is volt. Hívták például Szent Pál árkának, utalva arra, hogy a forrás közelében állt régen a pálosok központjának számító Budaszentlőrinci kolostor. Aztán amikor a Tabánon fut keresztül, akkor az ott dolgozó tímárokról kapta a Tímár patak nevét, és amikor az eredés helyére utaltak, akkor ugye Nagykovácsira utalva egy időben Kovácsi pataknak is nevezték, de az összes név közül az ördögárok név az, amely a legbeszédesebb, én azt gondolom, és ez a név a középkorra vezethető vissza, amikor is a szeszélyes vízjárású vízfolyások gyakran kaptak ilyen ördögi vagy ördöggel kapcsolatos nevet. Érdekesség különben, hogy a torkolata közelében álló Gellért hegyet egykor Boszorkányok hegyének is nevezték, erről már beszéltünk korábban, és azt hitték ugyanis a hegyről, hogy a Boszorkányok találkozó helye volt. Tehát elmondhatjuk, hogy a Boszorkányok hegye alatt volt az ördög patak, vagy az ördögárok. Milyen regényesen hangzik ez így együtt.
1: Tehát Nagykovácsi medencéből ered, a második kerületben is, az első kerületben is megtalálható, de hogy képzeljük el az ő útját?
2: Nagykovácsi és Remete szőlős után a Remete hegy és a hosszú erdő között húzódik az a bizonyos nagyon-nagyon látványos Remete szurdok. Ez biztos, hogy már a túrázók, a természetkedvelők ismerik. A szurdok barlangjainak régészeti feltárása során nagyon sok izgalmas lelet került elő, például gyapjas orrszarvú, barlangi medvecsontok, egy neandervölgyi ember három foga, de úgy tűnik, hogy ebben a barlangban, ahol itt a patak folyik alatta, a középkorban lehet, hogy egy pénzhamisító műhely is működött. Tehát nagyon regényes ez a környék mindenképpen. És elmondhatjuk azt, hogy Mária Remetétől kezdve, egészen a torkolatig, az ördögárok már inkább egy ilyen urbanizált mederben folyik, hol mohás kövekkel, hol pedig betonlapokkal kivélelt árokban. És hát persze ez sem volt mindig így, hiszen a korábbi időkben kiterjedt ártere volt a pataknak a mai Városmajor területén, ami nagyon sokáig kaszáló, majd közpark volt, és az ördögárok az évszázadok során leginkább a Tabánban hagyott mély nyomot, ugyanis a városnak ez a része korábban egészen máshogy nézett ki. Az 1930-as évekig tudjuk, hogy girbe-gurba utcácskák voltak, erről is beszéltünk már korábban. Ezeknek a kis házikóknak, utcáknak ma már nyoma sincs, viszont a területnek a neve a török időkből származik, Debagane szóból, ami tímár telepet jelent, hiszen a bőrkészítés az egy vízhez kötött munka volt, és így a patak közelsége nagyon sok tímárt vonzott erre, ebbe a városrészbe akkoriban. Tehát nagyon fontos eleme volt a Tabánnak is az ördögárok.
1: A víze az milyen minőségű volt a különböző időszakokban?
2: A 19. században már elmondhatjuk, hogy borzasztóan büdös volt és koszos, tehát az ördög név az itt is, mintha az ördög katlana lett volna ott a meder alján, és hát a fertőzések terjedésében is fontos szerepe volt, köszönhetően annak, hogy tulajdonképpen a szennyvíz elvezetésére szolgált, és ezen persze az áradások sem segítettek, úgyhogy 1872-ben elkezdték befedni ezt a patakmedret, ugye a bűz miatt elsősorban, és még folytak a munkálatok, amikor 1875. júniusában egy heves esőzés következtében hirtelen megáradt az ördögárok, és hatalmas pusztítást végzett a Tabánban. Erről olvastam olyan feljegyzéseket, és láttam képeket is, hogy a templomokból például kimosta a megáradt ördögpataknak a vize a koporsókat, és a Dunán hömpölyögtek a koporsók. Elképesztő. Tehát egészen elképesztő tényleg, és hát nagyon-nagyon sokan meg is haltak, úgyhogy a katasztrófát követően folytatták a patak befedését. 1878-ban már a Városmajortól a Dunáig tartó szakaszt fették be, és a Döbrentei téren még mindig látható a befedés előtt itt átívelő híd egyikének a darabja. Uh-huh. Ez ott van, hogyha megyünk a Döbrentei téren villamossal vagy busztal, uh-huh. akkor láthatjuk ezt a most már műemléknek számító darabot. 1920-ban aztán a Városmajori szakasz is eltűnt a szem elől. A jelenkori történetesen túl vidám ennek a pataknak, hiszen sokáig a főváros szennyvíz elvezetőjeként működött. A csepeli szennyvíztisztító üzembe helyezése előtt a budapesti háztartásokból naponta körülbelül 600 ezer köbméter szennyvíz került a folyóba, és ebből 50 ezer köbméter az Ördögárok kifolyásánál érkezett. Szóval úgy ez a bűzös, szennyes víz, ez a 20. században is megismétlődött.
1: És aztán a csepeli szennyvíztisztító megépülésével mi történt?
2: Az egy nagyon pozitív fejlemény volt, hiszen 2010-től a megépülte után az Ördögárok már nem a Dunába, hanem a budai főgyűjtő csatornába fut bele, az Erzsébet híd melletti nyílás pedig csapadékos időben túlfolyóként működik, tehát már nem a szennyvizet látjuk, hanem tényleg a patakvize szokott itt túlfolyni. Bár a szennyvízhálózatok egyre kiterjedtebbé válnak, a terhelés csökken ezzel párhuzamosan, az illegális szennyvízbevezetések azért mára sem szűntek meg teljesen, tehát néha ezt érezhetjük a különböző szagokból, de azért nem olyan mennyiségben, mint korábban. A patak ökológiai helyreállításának a terve is már többször megfogalmazódott, és az elfedett mederszakaszok kibontása is felmerült, mint ötlet. Gyakorlati megvalósítására egyelőre várni kell, úgyhogy az Ördögárokban az Ördög patak, ha éppen van víz a medrében, akkor továbbra is egyelőre a szürke betonlapok között csörgedezik tovább.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a pénteki happy hours vége. A boldog óráknak nincsen, csak ennek a három órás hazavezető műsornak. Egyrészt, mert 7 és 9 között Imre és Anna szól önökhöz, valamint funky zenék, másrészt pedig 9 órától már érkezhetnek a Le Bistróba a 65. Get Funky Partira. Ezen a héten nem lesz rádiós közvetítés, úgyhogy ami a Le Bistróban történik, az ott is marad, leszámítva a warm-up szettet, azt majd persze fölrakjuk, ahogy szoktuk. Én most elbúcsúzom önöktől, remélem pacsizunk este a Le Bistróban, ha nem, akkor mindenkinek kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A Zeneakadémia június 7-én kiköltözik a Liszt térre. Mindenkit várunk a Liszt piknikre, ahol reggeltől estig szól a klasszikus, a népzene és a jazz. Ezen a napon 20% kedvezménnyel vásárolhat koncertjegyet, és az elsők között csaphat le a Zeneakadémia új őszi bérleteire. Találkozzunk június 7-én a Liszt Ferenc téren. Szóljon rólunk és velünk a zene!
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Kellemes napos idő lesz. Szigorítja a vendégmunkások munkavállalási lehetőségeit a kormány. Meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Újabb izraeli légicsapásokat jelentettek Dél-Libanonból. Egy kórház, illetve egy bank környékét érte találat. A Hezbollah egyik bázisának számító városban élők petícióban követelik, hogy a hadseregen kívül minden fegyverest vonjanak ki a területről. Közben Benjamin Netanyahu miniszterelnök tegnap megerősítette, hogy Izrael egyelőre nem rendeli haza a csapatait a térségből. Az Irán által támogatott iszlamista szervezet és a zsidó állam hadserege közötti összecsapások miatt március óta már több mint 1 millióan menekültek el otthonaikból Libanonban. Szigorítja a vendégmunkások munkavállalási lehetőségeit a kormány. Ennek részeként a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból nem jöhetnek gyorsított eljárásba vendégmunkások Magyarországra, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, hogy hosszú távú megoldást keresnek a helyzet rendezésére. Ezzel kapcsolatban jelenleg is tart az előző kabinett által meghozott rendelkezések felülvizsgálata. Befejezte a nyomozást az ügyészség az Újdörögdíj kézigránát baleset ügyében. A szerencsétlenség a kormánytisztviselő katonai felkészítésére indított önkéntes programon történt, ahol az egyik résztvevő maradandó fogyatékosságot szerzett, miután a kezében felrobbant az éles kézigránát. A hatóság szerint a baleset a sértett önhibáján kívül fegyverkezelési hibából következett be, hozzátették, hogy a lőgyakorlat vezető sem sértett foglalkozási szabályt. Jövő keddig meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. A gazdálkodók a Magyar Államkincstár elektronikus kárbejelentő felületén rögzíthetik kárukat. Az Agrártárca közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Az új információk már elérhetőek az agro.met.hu oldalon. A szecesszió világnapjához kapcsolódóan a fővárosban és Pécsen is lesznek kulturális programok szombaton. Idén a nők vannak a középpontban. Az Iparművészeti Múzeum fesztiválján a Ráth György villába mások mellett Undi Mariska, valamint Zsolnai Júlia is Teréz művészetéről, valamint a kor nőjábrázolásáról, építészetéről lesz szó. Lesz kézműves foglalkozás, tánc és könyv bemutató is. A programokra előzetesen jelentkezni kell. A szecesszió világnapját a 100 éve elhunyt Antoni Gaudi és Lechner Ödön építészek halálának évfordulójához kapcsolódóan június 10-én ünneplik. Az ország nagy részén változóan felhős az ég, szombaton a fátyol és a gomoly felhők mellett már mindenütt több órás napsütés várható, éjszaka általában 10-17, napközben 23-28 fok valószínű.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzén.
4: A fővárosban ma 21 óráig időszakos és szakaszos lezárásra kell készülni. A Kodály köröntől az Andrássy út, Bajcsy-Zsilinszky út, Alkotmány utca útvonalon a Kossuth-Lajos térig vonulásos rendezvény miatt. A 105-ös és a 210-es autóbusz terelve közlekedik. Nem érinti a Vágány utca, Dózsa György út és a Deák Ferenc tér közötti megállókat Buda felé. Az M1-es metró igénybevételét ajánljuk. Hétvégére egyirányúsítják a 9. kerületben a Mester utcát, a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon mától tilos megállni, illetve a hétvégén időszakos és szakaszos sávlezárásra is számítsanak. Szombattól június 28-ig hétvégenként az 51A villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak. A 2B villamos pedig a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem közlekedik. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: A hírek után újra jazzy zene. Ha péntek este, akkor szóljanak a legjobb funky zenék. Funky Feeling most a Jazzin.
2: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
5: Nagyon-nagyon kellemes jó estét kívánunk, ez itt a Jazzy és benne a Funky Feeling. Bárány Annával, Súri Imrével, és persze a legjobb funky muzsikákkal.
6: Természetesen nagyon kellemes nyári napunk van. Ez a Funky Feeling a legjobb Súri mixekkel, 8 mix.
5: Olyan zenékkel az elsőként Rick James és a Super Freak, aztán The Collective-től a Promised Land, Dan Hartman-től az Instant Replay, illetve a Gary's Gang-től a Let Love Dance Tonight.
6: Vadonatúj Suri mixek, Rick James Super Freak 81-es kislemez. Azért próbálom csak itt az elejét darálni, mert hogy nagyon érdekes az a kis kimutatás, amit kigyűjtöttem. Na, tehát Rick James amerikai énekes, készített 81-es kislemez. A Freak egyébként egy slang, a szexuálisan kalandvágy jókra használják, és hogy mennyit változott a dal megítélése az évek során, arra tökéletes bizonyíték a Rolling Stone magazin listája. 2004-ben még csak a 477. volt minden idők 500 legjobb dalak között, aztán 2021-ben pedig már a 153. lett.
5: Döbbenetes. Akkor még egyszer a két szám, 477 és 153.
6: Így van.
5: És hogy miért?
6: Azt nem tudom.
5: Dehogy nem.
6: Na miért?
5: Hát mert a dal hangmintáját folyamatosan újból és újból fölhasználják, így MC Hammer 1990-ben, ugye ebből lett a Can't Touch This. Aztán jött 2020-ban a Black Eyed Peas, illetve Nicki Minaj 2022-ben.
6: Na jó, ami nekem egy nagyon érdekes volt, hogy ezt a bizonyos 2021-es Rolling Stone magazin 500-as listát hát nagyon-nagyon érdekes emberek töltik meg.
5: Hogy melyik a 10 legfontosabb?
6: Hogy melyik a legfontosabb dal?
5: Hát ez, tudod, minden ilyen lista nagyon szubjektív, tehát hogy szerintem is ez borzasztóan szubjektív. Én például messze nem ezt a 10 dalt választottam volna, de én nem is vagyok Rolling Stones magazin. Nem is vagyok
6: meg
5: Rolling Stones
6: magazin. Megisnézted, hogy kik ezek? Hát a 10. tényleg csak földarálom. 10. az Outkast, 9. a Fleetwood, megtől a Dreams, 8. Missy Elliott, 7. a Beatles, aztán 6. Marvin Gaye.
5: So what's going on?
6: Igen, aztán az 5. a Nirvana-tól a Smells Like Teen Spirit, 4. Bob Dylan.
5: Like a Rolling Stone.
6: 3. Sam Cooke.
5: És a Change is Gonna Come.
6: 2. a Public Enemy.
5: És az első?
6: Aretha Franklin, Respect.
5: Igen.
6: Jó, Otis Redding írta egyébként.
5: Az van, hogy azért van ez így, mert ez mindenkinek fontos a szövege.
6: Igen?
5: Tehát igen. Tehát azért választották ők ezeket a dalokat, mert mindenkinek, minden szövegének van valami mondani valója. Ugyanakkor számukra nem biztos, hogy ezek a legfontosabb dalok.
6: Jó, hát csak tájékoztatásként elmondom, hogy 99. lett a Bee Gees Stayin' Alive-ja. A legjobb Michael Jackson dal, a Billie Jean, a 44. Jó, igen. Tehát az első 43-ban nincs Michael Jackson szám.
5: Prince and the Revolution-től a Purple Rain is csak a 18.
6: Igen, döbbenetes. Úgyhogy ezt azért hoztam, mert hogy nagyon érdekes. 2021-ről
5: egy dolgot kihagytál, hogy a Freak ugye mondtad, hogy slang kifejezés, a szexuálisan kalandvágyokra mondják ezt. A dalszövege így szól, hogy she's a very kink girl, vagyis az a fajta hölgy, akit nem akarsz hazavinni anyukának.
6: Igen.
5: Na, csak erről szól majd a dal, és akkor még egyszer Rick James, Super Freak, Collective Love, Promised Land, Dan Hartman, Instant Replay, illetve Gary's Gang, Let Love Dance Tonight. Ez tulajdonképpen mind a funk és a diszkó határa mozgó muzsika. Super Freak.

0: Itt a Jazzin már is folytatódik a Fangi Feeling Suri Imrével és Bárány Annával.
1: Előző mixemben elsőként Rick James-től szólt a Super Freak, aztán a Collective-től a Promised Land, Dan Hartman-től az Instant Replay, illetve Gary's Gang-től a Let Love Dance Tonight. Következő mixemben Anita Howard-dal kezdjük, és ez a Freak Like Me. Aztán Steve Wonder-től az I Wish, illetve az ATFC-től a Bad Habit.
0: Steve Wonder, I Wish.
1: Igen, ez egy jó régi muzsikája a Stevie-nek, és szerintem talán az egyik első sikere volt.
0: 76 végén jelent meg a 18. lemezén.
1: Hát jó, de amikor valakinek van közel 50 lemeze, akkor azt még mondhatom, hogy ez még a kezdeti.
0: Bődületes volt a dalt, egyébként Wonder írta, és a dal középpontjában az ő gyerekkora áll, az 50-es évektől a 60-as évek elejéig, hogy bárcsak visszatérhetne és újraélhetné azt. A kislemez egyébként annak idején a Billboard 100-as listán és a Soul kislemezek top listáján is az első volt, és a 19. Grammy díját adon el is nyerte a legjobb R&B énekes előadás díját.
1: És az a baj, hogy ide kapcsolódik, hogy egy interjúban elmondta, hogy szerint őt kihasználták, illetve kihasználták azt, hogy ő nem lát.
0: Wow.
1: A volt ügyvédje, Jonathan Vigotta szemtől átvágta, és aláíratott fel egy olyan szerződést, amelynek nem minden pontjáról tájékoztatta megfelelően a világsztárt. Az ügyvéd halálakor derült ugyanis ki, hogy a hivatalos irat szerint Wonder köteles 100%-ot fizetni az ügyvédet gyászoló rokonoknak is, pedig az énekes úgy tudta, hogy ez csak addig áll az ügyvédjének, amíg őt képviselte. Wonder ugyanis 21 éves korában már akkor is az őt képviselő ügyvédeknek szerződésben ajánlotta fel a dalai bevételének 6%-át, ám arról nem volt szó, hogy ez majd tovább folytatódik a rokonok felé is.
0: De ez milyen durva azért, hogy egy nem látó embert így.
1: Így
0: és az ügyvédje, akibe bízik.
1: Igen. Hát ez elég csúnya.
0: Jó, na, ilyen akkor... világ, tessék, ezért kell minket hallgatni.
1: Anita Howard, Freak Like Me, Steve Wonder, I Wish, illetve ATFC és a

0: Nagyon kellemes eset kívánunk továbbra, és ez itt még mindig a Jazzy és benne a Funky Feeling. Előző mixünkben Adina Howard, Freak Like Me, See Wonder, I Wish, ATFC és a Bad Habits szólt. Folytatásban elsőként a Count Basic és a Love and Light, aztán Jocelyn Browntól a Somebody Else's Guy, aztán a Basement Freaks-től az All That Funk, illetve Conan the Selector-tól a The Game. Jocelyn Brown egy népszerű stúdióénekes volt, rengeteg producerrel és zenésszel dolgozott együtt, aztán gondolt egy merészet és kilépett a reflektorfénybe, és elkészítette első önálló kislemezét, amilyen ő maga volt a dalszerző is. A Somebody Else's Guy című dal egyébként arról szól, hogy amikor megismert egy fiút, hát ez épp valaki másnak volt a pasija, és hogy mi lett a történet vége? Hát az meg kell hallgatni a dalt, és ez a dal is mondjuk egy Get Funky kedvenc.
1: Így, úgyhogy neki sikerült kilépni a vokalista státuszból. Nagyon keveseknek sikerül ez egyébként.
0: Bizony.

0: Itt a Jazzin, ez a Funky Feeling, Suli Imrével és Bárány Anikával.
1: Előző mixében Count Basic, Jocelyn Brown, a Basement Freaks, illetve Conan the Selector egy-egy felvételet hallgathattuk.
0: Conan the Selector?
1: Igen, Conan a barbár helyett jött a Conan the Selector.
0: Óriási.
1: Igen. Na, következő mixen Salt and Pepper, Push It, aztán Earth, Wind and Fire, September, Tramps, Disco Inferno és Thelma Houston, Don't Leave Me This Way, vagyis ez egy full disco kis egyveleg lesz itt nekünk.
0: Bármelyikről tudnék beszélni, de hát itt akkor köszöntsük sok szeretettel a Salt and Pepper Funky Feelingben debütáló dalát. Nem
1: de
0: volt még.
1: Is, volt,
0: nem
1: de.
0: Volt.
1: Én nem is
0: soha.
1: Jó, okay.
0: Mióta beszélünk a dalokról, azóta nem. Én keresgéltem, hogy mondtam-e már a Salt and Pepper Push It című daláról bármit. Hát még nem, úgyhogy welcome, welcome. 87 év végén adták ki, Bárány Ani akkor volt 7. osztályos, aztán ez csak majd középiskolában ismerte meg ezt a dalt, de erről tényleg csak ennyit. 88 elején az amerikai Billboard 100-as listán a 19. helyre keveredett, és akkor van még néhány érdekesség, a zenekar Nelson Mandela 70. születésnapi koncertjén is előadta a számot hatalmas sikerrel, ami csak azért vicces, mert hogy Nelson Mandela 70. születésnapjára nem biztos, hogy a Salt and Pepper
1: Push It című dalát
0: képzelném, nem?
1: Igen.
0: Jó. Na, aztán még itt van az is, hogy Grammy-re is jelölték.
1: Illetve a VH1 televízió 100 legjobb hip-hop dala között a 9. helyre sorolta ezt a dalt, és egyébként tényleg egy fontos dal volt.
0: Jó, végül is 1,3 millió példányban kelt el világszerte, szerintem Iminek is van otthon belőle.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Négy nap,

0: Ez vár téged is. www.rozalia.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Változékony időre számíthatunk, ukrán tengeri drón robbant fel Romániában. Döntött a kormány az idei pártámogatásokról. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ukrán tengeri drón robbant fel a romániai Constanța kikötőjében. Az ukrán haditengerészet közölte, hogy az orosz elektronikai zavarás miatt összesen 4 drón fölött vesztették el az irányítást, de a civilek védelmében figyelmeztették a veszélyre a román hatóságokat. A környéket még a detonáció előtt lezárták. A kikötőben felrobbant drón mellett egy másik, nem sokkal távolabb, a parti őrség felügyelete mellett, további 2 pedig nemzetközi vizeken semmisült meg. Távozik az MTVA vezérigazgatója. Pap Dániel a felmondást azzal indokolta, hogy az új kormány a közmédia teljes átalakítását tervezi. A munkáltatói jogokat gyakorló NMHH média tanácsának elnöke Koltai András dönt. Pap Dániel a felmondási idő alatt ellátja feladatait, közölte az MTVA. Döntött a kormány az idei párttámogatásokról. A pártokat és alapítványaikat az országgyűlési választás eredménye alapján illeti meg a támogatás. A Tisza párt mintegy 700 milliós, a Fidesz több mint 500, a Mi Hazánk több mint 150, míg a KDNP mintegy 90 millió forintos támogatásban részesül. Az országos listán mandátumot nem szerzett demokratikus koalíció 12 millió forintot kap. A kabinet azért vizsgálta felül a pártfinanszírozás szabályokat, hogy azok a valós adatokat tükrözzék, és a pártok társadalmi beágyazottságát mutassák meg. Jövő keddig meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. A gazdálkodók a Magyar Államkincstár elektronikus kárbejelentő felületén rögzíthetik károkat. Az Agrártárca közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Az új információk már elérhetőek az agro.met.hu oldalon. A szecesszió világnapjához kapcsolódóan a fővárosban és Pécsen is lesznek kulturális programok szombaton. Idén a nők vannak a középpontban. Az Iparművészeti Múzeum fesztiválján a Ráth György villába, mások mellett Undi Mariska, valamint Zsolnai Júlia és Teréz művészetéről, valamint a kor nőjábrázolásáról, építészetéről lesz szó. Lesz kézműves foglalkozás, tánc és könyv bemutató is. A programokra előzetesen jelentkezni kell. A szecesszió világnapját a 100 éve elhunyt Antoni Gaudi és Lechner Ödön építészek halálának évfordulójához kapcsolódóan június 10-én ünneplik. Éjszaka délen, délkeleten, hajnalban, keleten lehet még elszórtan zápor, zivatar, majd országszerte napos, gomoly felhős idő lesz. A szél mérséklődik, hajnalban 10-17, napközben 23-28 fok várható. Keddig többnyire napos, koranyári idő lesz, többfelé 30 fok feletti csúcsértékekkel.
1: A hírek után újra. Jazzy zene. Ha péntek este, akkor szóljanak a legjobb funky zenék. Funky Feeling most a Jazzin.
3: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD

0: Nagyon kellemes estét kívánunk, ez egy tovább is a Jazzy és benne a Funky Feeling Bárány Annával és Suri Imrével. Előző mixünkben elsőként George Michael-től szólt a Killer és a Papa Was a Rolling Stones-nak egy egyvelege, amire mindjárt rá is kérte a Temptation-től a Papa Was a Rolling Stones című felvételt, annak is az Ain't No Soul féle remixét. Aztán jön a High Gloss-tól, vagy jött a High Gloss-tól az It's Up To You, illetve a végén Mervyn Gaye-től a Got To Give It Up. Na, szerintem elég jó ütős kis egyveleg volt.
1: Nem véletlenül te csináltad, jó?
0: Na, hát na, így. Hát na, így. Jó. Következő mixünkben elsőként egy euro dance, disco, hip-hop, nem tudom, funky banda, az a nevük, hogy Two Black, ők is az egy slágeres zenekarok közé tartoznak, az ott a cím, hogy Waste of Love. Aztán jön majd Michael Jackson-tól a Blood on the Dance Floor, Prince-től a Musicology, illetve Run DMC-től a Walk This Way. Én azt gondolom, hogy ez egy jó, erős kis funky blokk lett.
1: Így. Na, a Musicology Prince 28. stúdióalbuma, amelyet 2004-ben a fél évig tartó Musicology Tour koncertjein adtak a résztvevők. Őknek, vagyis csak akkor juthattunk hozzá ilyen lemezhez, ha elmentünk a koncertre, aztán persze később digitálisan is megjelent, és hát óriási értéket képvisel a Discogson, ez így van?
0: Ez így van, a Discogson kisebb vagyonokat kell fizetni egyébként.
1: Neked van ilyened?
0: Nekem nincs.
1: Nincs. Hát majd valamelyik születésnapodra összehozzuk a kedves hallgatókkal. Egyébként Prince az albummal 2 Grammy díjat is nyert, és a ma már sokszor emlegetett Rolling Stone magazin olvasói Prince-t választott a legjobb férfi előadónak és a legörömtelibb visszatérésnek.
0: Igen. A lemeze egyébként tényleg Prince-ről származik, és ő játszotta fel az összes éneksávot, illetve az összes hangszert, kivéve néhány kitűnő szólistát, mint például Candy Dulfer, Maceo Parker, valamint Shirai.
1: Óriási. Na, szerintem hallgassuk meg.

0: Itt a Jazzin, ez a Funky Feeling, Suri Imrével és Bárány Annával.
1: Anikával, ahogy szoktuk azt mondani, Annácskámmal. Na, az előző mixemben Two Back-től szólt a Waves of Love, aztán Michael Jackson-tól a Blood on the Dance Floor, Prince-től a Musicology, illetve Run DMC-től a Walk This Way, Bruno Borrone-féle remixben. Folytatás! The Isley Brothers, Fight the Power, aztán Ready for the World, Oh Sheila, The Real Thing, Can You Feel the Force, illetve Sir Soundbender és a Let's Go Disco.
0: Isley Brothers, Fight the Power, ez egy olyan dal, amit a csapat a The Heat is On című albumok első kislemezeként jelentetett meg. A dal a baromság szó használatáról nevezetes, amelyet a rádióadás során cenzúráztak, de hát itt a Jazzyben
1: kisipolták. De várj, ez mikor volt?
0: Na?
1: 50-es évek? 60-as
0: igen?
1: évek?
0: És persze. Akkor nem lehetett ilyet mondani?
1: Nem. Akkor még nem.
0: Én nem értem.
1: Akkor még nem.
0: Nem értem akkor még. Nagyébként egy...
1: Én igen, de megerősíthetem, igen.
0: Amerikai családi csoportról van szó, eredetileg az Ohio-i Cincinnati-ből származik, és énekes trióként indultak az 50-es években, aztán több mint 6 évtizedes karriert tudhatnak
1: hát,
0: magukért. 60 év.
1: Mondom neked, hogy ez nem ma volt.
0: Jó, na.
1: És 1922. szeptember 30-án az Ice Bells új albumot adott ki, Make Me Say It Again Girl címmel, amelyet Beyoncé, az Earth, Wind & Fire, illetve Snoop Dogg is közreműködik, tehát ekkora a respektjek az öreg embereknek.
0: De hallottad ezt az új lemezt? Ezt a...
1: Nem, még eddig nem jutott el hozzám, de most majd rákeresek.
0: Jó.

0: Itt a Jazzin folytatódik a Funky Feeling Suri Imrével és Bárány Annával.
1: Előző mixemben elsőként az Icy Blast-től szólt a Fight the Power, egy egész hangsúlyos muzsika. Aztán Ready for the World és az Oh Sheila. Aztán Real Thing-től a Can You Feel the Force, illetve Sir Sandbender-től a Let's Go Disco. Na, az utolsó mixemben nagyon összeszedtem magam, hogy igyekeztem a miatt összeállítani, ami ütős és azért megmarad az emberekben. Elsőként kezdünk Chaka Khan-nal, és ez az Ain't Nobody. Aztán Beat and Space Club-tól jön a Gotta Play Funk. Aztán a Daft Punk-tól a One More Time, illetve a Dr. Packer-től az Instant Groove.
0: Daft Punk One More Time, francia Daft Punk elektronikus zenei duó, kislemezként jelent meg a második albumukról, a Discovery-ről 2001-ben. A duó tagjai Thomas Bangalter és Guy Manuel de Honem Cristo. A zenekar úgy gondolta, hogy ez a dal majd jól összeköti a debütáló lemezüket, a Homework-öt, ami 97-es, a második lemezzel, a Discovery-vel, a dal már 98 elején elkészült, de a fiókban maradt egészen 2000 november 13-áig, amikor is megjelentették.
1: Igen, hát a kritikusok egyébként elsőként fanyalukba fogadták, főleg a vokális részeket, amire a Daft Punk úgy nyilatkozott, hogy ma már kevésbé törődünk azzal, hogy mit mondanak a kritikusok a zenénkről, mint korábban, nekünk tetszett a szám, csalódottak voltunk némileg a kritikák miatt, de ez csak zene, csak szórakozás, és amíg hiszünk benne, csak az számít.
0: Amen.
1: Na, jó éjszakát!
0: Jó éjt!

0: Backpack keddenként a Jazzy Business Classban. Beszámolunk a hazai és külföldi turizmus aktuális helyzetéről.
1: A Backpack rovat együttműködő partnere az Ibusz Kft., az Ibusz utazási iroda üzemeltetője. www.ibusz.hu, a mediterrán nyaralások és hajóutak szakértője.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A Zeneakadémia június 7-én kiköltözik a Liszt térre. Mindenkit várunk a Liszt piknikre, ahol reggeltől estig szól a klasszikus, a népzene és a jazz. Ezen a napon 20% kedvezménnyel vásárolhat koncertjegyet, és az elsők között csaphat le a Zeneakadémia új őszi bérleteire. Találkozzunk június 7-én a Liszt Ferenc téren. Szóljon rólunk és velünk a zene!
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Változékony időre számíthatunk, döntött a kormány az idei pártámogatásokról. Meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ukrán tengeri drón robbant fel a romániai Constanța kikötőjében. Az ukrán haditengerészet közölte, hogy az orosz elektronikai zavarás miatt összesen 4 drón fölött vesztették el az irányítást, de a civilek védelmében figyelmeztették a veszélyre a román hatóságokat. A környéket még a detonáció előtt lezárták. A kikötőben felrobbant drón mellett egy másik, nem sokkal távolabb, a parti őrség felügyelete mellett, további 2 pedig nemzetközi vizeken semmisült meg. Döntött a kormány az idei pártámogatásokról. A pártokat és alapítványaikat az országgyűlési választás eredménye alapján illeti meg a támogatás. A Tisza párt mintegy 700 milliós, a Fidesz több mint 500, a Mi Hazánk több mint 150, míg a KDNP mintegy 90 millió forintos támogatásban részesül. Az országos listán mandátumot nem szerzett demokratikus koalíció 12 millió forintot kap. A kabinet azért vizsgálta felül a pártfinanszírozás szabályait, hogy azok a valós adatokat tükrözzék, és a pártok társadalmi beágyazottságát mutassák meg. A közoktatásban és a szakképzésben is felülvizsgálják a pedagógusok teljesítmény értékelési rendszerét. Az értékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik, a korábban elért illetmények ugyanakkor megmaradnak, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit hozzátette, a következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak a pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, szakértőkkel annak érdekében, hogy közösen alakítsák ki az új rendszert, amely támogatást, megerősítést és fejlődési lehetőséget nyújt az érintetteknek. Jövő keddig meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. A gazdálkodók a Magyar Államkincstár elektronikus kárbejelentő felületén rögzíthetik kárukat. Az Agrártárca közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Az új információk már elérhetőek az agro.met.hu oldalon. A szecesszió világnapjához kapcsolódóan a fővárosban és Pécsen is lesznek kulturális programok szombaton, lesz kézműves foglalkozás, tánc és könyvbemutató is, a programokra előzetesen jelentkezni kell. A szecesszió világnapját a 100 év elhunyt Antoni Gaudi és Lechner Ödön építészek halálának évfordulójához kapcsolódóan június 10-én ünneplik. Éjszaka délen, délkeleten, hajnalban, keleten lehet még elszórtan zápor, zivatar, majd országszerte napos, gomoly felhős idő lesz. A szél mérséklődik, hajnalban 10-17, napközben 23-28 fok várható. Keddig többnyire napos, koranyári idő lesz, többfelé 30 fok feletti csúcsértékekkel.
0: A hírek után újra. Jazzy zene. Jazzy Mix, Andrew J. Mixével. Itt a Jazzy.

Mixet Andrew J. készítette. Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling péntek este 7 órától Bárány Annával és Suri Imre.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Változékony időre számíthatunk, személyesen nem találkozik az ukrán és az orosz elnök. Megkezdődött a balatoni komp kikötők felújítása. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nem lesz személyes találkozó Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszkij között. Az orosz elnök elutasította ukrán kollégája kezdeményezését, hogy találkozzanak egy harmadik országban a háború lezárására. Péntek viradóra családi ház és élelmiszeripari üzem is megrongálódott Ukrajnában az újabb orosz dróntámadásokban. A több mint 200 repülő szerkezet többségét a légvédelem megsemmisítette, 16 eszköz azonban becsapódott. Montenegró 2028-ra uniós tagállam lesz, jelentette ki az Európai Tanács elnöke Tivatban az EU Nyugat-Balkán csúcs találkozó után. António Costa hangsúlyozta, a csatlakozás továbbra is szigorú feltételekhez kötött, de a politikai támogatás most világosabb, mint az elmúlt években bármikor. Jakov Milatovic montenegrói elnök a térség és az Európai Unió kapcsolatainak erősítését sürgette, hangsúlyozva, hogy a régió stabilitása és európai integrációja közös érdek. Döntött a kormány az idei párttámogatásokról. A pártokat és alapítványaikat az országgyűlési választás eredménye alapján illeti meg a támogatás. A Tisza párt mintegy 700 milliós, a Fidesz több mint 500, a Mi Hazánk több mint 150, míg a KDNP mintegy 90 millió forintos támogatásban részesül. Az országos listán mandátumot nem szerzett demokratikus koalíció 12 millió forintot kap. A közoktatásban és a szakképzésben is felülvizsgálják a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Az értékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik, a korábban elért illetmények ugyanakkor megmaradnak, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit hozzátette, a következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, szakértőkkel annak érdekében, hogy közösen alakítsák ki az új rendszert, amely támogatást, megerősítést és fejlesztési lehetőséget nyújt az érintetteknek. Jövők eddig meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. Az Agrártárca közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Az új információk már elérhetők az agro.met.hu oldalon. Megkezdődött a balatoni komp kikötők felújítása. A közlekedés a Szántódi és Tihanyi révnél is zavartalan. A jövő év végéig megújulnak a mólók és az épületek, az utak és az utastájékoztatás. Épülnek új utasvárok, pénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok is, tájékoztatott a Balatoni Hajózási ZRT. Elszórtan még lehet zápor, zivatar, majd országszerte napos, gomoly felhős idő lesz szombaton. A szél mérséklődik, napközben 23-28 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Nagyon kellemes péntekestét kívánok önöknek itt a Jazzin, ez már a Jazzin állt a mikrofon mögött éjfélig, Bárány Anna. Hamarosan a Swing hazai hercege Gájer Bálint énekel nekünk egy magyar szövegű dalt, It Had Better Be Tonight, ez volt az eredeti, itt és most ez lett a magyar címe. A kezdésben pedig szaxofonjáték Bratka Borbálától indul a Repülő Show. Ezekhez a muzsikákhoz kívánok most nagyon jó szórakozást, itt a Jazzin. Thank you.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, köszönöm, hogy velem törtik az éjszakát, különleges dalokat válogattunk össze. Hamarosan például az az énekesnő hallható itt nálunk, akinek a neve egyet jelent a nagyon magas fokú énekléssel, a jazz egyik legnívósabb, legelismertebb és legnépszerűbb művésze, Mirtil hozza el Mikre képes pár pohár című dallamát. A kezdésben Ásós Attila, vagyis Pacsirta, akinek ezt a becenevet a barátai adták. Az utca zenész című dalát indítom, és ne feledjék, ez az az összeállítás, ami után jönnek a reggeli pillanatok, a válogatás a Business Classból és a Reggeli Expressből. Tartsanak velünk!

Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, a Happy Hours-ben, és hétvégente itt a Jazzin.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Öveket bekapcsolni, ez a Business Class.
1: Egy magyar-kínai testvérdrámáról, a Nem én vagyok című filmről beszélgetünk a rendezővel, Cangival. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: Nagyon köszönöm, Cangi, hogy beszélgethetünk, és itt vagy. És mindenféle spoilerezés nélkül nyugodtan mondhatom, hogy ugye ez a film egyszerre egy családi dráma, egy identitás történet, egy kulturális látlelet, és hát ugye egy misztikus elemeket is használó alkotás. Így első látásra... Ugye valóban testvértörténetről van szó, de ennél szerintem sokkal, de sokkal többről. Szerinted hogyan lehet a film legmélyebb rétegét ilyen szempontból meghatározni?
2: Azt hiszem, hogy úgy fejezném ki, hogy lehet, hogy ez valóban az identitás keresés, hova tartozás kérdését feszegeti a mélyről. Ezt kapom vissza nagyon sok nézőtől egyébként, hogy köszönjük szépen a lehetőséget, hogy ráébresztettem őket arra, hogy mit tehetnek még az életben.
1: Ugye ez azért érdekes, amit most te is mondasz, mert te is, én is olvasom jó néhány interjút veled, többször nyilatkoztad, hogy soha sehol igazából nem érzed magad otthon. Ez az érzés tulajdonképpen ezáltal beleépült a filmvilágába?
2: Természetesen mindkét karakter részéről igen, ez az elvágyódás, ez egy folyamatos motiváció. A két testvér közötti egyetlen közös motiváció az a otthonról való elmenekülés.
1: Beszélünk még egyébként a karakterekről, de nem menjünk ennyire előre. Ugye nagyon érdekes, hogy a magyarországi kínai közösség ritkán jelenik meg a magyar filmekben. Miért érezted fontosnak, hogy ezt a közeget bemutasd? Ugye itt a Ganz telepről van szó, alapvetően ez a Józsefvárosnak egy különleges része. Tulajdonképpen a Józsefvárosnak a legmélye.
2: Igen, egyébként nem is feltétlenül az volt a célom, hogy ezt a közösséget mutassam be. Inkább azt mondanám, hogy ennek a közösségnek a nyelvezetén keresztül tudtam megszólalni elsőként. Tehát, hogy én, mint kínai, magyar kínai, és sem tudom, melyiket rakjam előre.
1: Mind a kettő miatt tisztelünk és szeretünk téged. Ez teljesen mindegy, hogy milyen sorrendben mondod.
2: Igen, nyilván én két kultúra keveredésében gondolkodom, úgyhogy ez adott volt számomra, hogy bemutassam őket akarva, akaratlanul. Úgyhogy ez azt hiszem ez áll mögötte.
1: Mindenféle spoilerezés nélkül mondom, hogy ugye a film egyik legeredetibb eleme az, hogy a meghalt testvér lelke a nővére testébe költözik. Ez az ötlet, ez hogyan született meg? Ez csak úgy kipattant, amikor a forgatókönyvet dolgoztátok ki a fejetekből, vagy ennek azért van egy súlyosabb lenyomata is?
2: Valójában annyira súlyos nincs. Azt mondanám, hogy az egész onnan pattant ki, hogy a barátnőm és a sógornőm, mint a testvére, hogy veszekedtek, ez mindig egy olyan dolog volt számomra, ami nagyon érdekes volt, és aztán egyszer elgondolkodtam rajta azon, hogy vajon mi történne velük, hogyha egy testen kéne megosztozniuk. Úgyhogy ez egész így igazából onnan jött. Igen.
1: Én meg azon gondolkodom, miközben ezt mondod, hogy a természet feletti szál mögött nagyon komoly, vagy nagyon izgalmas emberi konfliktusok húzódnak. Szerinted a testvérek harca ilyen szempontból valójában miről szól?
2: Nagyon egyszerű gyerekes civakodásokról. Én is megérem nyilván. Nincsen édes testvérem, de azt hiszem, hogy a barátaimat, akik így vannak az életemben, egyrészt 14-es korom óta, vagy korábbról vannak, folyamatosan jelen, és azt hiszem mondhatnám testvéri minőségben, tehát, hogy már mi is túl vagyunk

0: elvárások és a generációs különbségek, ezek mennyire táplálkoznak akkor ilyen szempontból saját tapasztalatból? Ugye mondod, hogy édes testvéred nincs, viszont azok a barátaid, akik megmaradtak melletted, azok már 14 éves korod óta, vagy még korábbról ott vannak melletted?
1: Igen. Bocsánat a kérdést még egyszer.
0: Tehát, hogy ugye ezek a családi elvárások és maguk a generációs különbségek, ezek mennyire táplálkoznak nálad, vagy a filmben saját tapasztalatból?
1: Abszolút az ilyen generációs elvárások abszolút táplálkoznak az én életemből, tehát hogy vannak nagyon hagyományőrző nagyszüleim, tehát azon keresztül azért megtapasztaltam, milyen egyrészt anyukámnak, másrészt rajta keresztül nekem megfelelni ennek a kultúrának, ami rettentően nehéz, és ezzel egy időben ugye az ember meg fiatal, és megvannak a barátai, akikkel valójában jól érzi magát, és teljesen nem illik bele a kulturális képbe. Ilyenkor nyilván elindul az emberbe egy belső marakodás, hogy akkor most valójában kinek is feleljen meg, és hova is tartozon, és nagy részében ugye a filmben ez nagyon érződik, hogy ez egy probléma.
0: Érdekes, hogy itt a hagyományőrző nagyszülőről beszélsz, mert ugye a filmben ez más formában egy hagyománytisztelő apa figurájában jelenik meg, vagy kerül bele, és ez azért sok néző számára más filmekből ismerős lehet. Én most legutóbb egyébként Michael Jackson filmet láttam, és ott is hasonlóan nagyon erős az a fajta ráhatás, amit az apa képvisel a kis Jacksonnal szemben. Szóval azt akarom ezzel csak kérdezni, hogy mit szeretnél volna megmutatni a szülők és a fiatalabb generációk közötti feszültségekből a filmben?
1: Igazából amit szerettem volna megmutatni az, hogy a szeretet nem elég. Tehát önmagában az eszköztelenség, ez egy hatalmas probléma. Tehát, hogy amit én is édesanyámmal tapasztaltam, az, hogy ő nagyon fiatalon született engem, úgyhogy az, hogy egy nem tapasztalt szülő nem elég az, hogy csak csupán szereti a gyereket. Tudnia is kell, hogy hogyan bánjon a gyerekkel. És ugye a filmben lévő apukat teljes mértékben egy ilyen karakter, tehát, hogy igazából csupaszívban szereti ezt a két gyereket, és egy csonka család, ugye, és nincs anyuka így a képbe, úgyhogy egyedül próbálja ezt a két gyereket valahogyan így a hátán elvinni, de hát nincs az eszköze.
0: Azon gondolkodom, hogy mennyire volt nehéz olyan színészeket találnod a forgatáshoz, akik hitelesen tudják megjeleníteni ezt a tényleg különleges kulturális közeget?
1: Nehéz, nagyon-nagyon nehéz, és egy nagyon hosszas keresési procedúra volt. Szerencsém volt a Sissivel, aki ugye egyrészt nem csak, hogy egy iszonyatosan tehetséges színésznő, hanem egy ugyanolyan lélek, mint én. Sissi ugyanúgy nőtt föl, mint én. Tehát, hogy a mi életünk iszonyatosan hasonlított mindig is, és amikor mi először megismerkedtünk, ez egy nagyon-nagyon nagy szabadság volt számunkra, hogy egyrészt beszéltünk egymásra kínaiul, másrészt pedig nagyon sok mindenben ugyanazt gondoltuk, úgyhogy ez, a Sissi az így volt, és a Richard, ő egy nehezebb eset volt megtalálni, mert hogy ő így rejtőzködött, és aztán hát visszatérve igazából a kérdésre, egy borzasztóan nehéz, és aztán a nagyon hosszú felkészítési folyamat is volt ebben a dologban.
0: Sokat kellett velük úgymond előforgatni, vagy előpróbálni?
1: Egy éves próba folyamat, igen.
0: Ugye a film egyszerre realista és misztikus, nyugodtan mondhatom, én ugyancsak a promót láttam belőle, és nagyon megragadott, de mindenképpen megállja a helyét mind a két állítás. Rendezőként te hogyan találtad meg az egyensúlyt e között a realista, meg e között a misztikus világ között? Nem lehetett ám ez könnyű?
1: Azt hiszem, hogy én abban hiszek, hogy a modern művészetek egy része már eklektikával dolgozik, és egyre jobban jön vissza ez a szecesszió, vagy ez más néven eklektika. Tehát úgymond a kevert művészetek. Hogy találtam meg a balanszt igazából a történettel, tehát hogy a történet köti ezt a két képvilágot össze, úgyhogy így sikerült.
0: És mit tapasztalsz a vetítéseken, hogy a nézők inkább egyfajta családi drámát látnak a filmben, vagy esetleg a kulturális háttérhez kapcsolódnak, vagy akár a természet fölötti történethez? Melyik az, ami a hangsúlyos a nézőkben lecsapódva?
1: Érdekes egyébként ez a kérdés, mert nagyon sok, hát ugye a néző elvárástól függ, tehát hogy nagyon sok néző azért ül be erre a filmre, mert egy szociófilmet vár.

0: Nyilván ők csalódnak, aztán egy picit, hogy egy fantasyt kapnak. Egyébként az az általános tapasztalatom, hogy nagyon-nagyon mennek a magával ezzel a fantasy elemmel, és meglepődnek, hogy erről szól a film.
1: Így a beszélgetés vége felé még egy kérdés, ami igazából személyes, és nem feltétlenül a filmhez kapcsolódik, de ha te saját rendezőként elkészítenéd a saját életedről szóló filmet, akkor annak milyen fajta címe lenne? Otthon, két világ között, vagy valami egészen más?
0: Óha, ezen el kell gondolkodnom.
1: Nem baj.
0: Talán azt mondanám, hogy lebegve.
1: Lebegve? Jaj, de szép. Igazából ugye, ahogy itt az elején a bevezetőben is mesélted, szerintem tökéletesen illik rá. Cangi, nagyon szépen köszönöm. Egy magyar-kínai testvérdrámáról, a Nem én vagyok című filmről beszélgettünk a rendezővel. Cangival, hát élmény volt, és sok sikert egy nagy kalappal az egészhez. Köszönjük szépen, hogy itt
0: voltál. Köszönöm szépen én is. Köszönöm.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben. Itt a Jazzin.
1: Reggeli Express rovat mai vendége Lantos Lili, a Lili Loves Kosher nevű blog alkotója. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok én is!
1: Egy eseményre hívjuk meg most a hallgatókat, amely június 7-én lesz az Óbudai zsinagógában. Fontos kiemelni egyébként, hogy ez az esemény most csak hölgyeknek fog szólni, de azért az urak is figyeljenek, mert szerintem fontos információval gazdagodhatnak, és hát a generációk együtt sütésének és a közösségi sütésnek egy olyan esemény lesz ez, amely már hosszú múltra tekint vissza. De kezdjük az elejéről a dolgokat, hiszen te pár évvel ezelőtt kitaláltad azt, hogy létrehozol egy blogot, ahol megmutatod azt, hogy ki vagy te, illetve azt, hogy mit jelent az étel. Most már 60, több mint 65 ezeren követnek téged, úgyhogy menjünk vissza a kezdetekre, hogy hogyan is alakult ez, hogyan jutott eszedbe, és most hogy éled ezt meg?
2: Megmondom őszintén, hogy ez tényleg egy régebbi álom volt, amit azért nem kezdtem el akkor, amikor megszületett az ötlet, mert bizonytalan voltam magamban, és közben folyamatosan gyűjtöttem a családi recepteket. És akkor észrevettem egy bizonyos ponton, hogy ez nem mehet így tovább, hogy ilyen papírfetniken, meg hangüzenetekben vannak ezek rögzítve, és akkor tényleg fogtam magam egyik napról a másikra, és megnyitottam az oldalt. Valójában egy ilyen digitális receptfüzetként indult, de azóta már sokkal több lett annál.
1: Az, hogy milyen receptek vannak, és mi az, ami áthagyományozódik most már rád, és most már bárki számára elérhető, erről mesélj még egy picit.
2: Igen, én elsősorban ugye szerettem volna megmutatni azt szimplán, hogy mi mit eszünk, hogy ugyanolyan emberek vagyunk, mint bárki más, és ugyanazokat az ételeket is eszünk, csak egy kicsit másképp. Tehát mi például ugye nem használunk disznóhúst, nem keverjük a teljeset a húsossal, én a háztartásomban csak kóser húst vásárolok. És ugyanakkor viszont az mi is ezeken a hagyományos ízeken nőttünk fel. Az én nagyszüleim, akiknek tényleg nagyon nagy hatása volt az életemre, ők nem csak rendkívül jól főztek, hanem elképesztően értékelték is az ételt. Uh-huh. És talán ennek a szeretetéből indult maga az én főzés iránti vágyam is, és akkor ebből jutottunk el idáig.
1: Rengeteg étel van, amelyet elkészítettél, de most egy picit forduljunk afelé, hogy ezen az eseményen, amely ugye június 7-én lesz az Óbudai zsinagógában, milyen ételek kerülnek majd a főszerepbe?
2: Hát igen, ugye a nevéből is kiderül, hogy meg a haladék, uh-huh. Tehát itt a halá, azaz magyarul egyébként úgy mondjuk, hogy bárhez lesz a főszerepbe, ami a zsidó konyhának azért az alfája és az omegája. Tehát ha mondanom kéne egy ételt, amit tényleg minden zsidó kislány megtanul első körben elkészíteni, az tényleg a bárhez. És ennek egyébként rengeteg szimbolikus jelentése is van, tehát ez nem csak kenyér. Ugye ahány ház, annyi bárhez, viszont a jelentősége és az értéke az minden otthonban ugyanolyan fontos, és ugye ezt fogjuk közösen megsütni, tényleg több résztvevővel, és egyeztetni a receptjeinket, megtárgyalni, hogy ki hogy csinálja, kinek milyen története van vele kapcsolatban. Anyukám egyébként, aki ő is ott lesz, és ő fantasztikus bárhez csinált, tehát neki kimondott tehetsége van a műfajban, és minden fonási technikát ismer, úgyhogy ez ezért is különleges szerintem, hogy ahogy a szervezők így alkották meg a háttértörténetét az eseménynek, hogy a generáció találkozzanak, és boronálják össze a tudásukat.
1: Az jutott most közbe eszembe, hogy ugye rengeteg ételérzékenység van már, és szerintem minden családban van olyan, aki valamit nem ehet. Ehhez is tudtok alkalmazkodni, illetve ilyenek is elő fognak kerülni?
2: Persze, tehát abszolút. Most már azért mindenki vitelezhető. Én is sokszor egyébként az oldalon megkapom pont a legutóbbi videónál, ahol csirkepaprikás volt, és hogy plattyant rá a tejföl. De hát ugye ez növényi tejföl. Tehát ma már annyira kivitelezhetően, szinte bármilyen étel, kóser verzióban is, ugyanúgy, ahogy a bárhez is meg lehet csinálni gluténmentesen, vagy tojásmentesen. Most nem azt mondom, hogy mi így készít, tehát mi a hagyományos verziót ismerjük és szeretjük, de én speciál vigyázom például a gluténra, tehát próbálok keveset, de a bárhesznél nem ismerek határt, tehát olyan nincsen, hogy a bárhesből nem eszem, mert fogyókúrázom, vagy vigyáznék a gluténnal.
1: Azt mondtad, hogy ahány ház, annyi szokás és annyiféle recept. Melyek voltak azok a receptek, amelyek így mondjuk neked eszedbe sem jutottak volna, és aztán így megmaradt benned, hogy ó, tényleg, hát így is lehet ezt készíteni.
2: Meg kell, hogy mondjam, hogy azért a közösségben, meg ugye most már interneten keresztül azért tényleg a világ bármely pontjára eljutunk gyakorlatilag, és olyan bárhez recepteket lehet már megtanulni tényleg a szefárd közösségből, vagy a kaukázusi közösségből, hogy elképesztő, tehát én is nyitott szemmel járok, és így ezeket a kapcsolatokat ápolom. Van egyébként egy, most már mondhatom, hogy barátnőm, egy fantasztikus hölgy, neki az is a neve az Instagramon, hogy Hala and Hucpa, ami magyarul annyit jelent, hogy bárhez és önbizalom. Aha. És ő például abszolút erre építette fel a karrierjét és az online jelenlétét, hogy a bárhesznek megmutassa a szépségét, és akkor ebből vitte tovább különböző receptekhez. Én például őt is nagyon szeretem követni, mert olyan érdekes, hogy teljesen más honnan jövünk, de szinte ugyanúgy csináljuk.
1: Illetve ugye az, hogy több generáció fog itt is most együtt sütni. Ezeket te miért szereted, ezeket az eseményeket, vagy az ilyen eseményeket?
2: Megmondom őszintén, hogy ez talán kiderül a munkásságomból is, hogy nekem nem szeretem azt a kifejezést, hogy a legjobb barátnőm az anyukám, szerintem ez nem állja meg a helyét, de én elképesztően szeretek vele főzni. Tehát ez egy annyira jó program, hasznos is, és ugye egy örök emlék is, ezért örülök különösen, hogy ez már videón is megmarad nekünk, hogy készítjük az ételeinket, és én azt gondolom, hogy ugye a vallásunkból adódóan is a szülők tisztelete az első számú helyen van. De én nem azért tisztelem az anyukámat, vagy szeretem, mert ez egy szabály, hanem azért, mert egy elképesztően jó társaság, és rengeteget tudok tőle tanulni, és nagyon-nagyon boldog vagyok tényleg, hogy ezen az eseményen ott lesz ő is, és egy kicsit a csillám korából adhat a többieknek is.
1: Mi ez az étel, amelyet egyébként most a héten el fogsz készíteni, vagy akár a mai nap, mert hogy itt akkor június 7-én együtt sütni lehet.
2: Most, ahogy beszélünk, itt nálam már rotyog a húsleves, hogy őszinte legyek. Ezen kívül barackos gombóc is lesz, ugyanis most már azért lehet jobb fajta sárga barackhoz jutni. Úgyhogy nekem ez lesz a program.
1: Én azt gondolom, hogy főzni fantasztikus dolog, és tényleg nem véletlenül az a mondás, hogy nagyon sokan így fejezik ki a szeretetüket is, hogy belefőzik, és aztán azt adják a családnak, de ez akkor nálatok ez így, én azt gondolom, hogy teljesen tetten érhető, és így is van, ugye?
2: Persze, teljesen. Mondok is egy példát. A férjemnek a üzleti partnerei nagyon gyakran járnak hozzánk tárgyalni, mert tudják, hogy milyen jó a főző. És volt egy olyan vendégünk, akit megmondom őszintén, hogy én nem kifejezetten csíptem. Szóval úgy nem volt meg soha a kémia, és jött tárgyalásra a férjemhez, és akkor mondta a férjem, hogy csináljak valamit. És olyan rossz lett az étel, mint még soha. És ez egy gyönyörű példája ennek szerintem, hogy úgy nem lehet. Szóval, ha nincs benne a szív, vagy nincs benne ez az érzés, akkor azt lehet érezni az ételen magán is.
1: Igen, és az alapanyagok beszerzése. Mennyire fontos, hogy hova megy az ember, piacra megy-e az ember, vagy ahhoz, akiben megbízik, hogy olyan minőségű árut fog majd tőle venni.
2: Ez így van, ez nekem kiemelten fontos. Én ugye nagyon megválogatom, hogy hol vásárolok és kitől. Nálam a Szent Háromság az a piac, a szupermarket és a kóserbolt. Én ezt a turnét járom be főzések előtt. És ugye nagyon fontos a szezonalitás is, tehát, hogy ugye kihasználni az évszakok adottságát, erre külön figyelek, mert tényleg egy elképesztő érzést tud adni az, amikor mondjuk most pont ugye a zöld borsó, a fejes salát, azt ki kell használni. Ezen kívül nekem még az is egy nagyon fontos tényező, hogy ugye tiszteljük az ételt, tehát például amikor hússal főzünk, akkor ott igyekszem tényleg az utolsó milliméter bőrt is felhasználni mondjuk, és semmit nem elpazarolni, mert ugye mégiscsak egy állatról beszélünk, aki valamikor élt és létezett.
1: Hú, nagyon izgalmas lesz szerintem. Aki még nem járt ilyen eseményen, annak is nagyon nagy szeretettel ajánljuk, és akkor még egyszer kiemelném, hogy ugye ez az esemény kizárólag nőknek szól, de minden információt a zsidóprogramok.hu oldalon megtalálnak, és az időpont június 7-e, a helyszín pedig az Óbudai Zsinagóga, én pedig nagyon jó együttlétet és nagyon jó közös ütést kívánok.
2: Köszönjük szépen!
1: A Reggeli Express rovat mai vendége Lantos Lili volt, a Lili Loves Kosher nevű blog megalkotója.

0: Most pedig érkezem még néhány programajánlat. Régi házak, új történetek, egy különleges este a Volt Balett Intézet épületében június 11-én. A Városi Szalon azoknak szól, akiket érdekel Budapest, a város története, hangulata, épületei és azok az emberek, akik más szemmel látják a körülöttünk lévő helyeket. Egy építész, egy restaurátor és egy fotográfus. Ugyanazt a város látják, mégis mindhárman mást vesznek észre benne. A Városi Szalon első estjén a vendégek Bánáti Béla, magyar okleveles építészmérnök, Füri Judit művészrestaurátor, üvegtervező, illetve Bujnovszky Tamás építészeti fotográfus. Illetve megnyílt a Teremtett Rend Dargai Lajos Univerzuma című kiállítás a Műcsarnokban. Dargai Lajos szobrász Nikolás Söffer tanítványaként és művészi örökségének folytatójaként a magyarországi kinetikus, kibernetikus művészet egyik úttörője volt. Gyűjteményes kiállításán elsősorban mobilok, szobrok, grafikák láthatóak, amelyek a mozgás, a fény és a tér kapcsolatát vizsgálják. Alkotásai a geometria és a dinamika harmóniáját jelenítik meg. Dargai Lajos életműve a magyar szobrászat egyik legegyedibb fejezete, amelyben az antik eszmények és a modern természettudománnyal és mérnöki precizitással találkoznak. Számára a szobrászat nem a tömeg, hanem a tér művészete volt, ahol az alkotása környező univerzum rendjének kivetüléseként értelmezhető. Bárhova is látogassanak el, nagyon jó szórakozást kívánok!
1: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben. Itt a Jazzin.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Változékony időre számíthatunk, személyesen nem találkozik az ukrán és az orosz elnök. Megkezdődött a balatoni komp kikötők felújítása. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nem lesz személyes találkozó Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszkij között. Az orosz elnök elutasította ukrán kollégája kezdeményezését, hogy találkozzanak egy harmadik országban a háború lezárására. Péntek viradóra családi ház és élelmiszeripari üzem is megrongálódott Ukrajnában az újabb orosz dróntámadásokban. A több mint 200 repülő szerkezet többségét a légvédelem megsemmisítette, 16 eszköz azonban becsapódott. Montenegró 2028-ra uniós tagállam lesz, jelentette ki az Európai Tanács elnöke Tivatban az EU Nyugat-Balkán csúcs találkozó után. António Costa hangsúlyozta, a csatlakozás továbbra is szigorú feltételekhez kötött, de a politikai támogatás most világosabb, mint az elmúlt években bármikor. Jakov Milatovic montenegrói elnök a térség és az Európai Unió kapcsolatainak erősítését sürgette, hangsúlyozva, hogy a régió stabilitása és európai integrációja közös érdek. Döntött a kormány az idei párttámogatásokról. A pártokat és alapítványaikat az országgyűlési választás eredménye alapján illeti meg a támogatás. A Tisza párt mintegy 700 milliós, a Fidesz több mint 500, a Mi Hazánk több mint 150, míg a KDNP mintegy 90 millió forintos támogatásban részesül. Az országos listán mandátumot nem szerzett demokratikus koalíció 12 millió forintot kap. A közoktatásban és a szakképzésben is felülvizsgálják a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Az értékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik, a korábban elért illetmények ugyanakkor megmaradnak, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit hozzátette, a következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, szakértőkkel annak érdekében, hogy közösen alakítsák ki az új rendszert, amely támogatást, megerősítést és fejlesztési lehetőséget nyújt az érintetteknek. Jövők eddig meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. Az Agrártárca közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Az új információk már elérhetők az agro.met.hu oldalon. Megkezdődött a balatoni komp kikötők felújítása. A közlekedés a Szántódi és Tihanyi révnél is zavartalan. A jövő év végéig megújulnak a mólók és az épületek, az utak és az utastájékoztatás. Épülnek új utasvárok, pénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok is, tájékoztatott a Balatoni Hajózási ZRT. Elszórtan még lehet zápor, zivatar, majd országszerte napos, gomoly felhős idő lesz szombaton. A szél mérséklődik, napközben 23-28 fok várható.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

Nagyon kellemes éjszakát kívánok önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night a mikrofonnál 11 óra után is, Bárány Anna. Óranyitó blokkunkban hamarosan Farkas Róbert vezetésével a Budapest Bár játszik, Mr. Alkohol című örökzöldben pedig Rutkai Bori énekel. A kezdésben pedig egy jazzy dalverseny döntős formáció, a Made in Bass Suncheck című dalukhoz kívánok jó szórakozást itt a Jazzin.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol nem sokára Huszák Zsóka énekel, mégpedig egy örökzöldet, I Can't Give You Anything But Love. Ezt játszom nem sokára. A kezdésben pedig Takács Nikolász keresi arra a választ, hogy merre lehet a szerelem, Where is the Love. A dalban közreműködik a portugál énekesnő Aurea. Jó szórakozást kívánok a muzsikákhoz, itt a Jazzin.

Kellemes éjszakát kívánok önöknek, éjfélig még mindig van idő egy összeállításra itt a 90.9 Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol nem sokára Horváth Ákos szerepel a Jazzy Holiday-jel, amelyben Bársony Bálint közreműködik. Horváth Ákos egyébként a blokk nyitó Horváth Charlie fia. Aztán ebben az összeállításunkban megidézzük a bebop zongorázás nagy alakját, Balogh Csibe Jenőt is, Take Five, tőle ezt hozom, és ahogy ígértem, ha már Horváth Ákos szerepel itt nálunk, akkor énekeljen Horváth Charlie is. Éjszaka volt a szemében, ezt játszom már is ettől a hatalmas legendától. És ezzel a blokkal én most Bárány Anna búcsúzom, köszönöm egész heti figyelmüket, velem legközelebb vasárnap 10 órakor találkozhatnak, akkor kezdődik a Jazzy Goldies, jöjjenek velem akkor egy időutazásra. Hölgyeim, jó ét, uraim, jó éjszakát! Thank you.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Változékony időre számíthatunk, személyesen nem találkozik az ukrán és az orosz elnök. Megkezdődött a balatoni komp kikötők felújítása. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nem lesz személyes találkozó Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszkij között. Az orosz elnök elutasította ukrán kollégája kezdeményezését, hogy találkozzanak egy harmadik országban a háború lezárására. Péntek viradóra családi ház és élelmiszeripari üzem is megrongálódott Ukrajnában az újabb orosz dróntámadásokban. A több mint 200 repülő szerkezet többségét a légvédelem megsemmisítette, 16 eszköz azonban becsapódott. Montenegró 2028-ra uniós tagállam lesz, jelentette ki az Európai Tanács elnöke Tivatban az EU Nyugat-Balkán csúcs találkozó után. António Costa hangsúlyozta, a csatlakozás továbbra is szigorú feltételekhez kötött, de a politikai támogatás most világosabb, mint az elmúlt években bármikor. Jakov Milatovic montenegrói elnök a térség és az Európai Unió kapcsolatainak erősítését sürgette, hangsúlyozva, hogy a régió stabilitása és európai integrációja közös érdek. Döntött a kormány az idei párttámogatásokról. A pártokat és alapítványaikat az országgyűlési választás eredménye alapján illeti meg a támogatás. A Tisza párt mintegy 700 milliós, a Fidesz több mint 500, a Mi Hazánk több mint 150, míg a KDNP mintegy 90 millió forintos támogatásban részesül. Az országos listán mandátumot nem szerzett demokratikus koalíció 12 millió forintot kap. A közoktatásban és a szakképzésben is felülvizsgálják a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Az értékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik, a korábban elért illetmények ugyanakkor megmaradnak, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit hozzátette, a következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, szakértőkkel annak érdekében, hogy közösen alakítsák ki az új rendszert, amely támogatást, megerősítést és fejlesztési lehetőséget nyújt az érintetteknek. Jövők eddig meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. Az Agrártárca közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Az új információk már elérhetők az agro.met.hu oldalon. Megkezdődött a balatoni komp kikötők felújítása. A közlekedés a Szántódi és Tihanyi révnél is zavartalan. A jövő év végéig megújulnak a mólók és az épületek, az utak és az utastájékoztatás. Épülnek új utasvárok, pénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok is, tájékoztatott a Balatoni Hajózási ZRT. Elszórtan még lehet zápor, zivatar, majd országszerte napos, gomoly felhős idő lesz szombaton. A szél mérséklődik, napközben 23-28 fok várható.
0: A hírek után újra jazzy zene.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk. Elmúlt éjfél, kezdődik a Jazzy Night, üdvözlöm Önöket, Repkényi Dóra vagyok. Az Ultra Való egyik dalát, a kezdődiket fogom elhozni, az öttagú Funk Beat csapattól, akik 2007-ben kezdtek koncertezni. Király Martinától is készülök egy dallal, a The River Runs-al. Ő pályáját az Equinox Jazz Quartetben kezdte, az első lemezét 2011-ben jelentette meg, és Jambalajától jöjjön a Music Factory kezdésnek. A zenekar nevét New Orleans nemzeti ételétől kölcsönözte, mert a New Orleans-i hagyományos zenéből táplálkozik.

köszönjük, a Jazzy-t hallgatják, együtt vagyunk, ez a Jazzy Night. A Szijjántól hozok egy dalt, a Talk About It-et. Szélinger Anna, vagyis Szijján, mint regi énekesnő 2009-ben tűnt fel a zenei palettán, amikor Ruthless 3 című dalával felkerült a Ladányban a 27 You The Rhythm című lemezére. Lakatos Ivettől is hozok egy dalt, a Road To Happiness-t. Egy tehetségkutatóban ismerhettük meg, első dala 2011 nyarán jelent meg.

Muk Éva, a ragyogó szaxofonos Muk Ferenc és Király Éva énekesnő hármas sikereinek egyike, aki 2015-ben a világ legjobb női basszusgitárosa lett Amerikában a Húrok királynője nevű versenyen. A felvétellel további kellemes éjszakát kívánok Önöknek, az elmúlt órában a Jazzy Nightot és Repkényi Dórát hallották. Viszont hallásra!

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Változékony időre számíthatunk, személyesen nem találkozik az ukrán és az orosz elnök. Megkezdődött a balatoni komp kikötők felújítása. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nem lesz személyes találkozó Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszkij között. Az orosz elnök elutasította ukrán kollégája kezdeményezését, hogy találkozzanak egy harmadik országban a háború lezárására. Péntek viradóra családi ház és élelmiszeripari üzem is megrongálódott Ukrajnában az újabb orosz dróntámadásokban. A több mint 200 repülő szerkezet többségét a légvédelem megsemmisítette, 16 eszköz azonban becsapódott. Montenegró 2028-ra uniós tagállam lesz, jelentette ki az Európai Tanács elnöke Tivatban az EU Nyugat-Balkán csúcs találkozó után. António Costa hangsúlyozta, a csatlakozás továbbra is szigorú feltételekhez kötött, de a politikai támogatás most világosabb, mint az elmúlt években bármikor. Jakov Milatovic, montenegrói elnök a térség és az Európai Unió kapcsolatainak erősítését sürgette, hangsúlyozva, hogy a régió stabilitása és európai integrációja közös érdek. Döntött a kormány az idei párttámogatásokról. A pártokat és alapítványaikat az országgyűlési választás eredménye alapján illeti meg a támogatás. A Tisza párt mintegy 700 milliós, a Fidesz több mint 500, a Mi Hazánk több mint 150, míg a KDNP mintegy 90 millió forintos támogatásban részesül. Az országos listán mandátumot nem szerzett demokratikus koalíció 12 millió forintot kap. A közoktatásban és a szakképzésben is felülvizsgálják a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Az értékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik, a korábban elért illetmények ugyanakkor megmaradnak, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit hozzátette, a következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, szakértőkkel annak érdekében, hogy közösen alakítsák ki az új rendszert, amely támogatást, megerősítést és fejlesztési lehetőséget nyújt az érintetteknek. Jövők eddig meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. Az Agrártárca közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Az új információk már elérhetők az agro.met.hu oldalon. Megkezdődött a balatoni komp kikötők felújítása. A közlekedés a Szántódi és Tihanyi révnél is zavartalan. A jövő év végéig megújulnak a mólók és az épületek, az utak és az utastájékoztatás. Épülnek új utasvárok, pénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok is, tájékoztatott a Balatoni Hajózási ZRT. Elszórtan még lehet zápor, zivatar, majd országszerte napos, gomoly felhős idő lesz szombaton. A szél mérséklődik, napközben 23-28 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Változékony időre számíthatunk, személyesen nem találkozik az ukrán és az orosz elnök. Megkezdődött a balatoni komp kikötők felújítása. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nem lesz személyes találkozó Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszkij között. Az orosz elnök elutasította ukrán kollégája kezdeményezését, hogy találkozzanak egy harmadik országban a háború lezárására. Péntek viradóra családi ház és élelmiszeripari üzem is megrongálódott Ukrajnában az újabb orosz dróntámadásokban. A több mint 200 repülő szerkezet többségét a légvédelem megsemmisítette, 16 eszköz azonban becsapódott. Montenegró 2028-ra uniós tagállam lesz, jelentette ki az Európai Tanács elnöke Tivatban az EU Nyugat-Balkán csúcs találkozó után. António Costa hangsúlyozta, a csatlakozás továbbra is szigorú feltételekhez kötött, de a politikai támogatás most világosabb, mint az elmúlt években bármikor. Jakov Milatovic, montenegrói elnök a térség és az Európai Unió kapcsolatainak erősítését sürgette, hangsúlyozva, hogy a régió stabilitása és európai integrációja közös érdek. Döntött a kormány az idei párttámogatásokról. A pártokat és alapítványaikat az országgyűlési választás eredménye alapján illeti meg a támogatás. A Tisza párt mintegy 700 milliós, a Fidesz több mint 500, a Mi Hazánk több mint 150, míg a KDNP mintegy 90 millió forintos támogatásban részesül. Az országos listán mandátumot nem szerzett demokratikus koalíció 12 millió forintot kap. A közoktatásban és a szakképzésben is felülvizsgálják a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Az értékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik, a korábban elért illetmények ugyanakkor megmaradnak, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit hozzátette, a következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, szakértőkkel annak érdekében, hogy közösen alakítsák ki az új rendszert, amely támogatást, megerősítést és fejlesztési lehetőséget nyújt az érintetteknek. Jövő keddig meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. Az Agrártárca közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Az új információk már elérhetők az agro.met.hu oldalon. Megkezdődött a balatoni komp kikötők felújítása. A közlekedés a Szántódi és Tihanyi révnél is zavartalan. A jövő év végéig megújulnak a mólók és az épületek, az utak és az utastájékoztatás. Épülnek új utasvárok, pénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok is, tájékoztatott a Balatoni Hajózási ZRT. Elszórtan még lehet zápor, zivatar, majd országszerte napos, gomoly felhős idő lesz szombaton. A szél mérséklődik, napközben 23-28 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.